0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Remélem nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy nem szeretettel itt a műsorban.
2: Figyelj, nincs lent, negyetem följebb egy picit. Most így nem jobb. Szeretném. Nekem így kényelmesebb. Okay. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Szóval remélem, hogy nem sértődik meg a jelzőért, de régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel.
2: Sőt, jól esik, és köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt vagy, Spilák Lárát. Én nagy szeretettel, neked. Mindig értékes az időd, mindig értékes, amivel kapcsolatban érkezel, és hát amíg nem éltek a mikrofonok, azt mondtad, hogy az új darabot szétszedik. A nézők azért más egy ilyen darabra készülni, egy ilyen bemutatóra?
2: Hát ugye lélekben. Az Elvált Nők klubja, az egy olyan kultfilm, amit szerintem nincs olyan nő, aki ne látott volna függetlenül kortól.
1: Jó, okay.
2: Tehát nagyon nagy a kihívás, hogy ezt vajon hogy csináljuk meg színpadon. Ráadásul, ami az én számomra még nagyobb kihívás, hogy ez egy zenés darab lesz, aha, amiben szólóim is vannak, és hát sokat éneklünk együtt a lányokkal, és én azért alapvetően egy prózai színész vagyok, tehát én emiatt izgulok most a legjobban.
1: Ezen gondolkodtam, amíg vártalak, meg készültem a veled való beszélgetésre, pont ezen a zene, próza elosztáson, de nem az van, hogy előbb-utóbb mindenkit megtalál a zene pályáján?
2: Hát figyelj...
1: Vagy ki mire nyitott?
2: Nem tudom, tehát, hogy igazából én mindig úgy nézem és csodálom a kollégáimat, hogy érdekes, ő is milyen jól énekel, na hát, tudod, én mindig így rá tudok ezekre csodálkozni. Tehát lehet, hogy attól, hogy az ember jól beszél, tehát, hogy a beszéd, de jó helyen van a fejébe. Attól az már segít az éneklésben is, ezt nem tudom. Tehát nekem egyébként nem a az alapvető problémám nem is az, hogy el tudom-e énekelni a dalt, hanem szerintem nem elég jó a fülem. Tehát nem mindig érzem a ritmust, hogy hol kell belépnem, aha, és hogyha egy picit aláintonálok, szerintem azt se hallom. Szóval, hogy igazából nekem ez a nehézség, de nyilván mindent be lehet állítani, meg még sok időnk van, szóval, hogy még azért bízom benne, hogy jó lesz.
1: Tényleg, hol tartotok? Biztos vagyok benne én is egyébként.
2: Hát szeptember 1-én kezdtük, akkor volt az olvasópróbánk, és most a rendelkezési próba szakaszában vagyunk.
1: Segíts azért nekünk ebben, és örülök, hogy jöttél, mert most akkor kulisszatitkok következnek, ugye mi nem vagyunk ott a színházban a hallgatókkal. Mit jelent a rendelkező, vagy rendelkezési próba?
2: Az azt jelenti, hogy a rendező ilyenkor nagyjából kitalálja a mozgásokat. Tehát, hogy a színpadon mi fog történni. A, bejön bal oldalról, B, bejön a jobb oldalról.
1: De bent vagytok a színházban?
2: Most egy próbahelyszínen vagyunk, és akkor tulajdonképpen ott próbálunk végig, de ugye ennek a produkciónak, a Lilium produkciónak nincsen saját bázisa, tehát mi befogadó helyeken lépünk fel. Tehát
1: a premier arra, lenni a pesti?
2: A premier és a pesti eladások helyszíne a RAM, de nagyon sok vidéki helyszín is van, ahol szerencsére föl tudunk lépni. Úgyhogy van egy fix színpad, ahol most próbálunk, és akkor nyilván az egyes helyszínekre ezek majd némi adaptációt követően színpadra kerülnek. Nyilván ebből a dologból a leginkább nagy ugrás az a RAM, mert neki nagyon nagy a színpada, ahhoz képest is, ahol próbálunk. Szóval, hogy ilyenkor a rendező kitalálja nagyjából a mozgásokat, hogy ki honnan jön be, mit csinál, hova megy ki, és aztán, amikor ezen túl vagyunk, ez tulajdonképpen egy ilyen technikai dolog, utána kezdjük el azt, hogy szerep. Szerepértelmezés, szerepformálás, a karaktereknek a megtalálása, az egymáshoz való viszonyok, az a következő lépés, és akkor utána, amikor már nagyjából ez sinem van, akkor azt csiszolgatjuk egészen a premierig, és utána is végig, amíg játszunk.
1: A rendező többször mondta Tallós Ritának hívják,
2: igen.
1: A rendezőt, majd Ritát is várjuk ide a stúdióba. Ő sokszor mesélt már a rendezői attitűdjéről, viselkedéséről, munkájáról, meg a gondolkodásáról, hogy mit lát rendezőként. Milyen ő?
2: Először dolgozom vele rendezőként, mert ugye kollégaként ismerem őt, Én nekem nagyon jó élmény. Szóval két hete próbálunk, ugye ez a harmadik hetünk, és én teljesen ilyen euforikus állapotban vagyok, mert nem elég, hogy nem vagyok alapvetően zenés színész, de a prózából is inkább drámai szerepeket játszottam, és én már most rengeteget tanultam arról a technikáról, ami a vígjáték, és ebben a Rita csodálatos. Tehát, hogy az első próbán, amikor azt mondod, hogy figyelj, én nem kamara társalgási darabot rendezek, hanem vígjátékot. Tehát te nem egymással beszélsz, hanem kifele a nézőnek mondod, és akkor tudod, az én prózai, drámai színészem, mi az, hogy nem a kollégának a szemébe nézve mondom el a szöveget, és aztán ahogy így elkezdtük csinálni, teljesen rájöttem, hogy miközben ő beszél, abszolút ránézek, hogy mit tudom én, most mondok egy példát, Carmine bácsikám majd elintézi, és akkor az én karakterem ránéz, kinéz a nézőkre, és azt mondja, miért te nem zsidó vagy? Aha. Majd visszanéz. Ha ezt úgy mondanám el, hogy face to face, az miért te nem zsidó vagy, ahogy most rád nézek, akkor az nem poén, de hogyha ránézek, kinézek, visszanézek, az ugye egy csodálatos poén, tehát hogy ezeket a technikákat a Rita nagyon tudja, és nagyon pontosan...
1: Érzi, mert ugye annyit bizonyított már a sikerdarabokkal, tehát a tényleg közkedvelt, amire alig lehet jegyet kapni a mai napig, hogy ezeket a finomságokat valószínűleg megtanulta, de ezt majd elmondja. Ami engem roppant mód érdekel, a te lelki állapotod. Tehát, hogy igen, nem volt a zenével ilyen szempontból még találkozásod a színpadon, de megbarátkoztál most vele?
2: Hát nem azt mondtam, hogy nem játszottam sose zenés darabban.
1: De hogy más.
2: De abszolút, ugye itt a darabban zenéket használ föl a produkció, nagyon nagy slágereket, amik ismerősek lesznek az embereknek, akár Britney Spears, Aretha Franklin, Donna Summer-től a Hot Stuff, és hát persze a filmnek az emblematikus dala az a You Don't Own Me. Szóval, hogy ezek, én ezzel barátkozom, meg persze tökre szeretem, de még igazán olyan próbánk nem volt, ahol a zenéket színpadon is megcsináltuk volna, még csak zenei próbáink voltak a Fehér Adrienne a zenei vezetőnk, és vele, illetve hát még a koreográfiák is most a hét második felébe kezdenek el majd készülgetni.
1: Minden szépen lassan megérkezik ide, de autóban, jártadban, keltedben már énekelget?
2: Hú, elmentem külön énektanárhoz, meg ugye szoktam hallgatni az eredeti számokat is, hogy tudjam, hogy hogyan fogalmazzák ők meg zeneileg ezeket a dalokat. Egyébként a magyar szöveghez a Lombos Márton írta a magyar szövegeket. Szóval az is érdekes, hogy tulajdonképpen távol áll tőlem ez a karakter, ez az Annie, akit egyébként a filmben a Diane Keaton játszik, mert hogy a Rita nagyon pontosan kitalált, hogy ez a három nő, ez milyen karakter. Tehát az én karakterem az egy ilyen kis ügyefogyott, kis szerencsétlen, aki mindig bocsánatot kér azért, hogy ő van, és ugye ezért alapvetően egy ilyen nagyon nyitott, nagyon magabiztos lány vagyok, szóval hogy ez például ezen, de szerintem egész jól állok, szóval ezen dolgozom, és akkor a másik lánya, Brenda, az egy ilyen nagy hangú harsány, mindig magabiztos csaj, és akkor a harmadik az Alice, az pedig ő a filmsztár, aki mindig szerepel. Szóval hogy így nagyon pontosan megvan ez is, hogy néz ki ez a kis hármas csapat.
1: Igen. Izgalmas egyébként az egész folyamat. Azon gondolkodtam még, Klára, hogy mondom, megkérdezem, aztán majd mondasz rá valamit, hogy szerinted lehet biztosra menni? Oké, értem az előrejelzések szerint, hogy már lehet, hogy már nincs is jegy a premierre?
2: Hát ugye november 13-14-15-én van kvázi így a premier így több alkalommal, és én úgy tudom, hogy a 13-14-re már nincs jegy.
1: De jó. Na, tehát, hogy...
2: Pedig novemberről beszélünk, és most még szeptember van.
1: Oké, tehát, hogy lehet-e biztosra menni egy már bizonyított művel?
2: Hát ebben azért vagyok bizonytalan, mert mégis nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan állnak össze a csillagok, tehát hogy mi tényleg meg tudjuk-e azt csinálni, amit a Rita kér, hogy tényleg működik-e az a poén, amit mi kitalálunk. Szóval szerintem egyébként egy előadást sose a premierre áll be. Ugye az a szerencse egyébként, hogy a főpróbát október végén tartjuk, és mire elmegyünk a Ramba, addigra már néhány vidéki előadásunk lesz, tehát tulajdonképpen már meglesznek azok a főpróbák közönség előtt, amivel már oda tudunk menni, hogy tudjuk, mert ugye a vígjáték esetében nagyon sokat számít, hogy hogy veszi a néző, tehát hogy mi azt gondoltuk, hogy ez vicces, meg ez majd poén lesz, de aztán ott ülnek csöndbe, akkor ez nem jó, akkor ott valamit más kell csinálni, tehát ez folyamatosan kell alakítani, tehát 100%-ra nem merném azt mondani, de ez az emberi tényezőtől függ, mert szerintem a zenék és a darab az tuti siker.
1: A szöveget már tudod ilyenkor?
2: Már tanulom, tehát azt mondom, hogy az első felvonást már nagyjából tudom, aha, tehát fokozatosan, amíg nem különböző módon dolgoznak a színészek, van, aki sokára tanul, mert amíg nem tudja pontosan, hogy mit játszik, addig nem akarja megtanulni, aha, hogy rossz hangsúlyok üljenek be. Én most ott tartok, hogy az első felvonást múlt héten lerendelkeztük, tehát én nagyjából a hétvégén az első felvonás szövegét megtanultam, uh-huh, most a héten a második felvonás rendelkezzük, és akkor a hétvégén neki látok majd annak is.
1: De ilyenkor például tanácsos megnézni a filmet, vagy az csak félrevisz?
2: Én ezt a filmet megnéztem előtte, mert egyrészt rég láttam, másrészt pedig tényleg nagyon kíváncsi voltam, hogy mit csinálnak ezek a csajok. Szerintem nem ebben az esetben nem volt baj, hogy, uh-huh, hogy mi ezt megnéztük szerintem.
1: Nincs megtiltva.
2: Nincs.
1: A rendező részéről.
2: Nincs, mert ugye hát egy színpadi adaptációról beszélünk, tehát nyilván okay, nem egy az egybe, azt látjuk.
1: Hát oké, okay, csak már találkoztam olyan kollégával, aki azt mondta, hogy ő totálisan félrevitte, mert mindig ahhoz hasonlította saját magát, akit látott. Még nem, akkor is, ha adaptációról volt szó.
2: Nem tudom, én nagyon bírtam ebben, amúgy is mindig nagyon bírom a Diane Keaton, szóval uh-huh, lestem már el tőle ilyen kis apró gesztusokat, amiket ő csinált ebben a kis szerencsétlen karakterben, amit ő megformál.
1: Azt, hogy mondtad, hogy a Fehér Adri a korrepetitor,
2: a zenei vezető,
1: nem akárki egyébként, mert nekem még megadatott, hogy egyszer ülhettem a Cserháti Zsuzsa konyhájában, az Akácfa utcában, és ott az Adrit jelölte meg, mint utódját. Abszolút. Úgyhogy nehéz, vagy éppen, hogy könnyű vele Adriban?
2: Az Adri nagyon-nagyon jó pedagógus, nagyon sokat segített, például nekem azt mondta, hogy ne énekeljen szépen. Tudod, én örültem, hogy szépen, tisztán el tudom énekelni, szóval ne énekeljen szépen, hát ott azért ott bele kell rakni, és akkor abba is segít, hogy lehet, azt tudod, hogy annak olyan bukéja legyen annak, aha, a számnak, de az a különlegesség, hogy az Adri játszik is, és a partnerünk
1: hát,
2: is.
1: Pláne.
2: Úgyhogy ő játssza ezt a nagyhangú Brendát, aki mindent is bátran bevállal.
1: Kihívás ez neked?
2: Minden szerep kihívás egyébként. Azt gondolom, hogy mindennek úgy megyünk neki, hogy a legjobbat akarjuk, és elhisszük, hogy meg is tudjuk csinálni. Uh-huh. Szóval, hogy abszolút, abszolút kihívás, különösen mondom azt, hogy azért én sok év után tértem vissza, néhány éve, a színpadra, és az, hogy zenés, és hogy vígjáték, szóval, hogy ez egy olyan, mintha tudod, amikor most néztem az atlétika világdöntőt, és ahogy emelik ezeket a rúdugróknak folyamatosan, vagy a magasugróknak ezeket a léceket, hogy mindig van valami, amit újra át kell ugrani, és megint át kell ugrani. Tehát én is így vagyok, hogy oké, és akkor még azt a legfelsőt, igen, is majd át kell ugrani. De remélem, hogy összejön.
1: Hát biztos vagyok benne. Igen, pont azért ezt a múltkor, amikor itt voltál, beszéltük, hogy a visszatérésedet, de hogy kb. Ilyennek tervezted, amikor megszületett benned a gondolat, hogy na, akkor visszajövök.
2: Hát ez most jobb.
1: Mennyit változott a szakma?
2: Azt hiszem, hogy inkább én változtam. Amikor elkezded a pályádat, akkor azt gondolod, hogy mindent is neked kell játszani, és nem érted, hogy miért nem mindenki veled akar dolgozni, és miért nem te játszod az összes főszerepet a filmekben, és miért nem állandóan neked osztják a nagy szerepeket a színházba. És aztán, ahogy így sok év után én visszakanyarodtam, én úgy éreztem, hogy örömöt okoz nekem a játék, és ez pont elég. Tehát már egyrészt nem kell kifele bizonyítani, mert úgy érzem, hogy már bizonyítottam magamnak is. Tehát, hogy valahogy teljesen más irányból közelítem meg a színjátszást. Tehát már nem az elismerésre vágyom, hanem az örömre és a boldogságra, amit a színpadi uh-huh. jelenlét tud adni.
1: Na, de az meg megadja.
2: Az meg.
1: Az még mi, és milyen jó.
2: Milyen jó, van, igen.
1: Én az nem akarok nagy szavakat használni, de azért estéről estére a kollégáiddal ezt csak megbeszélgetjük ebben a műsorban, hogy a művészet az erőt ad, kapaszkodót, meg gyógyít is talán.
2: Igen.
1: És nektek azért nagy felelősségetek van olyan szempontból, hogy élményt adtok, hatással vagytok a közönségre, és nem tudhatod, hogy milyen élmény, mármint hogy élet vagy sors fordulóhoz párosítja azt, hogy megmarad egy életre.
2: Hát igen, és ez az érdekes, hogy ugye itt egy végjátékról beszélünk, de azért nagyon komoly mondani, hát nagyon komoly mondani valója van, és ha már az én személyemről van szó, akkor tudok párhuzamot vonni a Szex és New York-kal, uh-huh. mert hogy ott ugyan négy nő, itt csak három nő, és ott egy a Szex és New York-ban ugye egy hosszú barátság, itt viszont egy gimnázium után elveszített barátság éled újra egy tragédia miatt, de hogy ugyanúgy a problémák azok azonosak, tehát három nő, aki csak egymásra számíthat, és egymást húzzák ki a bajból, és kezdenek új életet. Igen. Szóval, hogy mind a hárman egy kudarcos, más-más módon kudarcos kapcsolatból ki tud lépni, és azt mondja, hogy úristen, 50 évesen, vagy 50 pluszosan is, itt az élet, és én most magammal foglalkozom, és megvalósítom magam, és nem érdekel más, csak az, hogy én jól legyek, és boldog legyek.
1: Mondd el kérlek, hogy miért jött fel a Szex és New York azon hallgatók.
2: Ja. Hát ha valaki nem ismerte föl a hangomat, akkor ugye, mert én szinkronizáltam annak idején Carrie Bradshaw-t, vagy hát pontosabban Sarah Jessica Parkert, aki...
1: Jó, de hát egy rádióban beszélünk, tehát valószínűleg itt azért nincs ilyen.
2: Figyelj, azért volt olyan, amikor a postánál volt csekket fel akartam adni, és rám nézett a hölgy, és azt, úristen, csak nem, szóval a hangomat szerintem jobban ismerik, mint az arcomat.
1: Itt is felismerik,
2: igen.
1: De hogy akkor ez a párhuzam ilyen szempontból az nem ördögtől való.
2: Nem.
1: Oké. A történetet te egyébként szerette? Egyáltalán azt tisztázok, tudsz közönségé válni?
2: Abszolút.
1: Tehát amikor te színházban vagy, vagy olvasol, tévét nézel, akkor te ott
2: civilként. Teljesen. Én egy filmet is úgy nézek, mint egy teljesen mezei néző, ugyanúgy tudok sírni, bosszankodni. Tehát, hogy érdekes, mert ugye a családomban van filmes, és ők mindig nagyon kritikusan, hogy mert az nem volt jó, mert ott a vágás, mert ott az operatőri munka, és tudod, hát én ezt nem láttam, mert én csak a filmet néztem, szóval én teljesen civillé tudok válni. Színházban egyébként egy kicsit kevésbé, de azért, hogyha jó az eladás, akkor ott is elvisz, tehát ott se az szakmázom, hogy akkor most miért ott fogta meg, és miért nem nyúlt úgy oda hozzá, szóval, hogy nem teljesen civil tudok lenni, és nagyon, nagyon tudok élvezni egy-egy jó előadást.
1: Mondtad, hogy lesznek bejátszó előadások vidéken, mielőtt Budapestre jönne a társulat. Ezt jó dolognak tartod?
2: Hát annak idején szerintem még a Vígszínházba kezdték el, hogy a bemutatót egy egész főpróba hét megelőzte, amikor már bejött a közönség. Aha. És szerintem ez a színészeknek nagyon jó, talán ugye mondtam, egy vígjáték esetében, meg különösen, mert hogy nem az van, hogy az első közönség előtti előadás az első, amikor tulajdonképpen lejátszott, hanem már van egyfajta biztonságérzeted, uh-huh. amikor már tudod, hogy működnek a dolgok, hogyan hat a visszafele, mert ugye azt a színpadról is folyamatosan érezni, hogy a néző mennyire megy vele egy drámai előadásnál is, hogy azok a csöndek, azok megvannak, hogy hallani lehet, ahogy benszakad a hang, igen. mert annyira feszült a nézőtér. Szóval, hogy akkor van egy pici biztonság, tehát hogy én ennek nagyon örülök. Azt még nem tudom, mert én viszonylag keveset játszottam ilyen, tehát hogy ha játszottam, akkor általában fix színházakban játszottam, igen. Szóval ez a turnézás, ez nekem új, és azt nem tudom, hogy ott mire megérkezünk, gyorsan egy bejáró próba van, hogy lássuk, hogy mennyiben más a tér, tehát hogy ott nagyon gyorsan kell akklimatizálódni, uh-huh. hogy ez hogy fog majd működni, mert feltételezem, hogy mindegyik helyszín méretei mások, ott ugye a járásokat alakítani, tehát bepróbáltad úgy, hogy 3 métert gyalogolsz, de valahol mondjuk a rampban 8 métert kell ugyanannyi idő alatt legyalogolnod, máshol meg csak másfele, szóval, hogy ezekre még, ebben még teljesen tapasztalatlan vagyok.
1: De hamar meg lesz ott a
2: rutin. Majd a többiek segítenek.
1: A rutin abba is. Mert már ide nézek az órára, és azt látom, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, de megint elrepül, de én azt kívánom, hogy hát egyrészt sok csillogó szempár, akkor nagy baj nem lesz, hogyha csillognak majd a közönség soraiban, akkor a tiétek is csillogni fog, úgyhogy akkor biztos, hogy sínen lesztek, és hogy okozon ez olyan örömöt, neked, mint a nézőknek, mert hogy ők biztos, hogy szeretni fogják.
2: Azt még elmondhatom, hogy kik a partnereim?
1: Bármit.
2: Szóval, hogy azt szeretném mondani, hogy ugye mi kettőzve vagyunk, pont azért, hogy tudjuk játszani, hogy ne függjön attól, hogy a ráérések. Én kettőző vagyok Ladinek Judittal, uh-huh. és akkor még a Fehér Adri mellett, meg a Judit, meg én mellettem van benne Détár Enikő, Fésűs Nelli, Nádasi Veronika, szóval, hogy így vagyunk mi 3x2.
1: És egyébként a próbák is úgy zajlanak, hogy mindenki ott van?
2: Törekszünk arra, igen, amikor egy jelenet lemegy, igen, amikor egy jelenet lemegy, akkor fölmegy a másik szereposztás, és akkor ők ugyanúgy megcsinálják ezt a jelenetet, és pont azért, mert ezért kell nagyon pontosnak lenni a színpadi rendezésnek, mert nem fogják tudni tartani azt, hogy egyik szereposztás, másik szereposztás. Tehát előbb-utóbb keveredni fognak a szereposztások, és ha valaki teljesen másik mozgást csinál, akkor a partnere azt se fogja tudni, hogy mi történik. Tehát, hogy nagyon pontosan kell egymást követnünk, és figyelnünk, hogy mit csinál a másik, és azt rögzíteni.
1: Jó, de egy izgalma.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Egy olyan Kossuth-díjas művész köszönthetek ismét itt a stúdióban, aki megtisztelt a jelenlétével, a bizalmával, már nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára, még sokszor tudunk beszélgetni, Záborszky Kálmánt köszöntöm nagy-nagy szeretettel, a Szent István Filharmonikusok képviseletében, mert ön az atya.
2: Igen, még minden.
1: Legyen is, sokáig én ezt kívánom, és tényleg örülök önnek, hát csoda dolgokkal készülnek.
2: Igen.
1: A folytatásban is eddig is csoda dolgokat adtak a közönségnek, és kényeztettek el bennünket. Hál' Istennek ez most sem. Most sem lesz kevesebb, sőt, egyre inkább azt látom, hogy színesebb a kínálat, meg a műsorok
2: igen.
1: is.
2: Igen. Akkor beszéljük a műsorról.
1: Hát, október 3-a, ez egy fontos dátum. Képzelj el, hogy a születésnapom.
2: Igen, harmadik? Igen. Nekem negyedikén van.
1: Na, hát akkor a mérlegek, tartsunk össze.
2: Igen, így van. Szóval az a helyzet, hogy október 3-án a MIPA-ban a Stefanos Béles hozott első adása alkalmából két fontos rész van. Az első részben Johannes Brahms-nak a vonós zongora négyesének a Schönberg féle hangszerelését fogjuk előadni.
1: Aha.
2: Most ez 1937-ben csinálta meg Schönberg ezt a változatot. A magyarázata a következő. Nagyon jó darab.

0: Az eredeti Brahms zongora négyes, amiben van ugye zongora, hegedű, brácsa és cselló. Igen ám, de ugye Schönberg, az a neves osztrák zeneszerző, az volt a kifogása, hogy nagyon szereti a művet, nagyon sokra tartja, meg minden, meg Brahms különleges helyet foglal az ő életébe, de ha jó a zongorista, így fogalmazott, akkor nehezen hallani a hegedű, brácsát és a csellót. Brahmsról tudni kell, hogy remek zongorista volt. Tehát ő szóló zongorista, sőt a B-dur zongoraversenyt a Vigadóba mutatták be nagyon régen, ugye, mikor Brahms még fiatal volt. Na, de egy remek darab, és hát tulajdonképpen Schönberg, amikor ezt azért hangszerelte meg, mert hogy a mindent kiegyenlítette, minden szólamat jól lesen hallani. Na most ez a hangszerelés olyan parádésra sikerült, amely ez fogható kevés. Otto Klemper, ez a múlt századnak egy kiváló német karmestere volt, a bemutató szerep karmestere, sőt, ő a Magyar Állami Operázban 1947-től itt vezényel, tehát ő volt a akkori fő zeneigazgató. Na, a lényeg az, hogy ő megcsinálta ezt a 1937-ben ezt a változatot, és Klemperre rögtön elvesztő, hogy Brahms 5. szimfóniának tartja, mert olyan jelentős a zenei anyaga, bár nem Brahms nevezte ki, mert Brahms 4 szimfóniát írt, és ez egy, igen, de ennek a zenei anyaga olyan különleges és jelentős, hogy teljesen megértem, hogy jó, Klemperre miért nevezte ezt Brahms 5. szimfóniának. Most van egy fontos érdekesség ennek a darabnak, hogy Brahmsot még 20 évesen Joachim József, egy akkori neves hegedűvész, magyar hegedűvész, elvitte Schumannhoz, az zeneszerzőhöz, hogy ismerkedjen meg Brahmsnak a muzsikájával, és Brahms elment és mutatta a darabjait, eljátszotta, stb. Na, Schumannnek olyan jelentősnek tartotta Brahmsnak a munkásságát, hogy szinte utódjának hívta, hogy egy neves valaki volt, és most itt az történt, hogy nem sokára ezt követően Schumann megbetegedett, ő tulajdonképpen megbolondult. És akkor öngyilkos lett, a Rajnába dobta magát, de itt kihalaszták, és aztán vitték, elmegyógyintézetbe vitték, és akkor rá egy évre ott is halt meg. No de, közben ugye Brahmsnak besegített a Klára Schumann, volt a Schumann felesége, aki egy akkori időszakban egyik legnevesebb zongoraművész volt. Liszt is úgy nyilatkozott Klára Schumannra, hogy egy kivételes pianista, aki fogható kevés van. Na most a Klára Schumann az 14 évvel volt idősebb Brahmsnál, de kilakult közöttük egy szerelem, de ez csak plátói volt. Végig plátói szerelem, de rendkívül mély kapcsolat volt, és sőt, a Brahmsnak oda költözött akkor, amikor meghalt a Schumann, hogy babysitternek szinte, mert 7 gyerekük volt Schumanniknak.
1: Micsoda történet.
0: Igen.
1: És milyen műveket ihletett ez?
0: Na, hát itt sok mindent. Először írt egy D-moll zongora verset, ami tulajdonképpen ezt a tragikus pillanatot, amikor Schumann ugye ennyire beteg lett, ezt megfogalmazta. Na de ebben a műben, amit most csinálunk, ebben az első 3 tételben végig nyomon követhető Brahmsnak a érzelmi szálait Klára Schumannhoz. Na most ez estétre egy nagyon szép kifejező, de nagyon szomorúan végződik. Jött a második tétel, és két fuvós, mint egy párbeszéd, én úgy fogalmaztam, hogy ezt tulajdonképpen egyik személy a Klára Schumann, másik pedig Brahms. És állandóan felelgetnek egymásnak, és hogy együtt játszanak, különböző fúvós vagy mindenféle hangszereken. A harmadik tétel pedig egy óriási szerelmi vallomás. megfoghatatlan szép zenét írt Brahms, és akkor ez tényleg egy, hát érdemes mindenkinek javaslom, hogy ezt megismerje, mert
1: október 3-án megtehetik.
0: Most a negyedik tétel az pedig egy az magyar cigány zene.
1: Aha.
0: Mert ugye a Brahmsnak még érdekes tulajdonsága volt, hogy a reformkornak az összes akkor kiadott dalos könyvét megvásárolta, beszerezte, ebből írta meg a Brahms híres magyar táncokat. Uh-huh. Na most ez is egy, de ebbe a negyedik tétel, ez egy fergeteges tételt írt, hát ez szinte folytatása a magyar táncoknak. Uh-huh. Na ez a koncert első része.
1: Izgalmas lesz.
0: Igen. Második rész pedig Johann Strauss művei lesznek. Hogy kerül ide erre az asztalra Johann Strauss és Brahms? Brahms rendkívül sokra tartotta a Johann Strauss művészetét. Úgy nyilatkozott róla, hogy tulajdonképpen bár én tudnék ilyen dalomokat írni, mint amit Johann Strauss kipattant a fejéből, és tényleg egy pillanatra nincs megállás, olyan színes az egész Strauss életmű. Na most itt két része, két fő vonulata lesz a koncert második részében, a Cigánybáró, a híres nagyoperett, nek a részletei lesznek. Kevesen tudják, hogy a Cigánybárónak a ötletgazdája az Jókai Mór volt.
1: Azt még én sem tudtam.
0: Jókai Mórnak volt egy írása, amiben ezt megismerte Johann Strauss, és rögtön eljött Pestre, és találkozott Jókaival, és Jókait kérte föl, hogy csinálják egy forgatókönyvet. Aha. Ez a most készül operettjéhez, és akkor később kiderült, hogy a Cigánybáró lesz, ez egy rendkívül jó zen, és rendkívül izgalmas téma. Ez az első, a Strauss-i blokknak az első, ez másik rész, meg a Denevérben lesznek nagyszerű részletek. Két énekes szólista lesz, nem nagyon ismert, még Gebe Figi Renáta, egy marosvásárhelyi énekesnő, aki egyébként a marosvásárhelyi szimfonikus zenekarnak a koncertmester is volt, tehát egy nagyszerű hegedűs. Csak ugye később kiderült, hogy az ének az nagyon jól megy neki, és hát most már nem játszik zenekarban, nem tudom mennyit hegedül, tehát egy remek muzsikus, tehát ez, és ilyen képzettséggel elment énekesnek. Uh-huh. Méghozzá korlatúr énekes, tehát nem
1: akárminek.
0: Nem akárki. A másik pedig egy fiatal magyar tenorista, Pab Balázs, aki operáciásban most elég gyakran, meg az operában is fiatal, aki egyre több szerepet kap, és ő lesz a másik szólistám. Úgyhogy...
1: Hát azért ez egy szép kínálat.
0: Izgalmas.
1: Meg egy izgalmas összeállítás. Hogyne. Gratulálok hozzá, mert tényleg a Szent István filharmonikusok valahogy mindig ez sose csak egy hangverseny. Valahogy mindig több van benne.
0: Hát ez nagyon fontos.
1: Mélyebb.
0: Ezt most én, ugye ezt a műsorot én szerkesztettem, és nyilvánvalóan azt szerkesztettem be, ami engem is nagyon izgatott. Uh-huh. Tehát ez a Brahms-Schönberg-féle vonós zongoranégyes, az egy páratlan mű, és én nagyon szeretem Johann Strauss-t. Annak idején rengeteg ilyen, volt Magyarországon egy nagy cég, híres karmester, Ferencsik János.
1: Igen.
0: És ő elképesztő módon jól csinálta Johann Strauss-t, rengeteget tanultam tőle, és tulajdonképpen ezt, amit csak lehet, azt továbbadom a mai zenekarnak. Nagyon érdekes, ma volt az első Strauss próbám a zenekarra, és hát kiderült, hogy ugye nem sokszor játszunk Strauss-t, mert ugye más, tehát amikor jön vendég karmester, azokat is úgy kihívom, hogy mit szeretne vezényelni. Mert amit szívesen vezényel, az sokat mond, sokat tesz a siker érdekében.
1: Értem.
0: Ez egy elég fontos dolog, hogy nem osztottam ki, most ezt vezényem, nem adtam, mi szeretne. és akkor olyan jó műsorok kerekednek ki, tényleg a személyes indítékkal és álmokkal, aha, amit meg tud valósítani.
1: Hát az fontos.
0: Ez fontos.
1: Egyébként, amíg nem éltek a mikrofonok, azt mondta, hogy hát ez Strauss a sláger.
0: Hát így
1: ha már a sláger FM-ben ülünk.
0: Hát tulajdonképpen Johann Strauss annyi különleges dolgot csinált. Például lesz egy olyan darab, így ismerik Magyarországon, egy kék dudakeringő, ugye? Aha. Most ennek a hivatalos neve a szép kék dudakeringő. Szép kék dudakeringő. Ez egy nagyon fontos plusz, ez, mert egy varázslatos zene. Na most ez hogy készült? Először fölkérte egy bécsi férfi kari dalárda, hogy Strauss, hogy írjon nekik valamilyen darabot. Uh-huh. És akkor csinálta Strauss egy művet a férfi karra, és tulajdonképpen ez volt a Kék Dunának a első változata. Igen, ám, de jött a Párizs világkiállítás, és akkor ez 1800-as évek végén, és akkor arra az alkalommal megcsinálta Johann Strauss a szimfonikus zenekar a Kék Duna keringőt, így ismerik gyakrabban. Na most ez a... Tehát tulajdonképpen egy kórusmű volt először a gyökere. Én meg azt találtam ki, hogy ezt a kórusművet, ami megvolt, megmaradt, tulajdonképpen rá tudtam applikálni egy kis bővítéssel az egész kék, ahogy a zenekar elérsz a kék dolog keringőt, amikor van olyan nóta, amit ők is énekelnek, akkor ez benne van. Uh-huh. És ez tulajdonképpen tavaly mutattam be ezt a verziót, nagyon, nagyon jó. Szóval az énekhang akkorát dob a egész keringő, hogy
1: elhiszem.
0: Különleges.
1: Most egyébként a próbáról érkezett?
0: Igen.
1: No,
0: igen.
1: És milyen volt a hangulat?
0: Hát ez izzadt a zenekar, mert ritkán, mint említettem, ritkán játszottam most a Strauss-t, és ez egy nehéz műfaj, szóval ez könnyű zene.
1: De mégis nehéz.
0: Nehéz. Rengeteg tempóváltás, rengeteg harmóniaváltás van benne, és rengeteg fineszes ötlet. És
1: de egyébként karmesterként is nehéz?
0: Hát nem könnyű. Uh-huh. De nem probléma, mert jól ismerem őket.
1: Jó, világos, oké. Okay. Pálcával vagy pálca nélkül?
0: Pálcával vezetek, pálcával. Igen. Az sokszor kell, mert a nagyon karcsú karaktereknek a pálcahegye sokat segít.
1: Uh-huh. Hogy van ez a... És azért jó, hogy jött, mert most végre megkérdeztetem a kulisszatitkokról is, ugye ide járnak mindenféle alkotók estéről estére ebben a műsorba, és a színház világából mesélik, hogy mi van egy-egy próbán. És ott például a főpróba héten már az idegszálat megfeszül. De ez a zenében is így van?
0: Nem, ez szerintem egy kicsit... Egy zenekar az egy sokkal szervezettebb együttes. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen én úgy szoktam fogalmazni, hogy a politikusok miért nem bejárnak el zenekari próbára, mert megismerni, hogy a zenekar hogyan működik. Sokféle ember, sokféle indítatás, nálunk nincs politizálás, de mindenki a művek érdekében játszik. Uh-huh. És teljes béke van.
1: Igen.
0: Most tulajdonképpen a sok politikus nem tudja megteremteni ezt a egységet a közösség érdekében.
1: Igen. Hát milyen fontos lenne.
0: Ajajajaj.
1: No, a felelősségről beszéljünk egy picit. Igen. Egy ilyen nagy zenekarnál ki a felelősség az önné? Ha valami
0: persze
1: nem úgy sikerül?
0: Hát hogyne.
1: Tényleg? Tehát nem oszlik meg?
0: Nem nagyon. Hát jó zenészei vannak, úgyhogy ezekben eljátszak, de ez tulajdonképpen szóval a karmester nem figyel oda, és egy kicsit kihagy a feje, akkor baj van. Uh-huh. Szóval
1: oda kell figyelni ezen.
0: Ez nagyon, ugye a Brahms az 45 perces, ez meg egy teljes óra lesz a Strauss-ok. Uh-huh. Tehát és nem tudom hány fél dolgot játszunk, most ezek fergeteges darabok, nagyon jó darabok, hát szóval na.
1: Mennyit kell próbálni, és egyébként az előadók mikor csatlakoznak?
0: A szólisták?
1: Igen, a próbálók.
0: A szólisták azok 28-án jönnek hozzám először, szóval zongrával elpróbáljuk a énekszámaikat, mert például van egy a Johann Strauss-nak egyik legnehezebb duettje, a mindjárt mondja, hogy óra duett. Uh-huh. Ez a denevérben van benne, az a háttere ennek a szituációnak, hogy megrendezek egy bált, amire sokan elmennek, és elmegy Eisenstein, és a titokban a feleség és állarcba elmegy. Na most a bálba a Eisenstein, a férj, neki megtetszik az a nő, uh-huh. nem ismeri meg, hogy ez a felesége, és elkezd mindenféle
1: ajánlatokkal?
0: Így van, és van egy zsebórája, amit így játszódik az órában, és ezt a Rosalinda, a feleség, elkapja, uh-huh. és el is teszi. Most itt nagy pánik van, mert ugye egy értékes óra, meg minden, és hogy na, szóval egy felgeteges duett van, hát, és ez egy nagyon nehéz darab. Uh-huh. Szóval ez olyan, mint a legjobb kabaré, ott a, hát ha nem jól sütik el a poét, akkor
1: igen.
0: Nem az
1: tehát
0: igazi.
1: Tulajdonképpen óramű pontossággal ki van minden számolva.
0: Ez így van, pontosan. Erőt eszembe, hogy a Denevérben van egy prózai szerep, a Frosch, a börtönőr, aki eléggé szereti az alkoholt, és van egy nagy jelent a harmadik felvonásban, és itt nagyon sokan jó itt csinálták, de a legjobban a Latabár Kálmán csinálta. Aha. Ő Erkel Színházban csinálták meg ezt annak idején, hát nagyon régen. YouTube-on meg lehet nézni ezt a, uh-huh. tehát a Denevér Latabár Kálmán, és
1: ott kiadja.
0: Van egy ilyen 6-7 perces jelenet. Uh-huh. Tehát minden van, és a Latabárkában milyen óriási tehetség volt.
1: Különleges lesz az október Igen. 3-a is. Kedves hallgatóink, én azt kívánom önnek, hogy sok ilyen szép pillanat legyen még. Mondom is mindenkinek, hogy a Szent István Filharmonikusok weboldalát érdemes nézni, mert ott minden pontos, Igen. fontos információ.
0: Remélem.
1: Bent, fönt van. stif.hu, tehát a rövidítés így megtalálják egyébként. Úgyhogy keressék, kedves hallgatóink, és Záborszky Kálmán meg ahol lehet, csak kövessék, szeressék, mert azt az elképesztő energiát, meg időt, amit imádott hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. Az a legtöbb, amit adnak.
0: Ez így van. Nagyon szépen köszönöm.
1: Úgyhogy nagyon jó egészséget kívánok, nagyon sok élményteli koncertet, és hát sok boldog szempárt, meg csillogó szempárt ott a közönség soraiban, mert akkor az öné, meg a zenészek és csillogó fog, nagy baj nem lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt volt, és mindig mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés és Kossuth-díjas művésszel beszélgetni, úgyhogy köszönöm még egyszer. Kálmántól most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még csak azért nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Spilák Lárának és Záborszky Kálmánnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Októberben elkezdik az óbudai K-híd felújítását. Országszerte programokat tartanak a Turizmus Világnapja alkalmából. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzési eljárás. A tervek szerint még szeptemberben szerződést kötnek a nyertes kivitelezővel. A munkálatok alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban az egyik oldali járdát folyamatosan használhatják. A munkát a jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szüneteltetik, ekkor a közúti és a kétoldali gyalogos forgalmat is biztosítják. A felújítás során a 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, kiszélesítik a pályalemezeket, javítják az acélszerkezetet és akadálymentes rámpákat is kialakítanak. A beruházás célja a híd biztonságának és hosszú távú használhatóságának javítása, miközben megőrzik annak jelenlegi megjelenését. Több mint 20 második világháborús tüzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 darab magyar gyártmányú második világháborús tüzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. Felújítják a 6-os villamos budai szakaszát a Karinti-Frigyes úton. A munkálatok szeptember 28-án hétfőn kezdődnek, az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között, és várhatóan november 22-éig tartanak. Ez idő alatt a szakaszon szünetel a villamosforgalom. A 4-es 6-os villamosok a 4-es vonalán, a Szél-Kálmán tér és Új-Buda központ között közlekednek. Pótlóbusz nem jár, a Móricz Zsigmond körtér a 4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal érhető el. A Karinti-Frigyes utat az átépítés idején ideiglenesen egyirányosítják az Irinyi József utca felé. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező séten elevenednek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. A kezdeti naposabb időszakok után délután már eső zápor várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 17-19 fok körül alakul. Pénteken szeles, de már derültebb idő várható 20 fokos maximummal.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyen sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7-főre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Egy napra lezárják a Gubacsi hidat. Szombaton Veszprémben tartják a Be Active Night központi eseményét. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Hétfő délelőtre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ésezik, ezt követően kerülhet a 3 ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlenkezelés, Eszták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Magyar Péter közölte azt is, hogy kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében. Vasárnap egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat javítási munkák miatt. Szeptember 27-én az autósok Csepel és Pesterzsébet között csak a Kvassai hídon, illetve az M0-ás déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. A kerülő miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A lezárás több buszjáratot is érint, egyes járatok nem állnak meg a Sósfürdő, illetve Csepelen a Papírgyár és a Véggát utca megállóknál. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A Blik értesülését a kórház is megerősítette. A fertőzést egy szociális otthonból beutalt beteg hurcolta be szeptember 11-én. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az intézmény azonnal izolációt rendelt el. Több lépcsőben kezelte az érintetteket, valamint fertőtlenítette a helyiségeket, a textíliákat és a használati tárgyakat. A kórház közlése szerint a szigorú intézkedéseknek köszönhetően a fertőzés jelenleg már nincs jelen a Szent Imre kórházban. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
3: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
2: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa sportrégiója címet. Marad a kora őszies időjárás. Északnyugat felől gyors mozgású hidegfront éri el az országot. A déli óráktól egyre több helyen előfordulhat eső, zápor eső. Nappal 18-20 fokos maximumokra készülhetünk. A hétvégéhez közeledve melegedés várható. Vasárnap már 25, a jövő hét első napjaiban pedig 28 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátunk szok.

0: érzem, hogy nem ez. Ugyan megbocsátasz, most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem lesz.
1: Sláger FM.

0: Sláger FM.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Októberben elkezdik az óbudai K-híd felújítását. Országszerte programokat tartanak a Turizmus Világnapja alkalmából. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzési eljárás. A tervek szerint még szeptemberben szerződést kötnek a nyertes kivitelezővel. A munkálatok alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban az egyik oldali járdát folyamatosan használhatják. A munkát a jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szüneteltetik, ekkor a közúti és a kétoldali gyalogos forgalmat is biztosítják. A felújítás során a 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, kiszélesítik a pályalemezeket, javítják az acélszerkezetet és akadálymentes rámpákat is kialakítanak. A beruházás célja a híd biztonságának és hosszú távú használhatóságának javítása, miközben megőrzik annak jelenlegi megjelenését. Több mint 20 második világháborús tüzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 darab magyar gyártmányú második világháborús tüzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. Felújítják a 6-os villamos budai szakaszát a Karinti Frigyes úton. A munkálatok szeptember 28-án hétfőn kezdődnek az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között, és várhatóan november 22-éig tartanak. Ez idő alatt a szakaszon szünetel a villamosforgalom. A 4-es 6-os villamosok a 4-es vonalán, a Szélkálmán tér és Új Buda központ között közlekednek. Pótlóbusz nem jár, a Móricz Zsigmond körtér a 4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal érhető el. A Karinti Frigyes utat az átépítés idején ideiglenesen egyirányosítják az Irinyi József utca felé. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező séten elevenendek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. A kezdeti naposabb időszakok után délután már eső, zápor várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 17-19 fok körül alakul. Pénteken szeles, de már derültebb idő várható, 20 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal. Ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak. Igen, elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és szerencsére egy olyan úriember érkezett. Egy szívemnek nagyon kedves úriember, aki történész, levéltáros és író is. Nem először van itt a műsorban, nem is utoljára. Perczel Olivért köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked, és ha emlékeznek rá a hallgatók, egyszer mi már beszélgettünk, és tulajdonképpen akkor ígéretet tettem én is, meg tettél te is, hogy majd vissza fogsz térni, amikor megjelenik az a könyv, ami végre itt van a kezemben. Szórakozik a Liget címmel, a tömegszórakoztatás lehetőségei és helyszínei a Városligetben. A kezdetektől 1953-ig, Olivér, köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatóságot.
1: No, hát nagyon izgalmas volt már akkor is a téma, amikor mondtad, hogy dolgozol rajta. Most meg még inkább, hogy itt van a kezemben, ezt az olvasóknak mondom, hogy nagyon szép a könyv kivitelezése is. Minden lapja színes, tele van képekkel, hát és a történetekről nem is beszélve, szóval ehhez is gratulálok. Tudom, hogy nagy pillanat mindig egy könyv megjelenése, de ez olyan nagy pillanat, hogy lesz is a héten egy könyvbemutató.
2: A kötetnek pénteken a Kutatók Éjszakája rendezvény sorozatnak egyik keretében lesz a bemutatója. Ez Budapest Főváros Levéltárában lesz 15 órakor. Szeretettel várjuk a látogatókat, és egy élő szereplős műsorral is készülünk.
1: De jó, hát gondolom egy ilyen izgalmas könyvhöz izgalmas közönség találkozó meg.
2: Izgalmas közönség tartozik, így van.
1: Szuper. Mondjuk el mindenkinek, akik nem tudnák, hogy hol van a helyileg.
2: A Budapest Főváros Levéltár, ez a Teve utca 3-5 cím, a Árpád híd közelében a rendőrpalota mögött.
1: Tehát egy teljesen könnyen megközelíthető.
2: Könnyen megközelíthető.
1: A pénteki forgalomban is.
2: A tömeg közlekedéssel is, ugye a metrótól csak néhány perc séta.
1: Én biztos vagyok benne, hogy 1000 millió kérdése lesz majd az rendezvényre ellátogatóknak, meg hát valószínűleg a könyv olvasása közben is felmerülhet, de hogy erre, ezekre választ adsz, arra biztos vagyok. Hogy itt mi történt 53-ig a Ligetben?
2: Egy hosszú folyamat volt. A keletkezés történethez hagyd mondjak annyit, hogy több mint 10 éve, vagy már 12-13 éve is kutatom ezt a témát. Uh-huh. És ez a doktori disszertációm, annak a könyv változata. Aha. Időközben én több cikket, tanulmányokat írtam, előadásokat tartottam, és a végén egy disszertációban csúcsosodott ez ki. Társadalomtörténeti doktori iskola az ELTE-n, amelynek segítségével melyet elvégeztem, és megvédtem 2024-ben a disszertációt, és most alakult ki, hogy megszületett ez a könyv. Ugye még ezek után is volt vele munka.
1: Gondolom, szívből gratulálok egyébként.
2: Köszönöm szépen, érkeztem.
1: Még most nem olvastam bele, de nagyon kíváncsi vagyok, és akkor most leteszem a hát nem is a nagy esküt, a meghívást, hogy gyere majd vissza, kérlek, később is ezzel a témával, mert ha valami, akkor ez helyi téma, fővárosi téma, érdekli a fővárosiakat. Még nem tudom, de Madárfejű Lajcsika benne van?
2: Az is benne
1: van. Na, benne van. Tehát, hogy itt legendák vannak gyakorlatilag a Ligetben, én is imádtam mindig ezt a témát. Te miért pont ezt választottad?
2: Hát igazából nem tudnék olyan kiemelni, ugye végülis, ha azt kell, hogy ilyen misztikus magyarázatot kell mondanom, akkor azt mondhatnám, hogy a téma választott engem.
1: Tényleg?
2: Levéltárosként, ahogy segítettem a kutatókat, és az eredet történet a kutatásnak az ahhoz kapcsolódik, hogy amikor 125 éves lett az állatkert, akkor ott csináltak egy kiállítást, és akik azt elkészítették, azoknak én segítettem. És akkor így beleláttam a levéltári iratanyagba, aztán valahogy megszólított, megragadott a téma, és az volt az első, amelyet feldolgoztam, az állatkert építés története, akkor jött egyikben a másik. Tehát észrevettem, hogy ott van mellette a Wurstli, ott, hogy 1896-ban az Ősbudavárát kialakították a Millennium kiállítás mellett, amely az első ilyen tömegszórakoztató létesítmény volt. Egyikbe jött a másik, utána jött, hogy az angol parkkal kezdtem el foglalkozni, ezeket mind külön tanulmányokban megírtam, ilyen szórakoztató cikkeket dolgoztam föl benne, hogy volt bikaviadal, hogy a Millennium kiállításnak...
1: Amire nem is emlékeznek.
2: Igen, ez is az állatkedő volt 1904-ben, hogy etnográfiai bemutatókat tartottak az állatkertbe 1880-as évektől
1: kezdődően. Az megvan neked, hogy ebből mennyi 25 éven át. Bulvár címlap lehetne? Már csak ez, hogy bikaviadal az állat, vagy a Városligetben.
2: Így van.
1: Őrület.
2: Most ezt a témát dolgoztam fel én tudományos igénnyel, mert a levéltárban az összes ehhez kapcsolódó iratot én összegyűjtöttem, feldolgoztam, és hát
1: ez
2: így,
1: nagy
2: állt,
1: meló,
2: így állt össze. Ugye? Hát nagy munka volt, mert összességében 12 éve már ezen dolgoztam, igen.
1: És azért is örülök most, hogy jöttél, elmondjuk még majd néhányszor, hogy pontosan hol lesz a meg mikor a, ugye pénteken 14 órától a
2: 15 órától.
1: Bocsánat, 15 órától. 14-re oda mehetnek téged megnézni a felkészülés közben, de természetesen itt az a lényeg, hogy vegyék kezükbe ezt a nagyon szép kiadványt, és mélyedjenek el a történetben. Mert látják, hát el nem tudom képzelni, hogy ezt 10 emberből mennyien tudnák, hogy ott mi történt a Városligetben régen, hogy milyen csoda dolgok voltak, már ha egy bikaviadalt is csodának lehet nevezni, de hogy kuriózónak az biztos Budapesten. A másik kérdés, hogy engem nagyon érdekelt mindig a kutatásnak a technikai része, a lélektana is természetesen, hogy vannak a kutatók, akiknek, ahogy mondtad is, te segíted a munkáját. Tehát ha tegyük fel, én mit tudom, én kutatok egy család legendáriumában, és betévedek oda a levél. Egyrészt bemehetek a levéltárba, tehát oda bárki bemehet?
2: A levéltár az nyilvános, és minden állampolgárnak joga van, és lehetősége van
1: keresni.
2: Keresni, családfát is tudnak kutatni, saját családjukat. Hol én dolgozom, ez a budapesti levéltár, tehát itt a budapesti családok keresnek.
1: Világos.
2: Tehát nem az országos. Nem, és körülbelül azt kell mondani, hogy a 1700-as évektől vannak itt iratok, előtte a törökök, meg a török háborúk előtt nem nagyon maradtak, tehát 12 középkori oklevelünk maradt, a törökök azt felgyújtották, elpusztították korábbi iratokat, de 1700-as évektől vannak, és leginkább közigazgatási levéltárról van szó, de a dualizmus időszakától már egyre gazdagabb az iratanyag, és
1: hát de micsoda
2: jelentős kincsestár, így van.
1: Na most, de ebben lenni minden nap? Azért az milyen érzés?
2: Igen, hát egy különös hangulata van.
1: Megszoktad?
2: Mi szeretjük, igen, hát régóta ott dolgozom, és szeretem.
1: Megszokja az ember, oké. Okay. No. Olivér, van itt egy szokás ebben a műsorban, és az a szokás, hogyha olyan vendég érkezik, aki könyvet hoz nekem, akkor azt megfogom, és kinyitom valahol. Látod, nem beszéltünk meg semmit előre. Kíváncsi leszek, hogy hol nyílik ki, és ez valamit üzene nekünk. Na nézd meg, nem beszéltünk meg, Vidám Park. A dolgozók szórakozó helye. Itt a helyszínrajz is mellette. Csak egy picit beleolvasok, hogy érezzék a hallgatók, hogy kb. Miről van szó. Azt mondja, a Lilliputi revűben akkor még munkaversenyt bemutató darabot játszottak. Már ez is ilyen Lilliputi revű. De az épületek nagy részét átépítették, lebontották, ugyanakkor 1950-re aszfaltburkolatot kaptak az utcák és a járdák is. Az államosítás következő lépése december 23-án történt, akkor a még megmaradt nagyobb mutatványos üzemeket adták át a Vidám Park kezelésére. És akkor itt le van írva még nyilvánvalóan a történeteit, itt van Kis Vidám Park, van Kékhordó, Upor vendéglők, teljesen másképp nézett ki akkor egyébként a Városliget?
2: Hát igen, főleg, hogy nem olyan rég most is voltak építkezések,
1: igen,
2: mint amely
1: igen.
2: Az is átalakította a Városliget szerkezetét, de ez, amit felolvastál észletet, ez az 50-es évek legelejéhez arról szólt, ekkor van a történetnek a vége, és az én kutatásomnak a vége. Az történt, hogy az új vezetés, városvezetés, a szocializmus épült ki, és államosították a korábbi Wuslit és az angol parkot, ugye ez a kettő akkor külön volt, egy út, a Hermina út választotta el, ezt államosították és egybe rakták, ebből a kettőből alakították ki a Vidám parkot, és azért tart 1953-ig a kötet, mint ahogy itt a címben is látható, mert az első pár évben még, ha már 50 május 1-én kinyit a Vidám park, de még 2-3 éven keresztül építkezések zajlanak benne, építkeznek újabb és újabb játékokat hoznak létre, tehát nem igazán lehet még azt szerintem egy igényes szórakozásnak nevezni, amikor elmegy egy család, de ott hiányos munkagépek, igen, zaja, igen, porfellegek zavarják a kikapcsolódást. Tehát 53, amikor a Vidám park valódi pompájában megnyitott.
1: Hú, most megint kinyitottam valahol, azt most itt a szójegyzék, vagy alul az információknál látom. Júniusra elkészül a fővárosi Városliget, vagy a főváros városligeti nagyúszodája. Ez a Budapesti Hírlap írta meg 926. január 14-én.
2: Igen.
1: Ez a Széchenyinek a elődje?
2: Ez a Széchenyi fürdőnek,
1: vagy maga a Széchenyi
2: bővítéséről van szó, aha, amikor a kültéri nyitott medence épül hozzá, aha, tehát az a rész. Korábban az nem volt, de 26-ban építik, és ez érinti a Wuslinak a vállalkozóit is, mert a 26-os fürdő építés előtt ott azon a helyen, ahova épült ez a kültéri medence, ott Wusli vállalkozói voltak, tehát Bábszi ház volt ott, Céllövölde, meg nem is tudom, valamilyen szatósbolt, 8 vállalkozónak voltak ott mutatványos épületei, és ezeket 26-os fürdőépítés miatt elköltöztették, és beköltöztették a Wusliba, ami hát a mai, ahol van ma is még meg a körhinta.
1: Igen,
2: az a műemlék körhinta.
1: Igen, ott elő.
2: Igen, és azzal szemben egy utca húzódott, és az volt a Wuslinak az utcája. Ott volt 28 Wusli vállalkozó. A végén egy cirkusszal, az volt a Barokkaldi cirkusz.
1: Izgalmas, nagyon izgalmas a téma, kedves hallgatóink, és ezt sokkal izgalmasabban kapják majd meg most pénteken egyébként, 26-án.
2: Igen, 15 órára várjuk a
1: Budapest főváros levéltárában.
2: Főváros levéltárának az előadó termében, mint mondtam, egy élő szereplős bemutatóval és egy beszélgetés kapcsán mutatjuk be a kötetet.
1: Tehát ajánlom szívből mindenkinek. Na, hát és életveszély egyébként, Olivér, amit most csinált, hogy ideadtad nekem ezt a könyvet, amit hálásan köszönöm, mert most megint belelapoztam, 82. oldal, a Panoptikum, avagy Viaszbábok Budapesten. Hát most ezt nem mondott komolyan, hogy a Madame Tussaudsnak volt egy előzménye. Mikor volt ez?
2: A Wusliban.
1: És még Chaplin viaszbábúja is ott volt.
2: Igen.
1: Látom a fotón.
2: Érdekes történet. Folyamatosan megújult ez a Panoptikum, de arról az időszakról van szó, ugye, amikor még csak a rádió az, amelyik
1: szórakoztat,
2: egyáltalán híreket ad, és ebbe a Panoptikumba és a emeleten pedig ilyen bonctani múzeum volt, itt ismerkedtek meg nagyvilágnak szereplőivel, akár Chaplinről volt, vagy van benne kép, színészekkel, politikusoknak a Viaszbábát bábjait mutatták be, magyar történelmnek nagy alakjait, de a külföldi, tehát a királyoknak is nagy alakjait mutatták be a Panoptikumba, és igen, 1890-es évektől egészen 1945-ig is volt Panoptikum, a Wuslinak az egyik, a fényesék vállalkozása volt.
1: Elképesztő fontos a te hát munkád, hivatásod, meg missziód is, gondolom ez mind a három.
2: Egyszerre. Igen, ez így van.
1: Mert kötöd össze a múltat a jelennel, úgyhogy közben a jövőt is építed. Ha ezt most te nem gyűjtöd így össze, akkor lehet, hogy az életben nem hallunk róla. Mert oké, hogy ott vannak a levéltárak mélyén, meg ezek megtörtént események, megtörtént valós dolgok, na de hát ezt valakinek elén kell tárnia. És beletetted azt a 12 évet.
2: Igen, igen.
1: A kutatásokban.
2: Hosszú munka volt, de én élveztem.
1: Azt elhiszem. Úgyhogy majd amikor visszajössz és hosszabban beszélgetünk, akkor biztos, hogy a kutatásnak a részleteibe is avas bekérlek, mert egyébként te ezekről nagyrészt tudtál? Vagy kutatás közben derült ki, hogy atyai, mindig, ez is volt, az is volt?
2: Igen, közben jön sok-sok új információ, meg nem mindenről tudtam, valamiről igen, aminek lehetett, utána olvastam, ugye, hogy kutatásul, hogy zajlik, ami szakirodalom.
1: Zajlik? Na, de jó is, hogy ezt mondod, hogy a szakirodalom, de mennyi zajlik tényleg a levéltárakban, könyvtárak mélyén, és mennyi az interneten?
2: Hogy milyen információ van? Hát sajtóanyag most már elég jól elérhető az interneten, és azzal lehet egy kutatást végezni, ha bár az nem adhatja meg a teljes történetet. Hogyha csak valaki az újságokat böngészi el, de egy valamiféle tudást lehet az internetes keresésből is és összegyűjteni.
1: És a fotó, például ezek kifejezetten levéltárakban található képek?
2: Hát azt mondhatom, hogy az összes közgyűjteménybe elmentem, és onnan összegyűjtöttem a témához kapcsolható képeket, meg plakátokat, képeslapokat, magángyűjtő is segített, meg Fortepán is, de tehát itt az Országos Széchenyi Könyvtár is van, a Kiscelli Múzeum is, a Színházi Tudományi Múzeum is, igyekeztem, alapos munkát végeztem.
1: Na hát nem is gondoltam, hogy ez ne így lenne. Élnél ebben a korszakban?
2: Hát, ez furcsa kérdés. Én azt gondolom, hogy nem.
1: Gondoltál
2: hát, gondoltam, de azt gondolom, hogy jó az,
1: jó így, oké. Én is így gondolom. De hogy mennyivel volt a szórakoztatás mívesebb? Mert ma hajlamosak azt mondani, főleg itt a szórakoztató iparban a művészek, hogy hú, mindig azt hiszük, hogy nincs lejjebb, és akkor van. Na de ahhoz képest ez egy mívesebb szórakoztatás volt, hát, vagy itt is volt gatyaletolás, most a jó értelemben kérdezik?
2: Hát, úgy mondjam, egy folyamatról van szó, és valójában itt én négy generációnak is a szórakoztató műfaját tekintem át. Volt benne ilyen, hogy mondjam, ilyen igénytelenebb rész is, de igazából szerintem nem. Tehát azért
1: na, annyira is... Na, Lancsika, hova tartozott?
2: Egy ilyen átverés valójában, egy ilyen tükör összejátszott a Lajcsi, majd Lajfai Lajcsika egyik kikiáltóval, egy becsapás a közönségnek, de egy ártatlan tréfa tulajdonképpen. Megmondták, hogy hány éves az az ember, meg ilyeneket. Úgyhogy szerintem nem olyan.
1: Illetve maga a Wurstli név, az mennyire vált szitokszóvá? Vagy éppen minőségibb?
2: Hát mindig elhatárolódott a társadalmi rétegek szórakoztatása, és a Wurstli az a szegényebb rétegi volt. Tehát ilyen értelemben egy különbséget
1: mutat. De közben meg mégiscsak ez volt a tömegszórakoztatás.
2: De a tömegnek igen, mivel hogy hát sokkal nagyobb réteg látogatta, szegényebb lakosság, számukra nem volt szitok szó. Maga a szó egyébként ugye a német búst, igen, kolbász, igen. Meg maga aki ott, mint a Paprika Jancsit, szórakoztatót jelenti.
1: No, hát Olivier, én azt gondolom, hogy megírtad minden idők legizgalmasabb könyvét, tényleg, abszolút, és ezt most nem puncsolásból mondom, mert már úgyis itt ülsz, hanem olyan hiánypótló nem is titkokat, de tényeket kutattál elő, és akkor mondom még egyszer, Szórakozik a liget, ezen a néven keressék Perczel Olivier könyvét, kedves hallgatóik, a tömegszórakoztatás lehetősége és helyszínei a Városligetben a kezdetektől 1953-ig címmel, ami szerintem mindannyiunk polcán ott a hely ennek a kötetnek, hogy tisztán, akik szeretjük Budapestet, akik szeretjük a Városligetet, akik szeretünk a mai napig ott sétálni.
2: Igen, Budapest története, azon belül a Városliget története és társadalom története.
1: Ebben minden benne van, ez egy nagyon-nagyon fontos könyv, úgyhogy várlak vissza, most csak rövidebben tudtunk beszélgetni, de ez azért is fontos, mert most pénteken, kedves hallgatóink, szeptember 26-án a Budapest Főváros Levéltárában lesz 15 órától a könyv bemutató Oliverrel meglepetésekkel. Igen.
2: Köszönöm szépen.
1: Szívesen, meg szívből ajánljuk mi is ezt az eseményt, a könyvet is természetesen. Olivier, neked sok csillogó szempárt ott a könyvben mutató, meg az olvasók között is, és várlak vissza még ebben az évben. Beszélgessünk egy hosszabbat.
2: Örömmel
1: erről,
2: jövök.
1: Mert ez egy nagyon fontos téma, vigyázz magadra.
2: Köszönöm a kívást.
1: Kedves hallgatóink, Olivertől most elköszönök, önöktől még nem, mert jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, és már azt is megmondom, hogy a divat világába fogunk elkalózolni mindenkit. Igen, Budapest, de már a mai kornak megfelelően, de gyors lesz az átmenet, arra is készüljenek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Egy napra lezárják a Gubacsi hidat. Szombaton Veszprémben tartják a Be Active Night központi eseményét. Jó reggelt kívánok, Szendős Bori vagyok. Hétfő délelőttre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlenkezelés, Eszták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Magyar Péter közölte azt is, hogy kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közbádas bűncselekmények esetében. Vasárnap egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat javítási munkák miatt. Szeptember 27-én az autósok Csepel és Pesterzsébet között csak a Kvassai hídon, illetve az M0-as déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. A kerülő miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A lezárás több buszjáratot is érint, egyes járatok nem állnak meg a Sósfürdő, illetve Csepelen a Papírgyár és a Véggát utca megállóknál. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A Blik értesülését a kórház is megerősítette. A fertőzést egy szociális otthonból beutalt beteg hurcolta be szeptember 11-én. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az intézmény azonnal izolációt rendelt el. Több lépcsőben kezelte az érintetteket, valamint fertőtlenítette a helyiségeket, a textíliákat és a használati tárgyakat. A kórház közlése szerint a szigorú intézkedéseknek köszönhetően a fertőzés jelenleg már nincs jelen a Szent Imre kórházban. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Active City-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet. Marad a kora őszies időjárás. Északnyugat felől gyors mozgású hidegfront éri el az országot. A déli óráktól egyre több helyen előfordulhat eső, zápor eső. Nappal 18-20 fokos maximumokra készülhetünk. A hétvégéhez közeledve melegedés várható. Vasárnap már 25, a jövő hét első napjaiban pedig 28 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Annak meg még inkább örülök, hogy a vétel között kulturális aktualitásai között most megint egy divatbemutatóval tudunk foglalkozni. Szerintem nincs olyan sok divatbemutató a városban, kérdezem Ladányi Beát, aki stílus kommunikátorként, meg divat, elmondhatom, tervezőként, majdnem divat diktátort mondtam, de még az is belefér szerintem, de hát a jó értelemben természetesen, hogy olyan nagyon sok nincs. Vagy én látom csak rosszul?

0: Üdvözlöm a hallgatókat. Vannak divat bemutatók, nagyon sok tényleg nincs, de azért, aki erre nyitott, az megtalálja
1: azt talál
0: eseményeket.
1: Oké. Ma jobban fogok én is nézelődni. Az biztos, hogy a tiétekre mindig lehet számítani. Most már menetrendszerűen.
0: Igen, ez most már úgymond, ha úgy veszük, a 7. divat bemutatónk lesz. Évente 2-szer tartunk, egyet a tavaszi időszakban, egyet
1: és az őszi időszakban. És mindig beszélgetünk, és legalább mindig találkozunk ilyenkor. Igen. De ez mennyi előzetes felkészülés idézi meg? Fél év?
0: Hát fél év azért nem. Persze már az előzetes tervezés elindul mindig, ahogy lezárul az előző divat bemutató, akkor már időpont meg minden meg elkezdjük szervezni. Az igazán aktív munka, már mint nekem így, hogy szervezője is vagyok az eseménynek, ez az utolsó 2 hónap.
1: Aha, akkor az ilyen húzósabb.
0: Igen,
1: de szakmailag
0: és az utolsó hetek, meg aztán
1: végig. De szakmailag te azt már tudod az előző divat, tehát például mostani, hogy majd a következőnél mi lesz a nagy lépés?
0: Mindig, hát több szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy ugyebár ez lesz most a második olyan alkalmunk, amikor egy tematikát választottunk. Igen. A divat bemutatónak. Úgyhogy az már biztos, hogy ahogy lezárul a mostani divat bemutató, már elkezdünk gondolkodni a tavaszi divat bemutatónak, mi legyen a fő témaköre, mert ezt megadjuk a tervezőinknek, hogy ők is abban a szempontból kezdjenek el gondolkodni, inspirálódni, hogy tudnak csatlakozni ahhoz a tematikához, tehát ez biztos, hogy elindul. A másik, ami nagyon fontos, hogy minden divat bemutató után tartunk egy ilyen kis megbeszélést, hogy mi volt jó, mi volt esetleg a rossz, vagy javítandó dolog, vagy hogyan lehet fejleszteni, és akkor ezt már így betervezzük a következő bemutatóra, hogy na akkor ez így jó volt, ezt továbbra is így csináljuk, ezen van mit fejleszteni, és akkor mi lesz a következő lépése ez ügyben.
1: Uh-huh. Azért nagyon izgalmas hivatás a tiétek egyébként. Meg az egészet figyelembe véve, de most nyilván maradunk a divat bemutatónál, aztán igen, majd mesélsz még a boszorkánykonyha titkairól. De ezt is szigorúan jó értelemben mondom. De most akkor visszatérve az előző elszóláshoz, a divat diktátorhoz, hogy a stílus kommunikátornak lenni az átok vagy áldás? Mert neked valahol nem mindig a piac előtt kell járnod?
0: Nem. Válasszuk szét. A stílus kommunikátor az tulajdonképpen nem olyan, mint egy divattervező, tehát ő nem diktálja a divatot.
1: Oké, tehát a divattervező diktálja.
0: Igen, uh-huh. Igen. A stílus kommunikátor szerepemben pontosan inkább az ügyfél a lényeg, hogy a hozzáillő ruhatárat tudjuk kialakítani. Persze a stílus kommunikátorság az túlmutat ezen, tehát nem csak a ruha számít, hanem így egészben a megjelenését, a kommunikációját, mindent figyeljük az ügyfélnek. Uh-huh. A divattervezők, meg ugyebár főleg a nagy márkák divattervezőit lehet azt mondani, hogy egyfajta szempontból divatdiktátorok, tehát meghatározzák azokat
1: az irányokat,
0: Aha. ami alapján a következő hónapoknak a divatrendjei alakulnak.
1: De te ezt kicsiben tudod ugyanígy? Ide-haza?
0: Kicsiben igen, természetesen hatnak rám a nagymárkáknak az irányvonalai, meg minek utána van egy olyan sapkám is, hogy stíluskommunikátor, ezért nagyon sokszor mindig a kollekcióimat az is meghatározza, hogy mit tapasztaltam az ügyfeleimnél. Leginkább ők motiválnak, hogy látom azt, hogy mivel küzdenek, mivel lehetne jó úgy kialakítani nekik az öltözéküket, hogy az jó legyen, hozzájuk illő legyen, személyiségükhöz is illő legyen, hogy komfortosan érezzék magukat, és hogy mindig legyen azért benne egy kicsit plusz, kicsit más, mint a korábbiban.
1: Uh-huh. Jó, mondom, hogy izgalmas, most is ismétlem magam. Ezeket, ami rajtad van, te készítetted?
0: Hát a nadrágot nem, a blúzt, igen. Aha. Természetesen.
1: Mi, amit te felveszel, az inkább hangulat?
0: Igen.
1: Mert ma olyan hangulatod volt, hogy...
0: Egy kicsit most ez az időjárás így elbizonytalanított, hogy...
1: Az befolyásol mindig?
0: Persze, hát abszolút, hogy most meleg van, vagy hűvösebb, tehát hogy ez is belejátszott a döntésembe. Nagyon sokszor van olyan, hogy kiválasztok egy ruhát, hogy na, majd abba megyek, és akkor másnap, mikor felveszem, akkor érzem, hogy nem, most mégsem ezt kívánom.
1: Uh-huh. De ebben jól érzed most magad?
0: Jól érzem magam, másik ruhába akartam jönni, és aztán inkább erre váltottam át. Igen. Úgy éreztem, hogy most ez sokkal jobban illik a mostani hangulatomhoz, kedvemhez.
1: Na jó, aztán, hogy majd szombaton milyen hangulatod lesz, az megint egy következő kérdés, de jól szoktad magad érezni mindig?
0: A bemutatókon? Hát, na, igen.
1: Mert ott azért nagy felelősség van.
0: Igen,
1: rajtad.
0: Nagyon fárasztó, tehát így munkában, de valahogy így, amikor történik az események, hogy visszalendület, uh-huh. így végigcsinálom, és amikor vége van, és akkor már így pakolunk össze, és akkor egy kicsit így szétesek.
1: Uh-huh. Na jó, az megérthet, az megenged. Szeptember 26, ugye, még nem mondtuk el, hogy hol lesz.
0: Igen. Tehát szeptember 26-án délután 2 órától lesz a Paloma Art Space udvarán belül. Ez az 5. kerületben van, Kossuth Lajos utca 14-16 házszám alatt.
1: Impozáns hely.
0: Nagyon-nagyon-nagyon impozáns maga a hely is, az épület is, tehát hogy van már egy magának a helynek is egy nagyon jó kis hangulata, az épület miatt is, a bent lévő bemutató termek miatt is, mert ugyebár itt gyakorlatilag most már hát ilyen közel 100 magyar alkotó terméket található meg. Ez nem mindegyik kapcsolódik a divathoz, tehát uh-huh. hogy vannak divathoz kapcsolódó termékek, tehát ruhák, táskák, ékszerek, sálak, kendők, cipők, és vannak olyan termékek is, amik csak kézműves termékek, amik ilyen ajándéknak, meg használati tárgynak tökéletesen.
1: De szeretik, gondolom, az odajárók, akik
0: igen,
1: a művészetekre nyitottak.
0: Igen. Tehát a visszatérő vendégeink nagyon szeretik. Nagyon sok szor van az, hogy jönnek be emberek, és meglepődnek, hogy úristen, itt milyen kincsek vannak. Uh-huh. Tehát, hogy olyan dolgokat találnak meg. Tehát olyan, mint nem az a klasszikus, hogy bemegyek a plázába, és tucat dolog, hanem ilyen egyedi érdekességek, ami még érdekessége a helynek, és ezt mindig meglepődünk, hogy még nagyon sok magyar ember, olyan is, aki egyébként design és kultúra irányában nyitott érdeklődő, nem ismeri még a helyszínt, tehát hogy bejön, és akkor meglepődik, hogy hát ugye ezt miért nem tudta, hogy vagyok.
1: Ezért is érdemes elmenni hétvégén.
0: És ugyanakkor meg viszont vannak külföldi turisták, akik jönnek sokszor is mutogatják a kis könyveket, tehát hogy külföldi design iránt nyitott, vagy ilyen ajánlati könyvekben benne vagyunk, szeretünk.
1: De jó.
0: Hogyha Magyarországon és Budapesten járnak, akkor mik azok a helyek, amiket érdemes nekik megnézni, úgyhogy ők jönnek így rendszeresen.
1: Óriási, nem például kérdeztem én a felelősségedet ebben, mert azért egy hídépítő is vagy, aki viszi a jó hírt. A múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy közben építed a jövőt.
0: Hát valahol igen,
1: tehát
0: mondhatni.
1: Tehát közvetítő is vagy
0: igen,
1: biztos.
0: Igen. Tényleg ezzel a divat bemutató eseményekkel az is a célunk, hogy jobban meg tudjuk ismertetni azt a sok zseniális alkotót, akik nálunk megfordul.
1: Sokan vannak egyébként? Ötletes, kreatív alkotó Magyarországon?
0: Igen.
1: Csak hogy tudjunk, hogy képet kapjunk.
0: Igen. Tehát, hogy maga a Palomán belül is a divatbemutatóra is szoktunk meghívni még külsős tervezőt, akiben látjuk azt, hogy érték van a munkájában, uh-huh. hogy ők is egy kis teret kapjanak. Nekünk ez a divatbemutató mindig, tehát megelőzi egy ilyen próbanap, ami most már lezajlott szombaton.
1: Ez mit jelent?
0: Hogy ilyenkor behívunk gyakorlatilag mindenkit, tehát a modelleket, a tervezőket, és akkor zajlik ruhapróba.
1: Tehát le kell próbálni az egészet?
0: Igen. Aha, zajlik okay. járáspróba, befotózzuk már a szetteket, tehát megnézzük.
1: Tehát mint a színházban?
0: Igen. Lehet az.
1: Erre készülni kell?
0: Igen, tehát hogy gyakorlatilag két ilyen nagy hajrá van az eseményünkön, úgyhogy most a próbanapon én már láttam, hogy melyik tervező mivel készül. Van olyan ruha, ami még nem volt teljesen kész, de hogy már összességében lehetett látni a kollekciókat, és azt mondhatom, hogy le a kalappal, nagyon csodás dolgokat alkottak a tervezőtársaim, úgyhogy egy igen színvonalas divat bemutatónak nézzünk elébe.
1: Na, szuper. És már a hetedik.
0: Igen.
1: Amit kívánom, hogy még sok legyen egyébként.
0: Hát bízunk benne.
1: Mennyi a mennyi emberre számítotok ilyenkor? Mennyien férnek oda be?
0: A helynek van egy érdekessége, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen klasszikus teremben megtartott bemutatót, ahol hány szék fér el, és akkor ilyen szempontból. Nálunk vannak ülőhelyek, amikre támogatói jeggyel lehet
1: jelentkezni.
0: És van rengeteg állóhely, meg vannak ilyen balkonos részek, ahol elkérő, hogy le lehet nézni, és egyébként az egész nem egy olyan, hogy így bemegyek, ott vagyok, hanem van egy kis nyüzsgés közben, hogy jönnek, mennek az emberek, kicsit néz a divatban mutatóban, hogy benéz valamelyik műhelybe, vagy bemutató terembe közben, ezért van a divat bemutató közben egy nagyobb szünet is, hogy tényleg körbe tudjanak nézni az emberek, meg kicsit át tudják mozgatni magukat.
1: Több a hölgy, mint a férfi?
0: Igen. Igen.
1: Ja, az egyértelmű.
0: Az egyértelmű, okay. hogy a nézők többsége nő, de nagyon sok, meglepően nagyon sok férfi is jön már megnézni a divat bemutatót, holott összességében sajnos kicsit sajnálatomra férfi ruhából kevesebbet mutatunk be,
1: mint de azok nőiből. Is vannak.
0: Azok is vannak. A tavaszin kifejezetten több férfi ruha volt, most kevesebb lesz.
1: Modellként hogy lehet bekerülni hozzád? Hogyha most bárki hallgat minket, és azt mondja, hogy de jó, szívesen viselném a te ruháidat. Keresnek?
0: Keresnek. Vegyes. Tehát, hogy van a modelljeink, azok nem hivatalos modellek, hanem húsvérnők.
1: Na, hát legjobb.
0: Akik úgy kerültek be hozzánk, hogy föladtunk több posztot, hogy keressünk, tehát hogy írtunk ilyen közösségi posztokat, hogy keressünk modelleket, ők akkor bejöttek egy válogatásra, megnéztük, hogy tényleg, és próbáltunk úgy válogatni, hogy legyen benne mindenféle alkatú, mindenféle korú, mindenféle karakterű hölgy, tehát hogy ilyen színes legyen a modellpaletta is, és akkor megnéztük, hogy mennyire tud mondjuk maga biztosan mozogni, vagy kamera előtt szerepelni, ez sem megy mindenkinek. És akik, ezek a modellek közül már van, aki visszatérő modell, de mindig van, hogy jelentkeznek újak, és akkor megnézzük. Nem az van, hogy a régieket nem szeretnénk, vagy ne lennének jók, csak ugyebár az esemény időpontja is adja, hogy nem mindig ér rá mindenki. És akkor így új modellként bekerülhet egy-két ember mindig.
1: Na jó, ember közeli az egész, ilyen családias.
0: Igen.
1: Tűnik igen. Most, ahogy igen. Mesélsz
0: lehet már ezt mondani, hogy így a visszatérő modellek, meg a visszatérő sminkesek, fotósok már úgy üdvözlik egymást, hogy hello, de jó, hogy megint itt vagy.
1: És a Tomaszkó Betty a műsorvezető?
0: Igen,
1: vagy?
0: Igen, ő.
1: Majdnem ketten jöttetek most ide.
0: Igen, úgy volt, hogy ketten
1: nyilatkozni hozzánk, de ott szombaton ott lesz már.
0: Hát szombaton természetesen. A műsorvezetőnk, és az egész eseményt így a személyes varázsával összefogja, és jól vezeti.
1: De egyébként a rendezője te vagy ennek
0: igen.
1: rendezvénynek. Nehéz megkoreografálni egy...
0: Nehéz. Ilyen véletlen, tényleg az első divat bemutatunk, ott még szinte nem volt semmi. Tehát csak jó, hát mutassuk be a ruhákat. De akkor még nem volt semmi sorvezetőnk, nem volt zenei háttér a kifutáshoz, és csak olyan megpróbáltuk, hogy jó, akkor itt lemennek a modellek, és akkor majd... Aztán így szép lassan épült ez az egész, és így a szervezés közben jöttek, és a feladatok is rázottam bele. Tehát, hogy én ezt nem tanultam, meg semmi.
1: Hát ösztönösen.
0: Hanem ösztönösen, és ahogy az egyik bemutató a másik után következik, mindig valamit így javítunk rajta, és tanulunk belőle, hogy hogyan lehetne még jobban csinálni.
1: De ugyanígy egyébként a ruhakölteményekből is tanulsz?
0: Persze.
1: De ott ki adja, az, aki felveszi, ő adja a visszajelzést, vagy te látsz utólag dolgokat szakmailag?
0: Már a próbánál látom, hogy oké, ez most jó, de lehetett volna másképp is, vagy így még érdekesebb lett volna.
1: Jó, azért jó, hogy ezekről mesélsz, mert ugye itt alkottók járnak ebbe a műsorba, és zenészek szokták azt mondani, hogy nem bírják meghallgatni a régi dalaikat, mert mindig azon gondolkodnak, hogy hú, azt már másképp kellett volna csinálni, de akkor ez a ruhával is így van.
0: Valahogy így, bár szeretem a régi ruháimat is, imádom őket, de mindig jönnek az újak, és most is, hát most még ilyen vegyes, mert még van olyan ruha, ami még nem készült el, tehát még szombatig be kell fejeznem, és már menet közben így megszületett kb. Nem is tudom, több tucatnyi új ruhának a terve, de amit sajnálok, hogy jaj, hát miért nem inkább ez jött hamarabb az ötlet, és nem tudtam megcsinálni erre a bemutatóra, majd de majd a tavaszi.
1: Oké, ott lesz. Na, meddig illik egy ruhát viselni? Van ilyen?
0: Nincs ilyen.
1: Tehát én, ha mit tudom, én beleszeretek egy ingbe, akkor ezt 10 évig is hordhatom?
0: Igen.
1: Ez csak rajtam múlik?
0: Csak rajtad. Én azért mondom, hogy egy kicsit másképp gondolkodok. Tehát nem azt nézem, hogy éppen mi a aktuális divat, hogy ahhoz kelljen görcsösen ragaszkodni, hanem sokkal inkább az emberből indulok ki. És ha valaki 10 évig szereti azt a ruhát, és mondjuk még nincs elhasználódva,
1: az egy
0: másik kérdés, akkor én azt mondom, hogy viselje bátran. Nőknek is azt szoktam mondani, hogy ha egy olyan ruhát vesz fel, amiben jól érzi magát, és lehet, hogy most más a divat, más a szín, a menő, de hogyha ő abba tud ragyogni, akkor a sokkal jobb, mint hogyha csak fölvesz egy divatos holmit, és feszeng benne.
1: Uh-huh. Na mit fogunk most látni szombaton, már ruhák szempontjából?
0: Nagyon vegyes. Tehát, hogy a hétköznapi viselettől kezdve, ami munkahelyre is jó, a kicsit lazább sportos dolgokon keresztül, az alkalmi estei ruhákig nagyon sok mindent.
1: Na de ez pont azért jó, mert nem csak alkalmi ruhák lesznek.
0: Nem.
1: Hanem tényleg igen. A hétköznapok hordható ruhák.
0: És lesznek olyan ruhák is, amit azt lehet mondani, hogy a kulturális örökségünkhöz tartoznak, úgyhogy nagyon érdekes.
1: Meg izgalmas igen. Lesz akkor ezek szerint tényleg a szeptember 20-a 14 óra.
0: 14 óra.
1: Most ez hogy működik nálatok? Kell előzetes regisztráció, hogy valaki ott lehessen?
0: A hely nyitott, tehát bárki látogathatja. Azért most ez is egy ilyen újítás volt, hogy eddig csak készítettünk egy eseményt, és az ment, és akkor az eseményt sokan jelölték, de ez kb. Olyan, mint tényleg minden Facebook esemény, hogy sokan bejelölik, hogy érdekel, uh-huh. Aztán vagy eljön, vagy igen, nem, igen, attól függvényében, hogy ráér. Most az eseményre kellett regisztrálni. Ettől függetlenül, aki nem regisztrált, azt is szívesen várjuk, csak uh-huh. Nekünk is egy támpont, hogy...
1: Hogyan készüljetek?
0: Hogy hogyan készüljünk, hogy hány ember jön, tehát ugye mennyi volt a regisztrálók száma. Uh-huh. Akik már azt lehet mondani, hogy egy kicsit komolyabban gondolják, tehát nem csak eseményre rányom, hogy érdekel, okay. Hanem ugyebár megadta az e-mail címét, hogy eljön hozzánk. Úgyhogy hát, ha mindenki eljön, meg így a támogatói jegyeket is figyelve, hát akkor egy ilyen 300 ember.
1: Ja, az szép.
0: Várható az
1: a
0: eseményre.
1: A szép közösség, meg micsoda közösségépítés ez a divaton keresztül.
0: Igen.
1: Na itt most van az a lélektani pont a végén, hogy mondd el kérlek, hogy akkor hol találják meg a pontos, fontos információkat, ha most nem jegyezték meg a weboldal nevét.
0: Nincs így külön weboldal, hogyha rákeresnek a Paloma Art Space-re, uh-huh. Ott akkor események között meg lehet találni. A mostani témánk az ellentétek.
1: Uh-huh. Vonzák egymást, vagy nem.
0: Ugyebár a tavaszi témánk volt a metamorfózis és az átalakulás, most az ellentétek, és ezek az ellentétek így meg fog jelenni a ruhákon belül, hogy ez a sötét, világos, az anyaghasználat, hogy, uh-huh. Hogy a sejem durvább anyaggal, a férfias nőies, tehát több ellentét meg fog jelenni a különböző
1: amit
0: kollekcióban.
1: Amit egyébként a praktikákban is a hétköznapokra
0: átültethetünk.
1: Na, hát érdemes lesz akkor ott találkozni veletek meg az útravalóitokkal szeptember 26. 14 óra. Köszönöm.
0: Szeptember 26, ellentétek a Kaleidoszkóp divateseménynek, most ugye bár ez a témája, uh-huh. Paloma Art Space. Kossuth Lajos utca 14-16.
1: Ott megtalálunk mindent. Ladányi Beátával beszéltem, kedves hallgatóink, sok csillogó szempárt nektek ott szombaton.
0: Reméljük,
1: nagy
0: meg lesz ez is.
1: Nem lesz, a tiétek is csillogni fog. És Beától most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkútban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Perccel Olivérnek és Ladányi Beának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a vétel közvet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Októberben elkezdik az óbudai K-híd felújítását. Országszerte programokat tartanak a Turizmus Világnapja alkalmából. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzési eljárás. A tervek szerint még szeptemberben szerződést kötnek a nyertes kivitelezővel. A munkálatok alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban az egyik oldali járdát folyamatosan használhatják. A munkát a jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szüneteltetik, ekkor a közúti és a kétoldali gyalogos forgalmat is biztosítják. A felújítás során a 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, kiszélesítik a pályalemezeket, javítják az acélszerkezetet és akadálymentes rámpákat is kialakítanak. A beruházás célja a híd biztonságának és hosszú távú használhatóságának javítása, miközben megőrzik annak jelenlegi megjelenését. Több mint 20 második világháborús tüzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 darab magyar gyártmányú második világháborús tüzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. Felújítják a 6-os villamos budai szakaszát a Karinti-Frigyes úton. A munkálatok szeptember 28-án hétfőn kezdődnek, az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között, és várhatóan november 22-éig tartanak. Ez idő alatt a szakaszon szünetel a villamosforgalom. A 4-es 6-os villamosok a 4-es vonalán, a Szél-Kálmán tér és Új Buda központ között közlekednek. Pótlóbusz nem jár, a Móricz Zsigmond körtér a 4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal érhető el. A Karinti-Frigyes utat az átépítés idején ideiglenesen egyirányosítják az Irinyi József utca felé. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező sétán elevenednek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. A kezdeti naposabb időszakok után délután már eső zápor várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 17-19 fok körül alakul. Pénteken szeles, de már derültebb idő várható, 20 fokos maximummal.
4: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
5: Jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében továbbra is tart az útburkolat felújítás. Az 53-as és 57-es kilométerek között van emiatt terelés, pontosabban sávelhúzás mindkét irányban. Ez persze így a reggeli órákban főképp Budapest felé lassítja némiképp a haladást. Erre ma is álljanak készen, vagy lassítsanak idejében, inkább így mondanám. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után a külső sávot ma is lezárják majd a reggeli óráktól egészen a kora délutáni órákig csatorna karbantartás miatt. Szintén lezárják Újpesten a Csányi László utcát, de azt úgy, ahogy van, kertészek dolgoznak majd ugyanis, hát várhatóan egy órán belül kezdenek hozzá a munkálatokhoz, és egyébként csak reggel vagy délelőtt 10-ig tart a korlátozás. És szintén a reggeli órákban kikapcsolják majd karbantartás miatt a jelzőlámpákat a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, valamint a Rákos út és a Szent Mihály út csomópontjában. A forgalmat mindkét helyen rendőrök irányítják majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
5: Kellemes 11 néhány fokokra ébredtünk, tessék rétegesen öltözködni, mert napközben úgyis melegebb lesz, de ezt majd úgyis Petra elmondja.
6: Így van, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, bár ma nem lesz olyan napsütéses az idő, de tény, hogy marad a 19 fok.
5: Sőt, lehet, hogy esni fog, meglátjuk. Jó reggelt kíván Pordán Petra és Somogyi Zoltán.
6: Hello!

0: I've been thinking about you, hallottuk a London Beat-től, az imént itt a Sláger reggelben, és még mindig az jut eszembe, hogy a 90-es évek, kár, hogy az Eurovízióban, amikor próbálkoztak valamikor a 90-es évek közepén, akkor a londoni vagy angliai előválogatásban nem őket választotta a közönség.
1: Pedig.
0: Szerintem biztos szépen igen. Szerepeltek volna 95-ben, talán. És hogy annyira érdekes, hogy azt hiszem, hogy négyen voltak a srácok az időtájt, amikor ez a felvétel készült, ebből hárman csak vokáloztak, énekeltek, ugye ilyen a kapella megközelítésben, és a William Henshall volt az a fő tag, aki hát hogy mondjuk ezt szépen, multi-instrumentalista volt? Tehát, hogy az összes hangszeren ő játszott.
1: Az összes hangszeren?
0: Igen, igen. Tehát képzeld, hogy a London Beat-nek, hogy ez benne a fő poén, hogy egy fickó játszott az összes hangszeren, a többiek meg csak énekeltek.
1: És hogy koncerteztek? Hát, hogy így vagyunk, annyira azt, nem koncerteztek.
0: Azt nem tudom.
1: Hát, mert az úgy fura lehetett.
0: Polipszakkör. Mert mondjuk, fújta, nyomta, pengette.
1: Amikor voltam Prince koncerten a Szigeten, életem egyik legnagyobb élménye volt egyébként, és az, hogy ő minden hangszeren játszik, tehát ő is bemutatta a tudományát nyilván. Egyszer énekelt, egyszer dobolt, egyszer gitározott, én csak pislogtam, hogy úristen, ez a csávó, ez egy zseni.
0: Hát mi is, mindketten úgy vagyunk ez, hogy pont ugyanannyi hangszeren játszunk, semennyit.
1: Hát igen.
0: Semmit nem tud.
1: Nem, sajnos nem.
0: Most megint elgondolkodtam, hogy...
1: Kéne tanulnod zongorázni.
0: Hát, hogy amikor ott volt a szobában hát a zongora, és hát pötyögtem, és ment, hogy akkor miért nem feküdtem neki, mert
1: nem tudom.
0: Az a bajom, hogy ami nem érdekel őszintén, azzal nem tudok, hiába. De azt is mondták, ennek a gyereknek rajzolni kéne, de hogy rajzolok. Tehát, hogy...
1: De lehet, hogy meg kell érned a zongorához. Én is mostanában gondolkozom azon, hogy elkezdenék tanulni egy hangszerem, mert úgy érzem, hogy gyerekkoromban nem érdekelt. Tehát, hogy volt olyan barátnőm, aki gyönyörűen csellózott, hegedült, nem tudom, és rájöttem, hogy látsz engem csellózni?
0: Látok,
1: a lábam között tudod, a cselló.
0: Megvilágosodtam. Most majdnem mondtam valamit. Nem, látok egy hárfa mellett. Direkt megvártam, hogy belekortyolsz a poharadba, hát ha kiköpöd. Egy hárfa.
1: Isten
0: én látom,
1: ment.
0: Ahogy mint egy fú, ilyen fehér nagy angyal szárnyakkal ülsz egy hárfa mellett, és így...
1: Nem vagyok egy hárfás alkat. Azt hiszem.
0: Az most mit jelent?
1: Nem tudom, a
0: nagyon
1: hárfa...
0: Nagyon kis filigrán kecses vagy, de egy ilyen robosztus debella hárfa mellett, mint de egy nekem, puttó.
1: De nekem a hárfa az olyan túl lágynak tűnik. Én mondjuk egy zongorát, amit úgy lehet lágyan kezdeni, és utána bedurvolni. Igen. Nem.
0: Határozottan nem látom magam előtt, hogy ülsz, és akkor mondjuk egy Bartóknál ilyen...
1: Jó, igen, vagy egy Wagnert kéne játszanom. Fú, az szörnyű lenne. A Wagnerrel engem meg lehet ölni. Kínozni lehet.
0: Jó anyámat a Bartókkal, mert ő viszont tanult zongorázni 6 éves korától.
1: Igen, az sem egyszerű.
0: Az összes, mondta, hogy sose értett, hogy a legnagyobb tisztelettel, de hogy miért? Tehát, hogy, és mondta, hogy mindig emlegeti a mai napig család összejövetek, hogy a kékszakálló herceg vár az Adida kulcsot, nem ad, vagy Adida kulcsot, nem adom, Adida kulcsot, nem adom. Aztán, ha még egyszer, mondja, ő föláll, és...
1: Igen.
0: Pedig hát egyébként szereti a minőségi zenét, de hogy ez valahogy nem volt a kedvence soha, de megbocsátok neki, mert ugye zongorázni tanult, és mondta, hogy azt mondta, hogy bármit kottából szépen, de hogy ennél a Bartók össze-vissza ütni kellett azt a szerencsétlen hangszert is, hogy
1: én megértem.
0: Úgy sajnálta. Ja, jó, hát akkor vissza a Bartókból mondjuk a London Beathez, vagy éppen Ella Langleyhez, Be Her
1: című. Várjál, képzeld el, hogy Ella Langleyről most olvasom, egészen pontosan a Sláger FM oldalán, ugye van nekünk egy csodás weboldalunk, ott is lehet a Sláger Piknikre jelentkezni. Hogy
0: azt, hogy ezt csak írni szoktad, olvasod is?
1: Nem, hogy a 27 éves sztár tavaly októberben megjelent dala, Mariah Carey giga Sláger az All I Want For Christmas Is You rekordját is megdöntötte, és ez egy country dal, ami tök durva, képzeld el. Choose in Texas című dala.
0: És még csak 27 éves?
1: 27
0: jelenti,
1: éves.
0: 30 év múlva, amikor annyi jogdíjat fog beseperni, akkor még mindig csak 57 lesz, és boldogan elér. Nem, mert annyira megváltozott már szerintem a lemezpiac. Szerinted az még mindig működik? Tehát, hogyha ő mondjuk ezzel a dallal felmúlja most hallgatottságban, meg eladásban a Mariah slágerét, akkor az azt jelenti, hogy 20 meg 30 év múlva ugyanúgy csorog majd a jogdíj. Szerintem nem.
1: Mert Mariah minden karácsony környékén megkapja azt a jogdíjat, amit ő nem fog megkapni minden karácsony környékén. Egyébként ez a Choose in Texas című dala volt, ami a legtöbb héten át listavezető volt az amerikai sláger lista történetében. Milyen érdekes, hogy ott még mindig mennyire szeretik a country hangzást. Egyébként én magam is szeretem, mert olyan minőségi country zenét készítenek Amerikában, hogy már ezért egyszerűen egyszer szeretnék elmenni egy igazi country klubba.
0: Ezzel én is így vagyok, hogy például, mit tudom én, a Her című filmnek a vége felé, amikor ott ülnek a pubban, és akkor szól a Wurlitzerből ilyen, nem tudom, ott is valami country zene is talán van, vagy a Top Gunban, mármint az eredetiben, tehát hogy és ugyanígy mindig elképzeltem, hogy bizony, amikor majd Isztambulba megyek, akkor ott hastáncol a család. És én ülök egy ilyen pamlagon, vagy egy. És voltam Isztambulban, és hát nem ilyen volt.
1: Nem annyira, hastáncolt a lány.
0: Annyira olyan commerce módon volt megcsinálva a sétahajó, ott a Boszporuszál.
1: Ja, mert egy sima sétahajóra ment.
0: Igen, és akkor ott táncolt,
1: de kellett volna.
0: De ez nem olyan volt, mint amikor. Tehát, hogy szeretem ezeket a dolgokat én is ilyen autentikus környezetben megélni. Nem baj, mindjárt hozom a karácsonyfánkat, és akkor... Bocs, ennyit most muszáj volt még. Egyébként hány nap te megnéznéd?
1: Már
0: hol tartunk most? Tudom, átküldted a linket, várjál, csak nincs kéznél. De láttam, hogy valamelyik nap dobtad.
1: Már is mondom. Ú, kapaszkodjanak, kérem szépen. 91 hát, nap, 18 óra, 41 perc, 30, 29,
0: hát mert csak nézd rá a dátumra.
1: 27.
0: 24-e van.
1: Igen.
0: Szeptember 24-e, de október, de pont 3 hónap múlva, és tegnap olvastam, hogy most felvetették megint, hogy szavaznak róla, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítsák.
1: A
0: december 24-ét.
1: Ami nyilván, sokan örülnének.
0: Igen, azzal is jel, hogy üzletek zárva lesznek, akkor valaki ott már elkezdett kommentelni, de jó, majd nem tudok elvenni, megvenni az ajándékot.
1: Ne akkor tessék,
0: kérem. Mondjuk például addig van kapásból 3 hónapunk, ugye? Hát hajrá. Na, szóval Ella Langley, Be Her, 6:19-kor itt a Slágeren.

0: Sláger reggel.
1: Csuda jó reggelt kívánunk. Tessék felöltözni, tényleg most már egyrészt ugye 10 fokokra ébredtünk, másrészt figyelj, most már sötétben értem ide.
2: Hát reggel. Igen, már ez most már ilyen.
1: Ez jön, most már. Ez jutott osztály részünkül.
2: És tessék jelentkezni a sláger piknikünkre, jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi van ma csütörtök?
1: Csütörtök, holnap után megyünk.
2: Akkor gyorsan tessék jelentkezni, mert ugye ma is holnap lehet. Tehát szombaton már sajnos nem tudjuk úgy fogadni azokat a vendégeinket, akik úgy odajönnének, hogy halló, hallottam a rádióban, mert hogy regisztrációhoz kötöttük. Egyrészt azért, mert hogy például azok, akik mondjuk a Királyváróból indulnának velünk, ugye ott sajnos véges a létszám, és ezért tudnunk kell, hogy hányan érkeznek oda. Másrészt hát nyilván valahogy így regisztrálnunk kell a mi hallgatóinkat, hogy tudják a parkban is, hiszen ott óriás happening lesz, Zoltán lesz a műsorvezető, hogy kik azok, akik a slágerpiknikre jöttek.
1: Hozzáteszem, abszolút nem kell vasútörültnek lenni, tehát ja, hogy például a nyugati pályaudvaron, a Királyváron, amit te is láttál már, az ugye az a hely, ahonnan például Sissit annak idején mindig vitték Gödöllőre gőzmozdonyos vonattal, és itt volt neki külön helyisége, a Ferenc Jóskának meg neki. Ugye, igen. Hogy ott várakoztak, nem tudom, mire vártak, de iszogattak, beszélgettek hát, kicsit, és aztán...
2: Hát most gondolj bele, egy királynak kell királyváró. Hát nem lehet csak úgy, hogy megérkezem, aztán ott állok kint a nyugatinál. Hát de, érted?
1: Hát hozzáigazították a vonatindulását, érted? Tehát mit várt a királyi pár? Oda ment, felszálltak, gyerünk, induljunk Gödöllőre.
2: Hát, mert lehet, hát, hogy az volt, hogy ki kellett szállni egy hintóból. Most amíg oda tipeg legalább, az a váró addig is olyan szép.
1: Elment a mosdóba, igen. Szóval egyébként olyan belülről, mint egy kastély. Igen. Ezt viszonylag kevesen látják, mert ugye üzemszerűen egyébként ez zárva van, és nem tekinthető meg nyilvánosan.
2: De mit csinálnak ezzel? Ez csak úgy ott van? A Királyváró, tehát felújították, hát, gyönyörű, és csak ott
1: szoktak lenni, én voltam már jó néhány alkalommal rendezvényeken.
2: Ja, amikor, hogy szokott néha lenni rendezvény.
1: Igen, tehát aha. Itt volt az Orient Express, volt egy évforduló, és akkor bent igen. Volt ilyen kis pezsgős fogadás, odaérkeztek a EU-s vendégek, meg a mindenki más. És akkor, tehát ott az elég sokan, vagy hát ez egy szép nagy, tényleg mint egy palotának a fogadóterme. Menni. Jó, hát nem egy bálterem, de érdemes megnézni legalább egyszer így belülről, és onnan ugye ráadásul egy külön vonatot kaptunk, amivel elmegyünk majd a parkba, egy nosztalgikus motorkocsival, és aztán a parkban pedig, aki még nem tudja, hogy mi az a Kerti vasút, szerintem keresse rá a Google-in, vagy kérdezze meg az AI-t, hogy mutasson képeket a Kerti vasútról, mert ezt nagyon nehéz elmagyarázni, vagy nem. Igazából ugye olyan, mint egy kicsinyített vonat, az igazinak a kicsinyített másolata, pont akkor a méretben, hogy rá lehet ülni a tetejére, és aztán ott kilométereken keresztül kanyarogni vele a zöldben, meg át az alagúton. Aki én azt vettem észre, hogy aki nem tudta, mi ez, és először fölült, figyelj, mindenki gyerekként száll le.
2: Persze, tehát igazi utazás.
1: Én olyat még nem láttam, hogy valaki úgy szállt volna le róla, hogy... Hát ez nem volt olyan jó. Igen. Hát a gyerekek meg imádják egyébként, és ezt is biztosítjuk a nap folyamán, tehát erre is a vendégeink, nem kell külön jegyet váltani, meg ilyesmi. És egy kis közösségépítő hajtározásra is számíthatnak majd. Persze semmi sem kötelező, minden csak így opcionális, vagy fakultatíve lehetséges, de hogy ki lehet próbálni a hajtányozást, az viszont rendes nagy méretben. Úgyhogy, ja, és lesz ott nekünk ugye egy ilyen kis kutricánk a fűben, ha már piknikezünk a Sláger FM-el, és ott a környéken mindenféle finomságok lesznek egyébként, a kürtős kalácstól kezdve. Ja.
2: Tessék jelentkezni, most a Sláger FM Facebook, Insta oldalán megtalálnak minden infót, vagy az applikációnkon keresztül is.
1: Aztán lassan véget ér a nyár, meg jön az ősz, és mehetünk téli álmot aludni. Miért alszanak téli álmot a medvék?
2: És hogy miért esznek előtte annyit, amennyit? Azért engem ez roppant mód érdekelne.
1: Na, ezt is kiderítjük majd. Most, hogy keresik a legkövérebb medvét, ugye?
2: Legkövérebbet, igen, Alaszkában.
1: Nem jelentkezem ebbe. Nem tudom, lehet, hogy van, akinek érdemes lenne megfontolni. Én mindig mondom, hogy én nagyon jó medve lennék, én úgy tudnám aludni ezt a telet.
2: Hát igen.
1: Komolyan.
2: Aztán nem is gondolnánk, de már 32 éve, hogy a jó barátokat levetítették először. No, nem itt Magyarországon, mert hozzánk csak 30 éve érkezett meg, de bizony az amerikai debütálás az 32 évvel ezelőtt volt. Ilyenkor érzem azt, hogy mennyire öreg vagyok. Tehát, hogy egyszerűen
1: nem, borzasztó. A sorozat öreg. Hát, mint a... Miért most megnézed egy kalambót, akkor se azt hiszed, milyen öreg vagy. Hát,
2: de az más, mert a kalambó...
1: Még nem is értem, amikor
2: igen,
1: csináltak.
2: Igen, az ilyen 70-es években volt már a kalambó, de azért a jó barátok az a mi generációnknak egy kultikus sorozat volt. Az első olyan igazi, amerikai, röhögős verzió, amire azt mondtuk, hogy úristen, ilyet előtte még nem láttunk. És azért ezt ilyen tínédzserkorba kezdtük.
1: Olyan furú, hogy mindig ezt ismétli a tévé, egyszer úgy megnézem, hogy ha az Alfot kezdenék el ismételni.
2: Ja,
1: én azt is szerettem. Hát, emlékszem, ilyen Alf őrület volt azért. Igen. 90-es évek itt is.
2: Nagyon szerették, persze, volt. A kis figurát is ragaszgatták nálunk is a srácok a toltartóra minden.
1: Volt bele mindenféle verzió, igen. És beszélünk majd arról is, hogy miért tiltották be most épp a British Múzeumban a fényképezést. Igazi szakértőt szeretnénk megszólaltatni azzal kapcsolatban, hogy, tehát, hogy ez tényleg úgy van, hogy hú, kiszívja a festéket, vagy a színt, hogyha fotóz, mert ugye azt szokták mondani, hogy a vaku miatt tilos fotózni, szóval erre is kitérünk majd, és persze mindeközben a legnagyobb slágerek jönnek változatosan. Mint most? Madonnával folytatjuk is a Material Girl-lel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Balatoni panoráma. Őszi nyugalom. Díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 egyenlő 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredék. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
1: A reklám után.
11: Hidegfronthoz kevés esőt ma, eleinte azért napos lesz az idő, aztán délutánra megérkezhet a csapadék, és úgy látom, hogy a délután az egészen pontosan 2 órát jelent, 2 és este 6 között nagyobb mennyiségű csapadékra kell készülni, úgyhogy ha most indulnak el munkába, és este később érnek haza, akkor mindenképpen vigyenek magukkal egy esernyőt. Picit hidegebb lesz, mint tegnap, már ilyen 21-22 fokot nem mérünk sajnos ma, csak 18-at, de a jó hírem az, hogy holnaptól azért visszatér a kellemes időjárás, és természetesen szombaton, amikor a lágerpiknikre készülünk, akkor igazán kellemes napos idő várható.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
13: Telítettek már a sávok az M3-as bevezetőjén a Szerencs utcánál és az M5-ösén a Határúttól, illetve lassul a haladás a Budörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-esen pedig a Pünköstfürdő utca előtt. A vonalban itt van velünk a Mávinfor ügyeletese, Pejper Károly. Nálatok mi a helyzet? Jó reggelt!
14: Szia Zoli! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szolnok és Szajol között felső vezeték szakadás miatt csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. A debreceni Békéscsabai távolsági vonatok jellemzően teljes útvonalukon, de jelentős késéssel közlekednek. Várton délelőtt állítják helyre a felső vezetéket. A ceglédi és az újszászi vonali elővárosi vonatok menetrend szerint jár.

0: Dorogi váltóiba miatt az esztergomi vonalon fennakadásokra késésekre lehet számítani, reggel érdemes a párhuzamos voláljártokat választani. Máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-ig. Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, Pécsről 20-30 perccel korábban indulnak. Ez érinti a Mecsek Intercity-ket is. A keleti pályaudvar utascentruma korlátozottan üzemel péntekig karbantartás miatt. Jegyet váltani, utazással kapcsolatos ügyeket intézni a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti trollibusz végállomásnál lévő mobilpénztárnál is lehet, és a jegyautomaták is üzemelnek folyamatosan. Viszont hallásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel!
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Milyen érdekes, hogy az ember mennyire másképp hallgat egy dalt, miután mondjuk megismeri annak az énekesnek az élettörténetét. Ugye Kylie Minogue-ról most egy háromrészes sorozat ment ki a Netflixre. Figyelj, én eddig is szerettem ezt a nőt, de eddig nem ismertem az életét, meg azt sem, hogy mennyi szenvedésen ment keresztül, és milyen csodálatos összetartó családja van. És amikor megismered valakinek az életét, és én őszintének gondolom ezt a dokumentumsorozatot, akkor úgy egészen más, hogy hallgat zenét. Például a Vemnek is megnéztem ezt a dokusorozatát, és azt is egészen más, hogy hallgatom már. Szóval, hogy szerintem ez hat ránk mindig, nem? Vagy egy kicsit mélyebben megismerhetünk valakit, hát, az érzéseit.
2: Igen, a csend is hat ránk, meg a mélyebb érzések, meg a mélyebb megismerés. Tegnap képzeld, voltam, kedves Szimborámmal voltunk biliárdozni este, így beszélgettünk, szót követett, szóba került a barátnője, hogy nem is tudom, meg ilyen összejövetelek, társaság, és megint kikristályosodott, és valahogy így pont mondtam, hogy figyelj, tényleg be kell látnom, hogy és sokkal jobban szeretek négy szem közt, vagy hát kettesben találkozni a barátaimmal, mert azt érzem, hogy akkor valóban érdemi beszélgetést tudunk folytatni. Tehát tegnap is bár biliárdozni, voltunk egyet kajálni, utána elmentünk biliárdozni, de hogy közben, tehát nem csak játszottunk, hanem figyelj, megváltottuk az életet mindenféle szempontból, és elmeséltem mi újság. Én is nem találkoztam most meg pár hete, és tényleg ez volt bennem, hogy mondom, figyelj, és amikor társaság van, akkor valamiért azt érzem, amikor már főleg ilyen 10-20 fős társaságról beszélünk, hogy valahogy nem tudtam igazán senkivel beszélgetni. Tehát nekem sajnálom ez van, hogy a beszélgetés az nekem lételemem, a kommunikálás a barátaimmal. Tehát, hogy nem csak ez a hú, de hogy minőségi időt töltünk együtt, nekem ahhoz a duma az hozzátartozik. Főleg az, hogy halljam, hogy velük mi újság is. Nem azt mondom, hogy listát vezetek róla, de hogy tényleg figyelek, engem valóban érdekel. Amikor megkérdezem a másiktól, hogy szia, hogy vagy, és ezért nem tudok például ilyen felszínes beszélgetéseket folytatni, hogy hello, mi újság, és már fordulok is el, és mit érdekel, hogy mit mond a másik. Tehát nálam ez nem megy. Ha valakit én megkedvelek, akkor valóban érdekel, hogy mi van vele, és ezt számon is tartom, és követem, és meglepődnek, amikor visszakérdezek egy hónap múlva, hogy múltkor mondtad, hogy volt, na, megoldódott? Te erre még emlékszem, mondom, persze, hát figyeltem. És hogy közben meg pont elém ugrott egy cikk este, ami azt taglalja, hogy ha valaki például egy társaságban csak csendben ül, c'est moi, ez például én ilyen vagyok, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ő unja ott magát, vagy nem érzi jól magát, hanem egyszerűen figyel közben, és hogy ebben annyira magamra ismertem, de te erről mit gondolsz, ha valaki egy nagyobb társaságban csak így ül?
1: Hát figyelj, én nem az a típus vagyok.
2: Ebben biztos voltam.
1: Igen.
2: Ebben látod, biztos voltam.
1: Nem az a típus vagyok, aki csak ül, de például, amikor most a lányokkal a Balatonra mentünk, nekünk nagyon jó ez a kis hármas brigádunk, mert rengeteg mély beszélgetést tudunk folytatni egymással, tehát tényleg őszinte mély beszélgetés, és közben vannak a nagyon vinyogva röhögősök, meg amikor táncos videót csinálunk a saját magunk szórakoztatására. És azt vettem észre, hogy ültünk a Balcsi partján, néztem a gyönyörű őszi Balatont, ahol faleveleket láttam így magam előtt, meg közben a víz is teljesen más színben játszott, és aztán beszéltek a csajok, meséltek dolgokat, nagyon mély dolgokról beszélgettünk, és azt vettem észre, hogy csak figyelek és ülök. Tehát amikor komolyabb téma van, én szeretem csak hallgatni a másik embert, főleg akiket nagyon szeretek. És aztán utána visszatérünk, gondolkodom, és akkor mit tudom én, egy másik este visszatérünk arra a beszélgetésre, mert eszembe jut valami. Szóval, hogy most már sokkal jobban tudok figyelni, mint régen. Nem mondom azt, hogy akkor ilyen kis szeleburdi voltam, de talán egy kicsit igen, és most már így előjönnek a gondolatok, meg érlelgetem azokat, amikről beszélgetünk, és később visszatérünk rá. Szóval változtam, azt veszem észre. Tök sok mindenben, például ebben is, hogy most már tudok ülni, és csak hallgatni, és figyelni, mint amiről te beszéltél.
2: Jó, amit mondtam régen az előbb, azt se úgy képzeljük el, hogy ülök, mint a páfrány a sarokban.
1: Nem, tökre értelek.
2: Hanem, hogy igen. Abszolút nem igen, szeretek, igen, tehát igen. Nem kezdek el sztorizni, hogy fú, és múlt van ez a típus, aki mindig... Nem, sőt, általában tök érdekes, mert valahogy olyan a baráti társaságban, hogy igazából nincs ilyen típusú líder a csapatban, hanem hogy mindenki mond valamit, az mindenki hozzászól, és hogy én ezt a fajta dinamikáját a beszélgetésnek és az együttlétnek roppant mód szerettem, úgyhogy elnézést kérek a hallgatóinktól, hogy amikor itt vagyok, akkor fényt kapok, és akkor meg így, de ez nyilván abból jön, hogy mondták, hogy mindig úgy kell kezdeni, tudod, hogy elmondod pontos időt, elmondod, hogy mi lesz a téma, és innentől kezdve ez így hozza magával, hogy
1: eszedbe jut valami, és mondasz.
2: De majd holnap jön a Cilla, és bámulatosan ragyogóan fogok itt ülni a székben, nyomkodom a gombokat, és áhítattal hallgatom majd, hogy mi mindent tár elénk a színes nagyvilágból.
1: Mert ez rengeteg minden történik vele, akár egy hét alatt is.
2: Igen.
1: Szóval tessék nekünk megírni, hogy inkább csendben ülnek egy társaságban, és szeretnek figyelni, vagy a társaság középpontjai.
2: Mint ahogy Miley Cyrus alkalmanként, legalábbis amikor dalra fakad. Jön a Flowers már is 6:50-kor itt a Slágeren.

0: Sláger reggel, 7 előtt 7 perccel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, köszönjük, hogy írtak azzal kapcsolatban. Ilyen sokan egyébként, hogy milyen típusok, amikor mondjuk egy társaságban vannak. Sarolta például azt írja, kedves Zoltán, egyetértek veled, a szívemből beszélsz, beszélgetni kettesben lehet. Attól is óckodom, hogy a sztorit használják minden történetre, ami nekem inkább csak a vicces történetet jelenti, a vicces vidám történetet jelent. Aztán Évi üzenete, sziasztok, jó reggelt, én tipikusan az vagyok, aki kezdi a beszélgetést, általában viccesen, így igazi bohóc leszek ilyenkor, szerencsére a barátaimnak is van humora. Egyébként én szeretem az ilyen bohóc típusú embereket, engem mindig megmosolyogtatnak. A mi baráti társaságunkban is van olyan, aki állandóan bolondozik. Néha azért túllő a célon, de szeretem a humorát. Tényleg.
0: Ez a sláger.

0: szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
4: Vágjunk bele együtt a nagy gasztró kalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Cila gasztró Kajdi Csabával.
4: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
4: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
8: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci ára. Korrekt kiszolgálás. Ferrobréker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobréker.hu.
11: OLED Dreamsock. A nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
12: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
4: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 7-re rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Egy napra lezárják a Gubacsi hidat. Szombaton Veszprémben tartják a Be Active Night központi eseményét. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőtre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ülésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlen kezelés, Sesták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Magyar Péter közölte azt is, hogy kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében. Vasárnap egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat javítási munkák miatt. Szeptember 27-én az autósok Csepel és Pesterzsébet között csak a Kvassai hídon, illetve az M0-ás déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. A kerülő miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A lezárás több buszjáratot is érint, egyes járatok nem állnak meg a Sósfürdő, illetve Csepelen a Papírgyár és a Véggát utca megállóknál. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A Blik értesülését a kórház is megerősítette. A fertőzést egy szociális otthonból beutalt beteg hurcolta be szeptember 11-én. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az intézmény azonnal izolációt rendelt el. Több lépcsőben kezelte az érintetteket, valamint fertőtlenítette a helyiségeket, a textíliákat és a használati tárgyakat. A kórház közlése szerint a szigorú intézkedéseknek köszönhetően a fertőzés jelenleg már nincs jelen a Szent Imre kórházban. Az Európai Sport Hét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
0: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át, az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
13: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet. Marad a kora őszies időjárás. Északnyugat felől gyors mozgású hidegfront éri el az országot. A déli óráktól egyre több helyen előfordulhat eső, záporeső. Nappal 18-20 fokos maximumokra készülhetünk. A hétvégéhez közeledve melegedés várható. Vasárnap már 25, a jövő hét első napjaiban pedig 28 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
14: Erősödik már a forgalom a Budapest környéki főútvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Tahitótfalu és Szentendre között, a 31-esen Mende és Maglód térségében, az 51-esen és az 510-es főúton pedig Dunaharasztinál. Lassan járható a budai alsó rakpart a Petőfi hídnál északi irányban, a Szélkámán tér környéke, az M1-es M7-es közös szakasza a Virágpiactól és tovább a Budaörsi út, de a Budakeszi úton is sokan autóznak legalábbis néhány szakaszon már a városközpont felé, valamint a Hungária körúton a Tököli útnál, az Üllői úton pedig befelé az Ecseri útnál tapasztalható némi fennakadás. Most ezektől a percektől Újpesten a Csányi László utcát zárva tartják, várhatóan 10-ig kertészek dolgoznak ugyanis, és tessék készülni, nem sokára lezárják a Kerepesi úton kifelé a Barostér után a külső sávot, ott, ahol a buszármas 24-es villamosok végállomása van, mert csatorna karbantartás zajlik majd ma is, mint az elmúlt hetekben már többször.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Vigyázzanak, lehet, hogy kedvet kapunk téli álmot aludni, mint a medvék. Mert mindjárt utána járunk, hogy hogy van ez az egész tulajdonképpen.
15: A téli álom alvás?
14: Igen, hát miközben a legkövérebb barna medvére vadász. Bocsánat. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
15: És Somogyi Zoltán.
14: 7 óra 7-kor.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 4:08 lesz, 2 perc múlva. Jelentem, keresik Alaszka legkövérebb medvéjét. Imár két napja mi is szavazhatunk, mert mi magyarok, tehát önök is szavazhatnak, mert hogy csak úgy, mint az elmúlt években, barna medvékről láthatunk mindenféle posztokat, képeket, az alaszkai Katmai Nemzeti Park ide erre hivatott weblapján, és azt lehet megnézni, összehasonlítani, ilyen fotópárok vannak, hogy a tavaszhoz képest melyik maci hízott föl a leginkább felkészülvén a téli álomra. Szeptember 22-én, tehát tegnap előtt indult a szavazás, és ezzel együtt a kövér medve 7.
2: És én imádom az embereket, mert tavaly több mint 100 országból összesen 1.700.000-en szavaztak. Szóval én azért szeretem az embereket, mert szeretjük az ilyen dolgokat. Például emlékszel arra, amikor annak idején, nem tudom, gólyafészket lehetett nézni a kamerán keresztül, és azt is több 100.000-en nézték. Tehát, hogy ez jó, hogy van erre igényünk, vágyunk, hogy lássuk az állatokat így, és mondjuk szavazhassunk is, hogy szerintünk melyik maci hízott a leginkább.
1: Igen. Nálunk mire szoktak szavazni? Az év fája. Az is fontos.
2: Mondjuk az,
1: az
2: is,
1: év madara, ugye az, amit nálunk nagyon népszerű. Medvére, hát nálunk kevésbé, mert nincsen.
2: Igen.
1: Itt viszont van, én azt nézem, hogy a csajok közül nekem a Marshmallow, aki nagyon meggyőzőnek tűnik, de az urak mezőnyében, hát úgy látom, hogy Chunk és Walker nagyon szépen összeszedte magát. Egyébként vannak egyéni versenyzők, igen, vagy jelöltek, és vannak medve családok.
2: Na látod?
1: És azt nézem, hát figyelj, a medve családok nem hisztak meg annyira, tehát hogy az egyedülálló medvék most vagy kajába folytották a bálatukat, vagy a magányukat is azért, de sokkal jobban meghíztak, mint a medve családok.
2: Na hát éppen ezért jó, hogy itt van velünk egy profi, majd megmondja mindjárt, hogy ez családban hogy működik. Györfi Tamás, a Veresegyházi Medve Otthon állatgondozója és Solymásza. Jó reggel!
1: Szevasz, Tamás!
3: Sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak!
1: Nálatok hogy állnak a medvék?
3: Nagyon jók, ők is ilyenkor már nagyon-nagyon sokat esznek, úgyhogy ők is készülnek a téli pihenőre.
2: De mit jelent a nagyon-nagyon sok? Tehát ők már tudják ilyenkor genetikájukban van kódolva, hogy most akkor többet kell lennünk, vagy ti adtok nekik több ételt?
3: Hát ez úgy működik a medvéknél, az alaszkai barna medvéknél is, és az európai barna medvéknél is. Tehát ez egy két alfaj amúgy, tehát ők nagyon-nagyon tehát hasonlók, de mégis különböznek egymástól. Tehát az a partvidéki barna medvék ott a Katmai Nemzeti Parkban, nálunk pedig az eugázsiai barna medvék vannak. És tehát ez nekik egy ilyen, pontos, ahogy mondtad, ez egy ilyen hiperfágia állapotba kerülnek a nyár végén, ez egy ilyen túlevési időszak, amikor is nagyon sok táplálékot vesznek fel, nyilván készülnek a téli pihenőre. Ez nem is igazi hibernációnak hívjuk ezt, mert inkább ezt torpornak hívjuk mi ez, szaknyelven. Ez a torpor állapot, ez azt jelenti, hogy ezek a medvék téli, tehát nem hibernálnak, úgy, mint mondjuk egy kisebb rákcsöpintékesűn, vagy a kisebb rákcsálók, hanem ők ilyen pihenőbe kerülnek, ez a torpor állapot annyiban különbözik a hibernációtól, hogy azonnal fel tudnak ébredni ebből. Tehát még egy sünnek órákig tart, mire a hibernációból ő felébred, a medvék a percek alatt fel tudnak ébredni.
1: Szóval nem menjünk medvebarlangba december közepén se, vagy januárban.
3: Nem, nagyon veszélyes. Fontos. A kutatók is nagyon-nagyon óvatosan közelítik meg egy ilyen medvebarlangot, pontosan emiatt. Ez egy a túllevés, bocsánat.
1: Mond.
3: Tehát a túllevés elkezdődik, ugye a nyár végén is nagyon sokat vesznek föl, még az európai barna medvék is 50-60 kilót is megesznek egy nap. Nyilván a parkvidéki barna medvék ugye ennek a dupláját is megehetik köszönhetően az adott állománynak, de nálunk is nagyon sokat fogyasztanak.
1: Ugye ez nyilván ösztönből fakad, hogy elkezdenek a nyár vége felé enni. Na de, ugye ott Alaszkában ők egy nemzeti parkban élnek, és hogy mondod a lazacra, hát úgy kedvük szerint vadásznak. Tehát oda mennek, és azt hiszi, én most eszem, odáll a folyóba, elkapja meg. Nálatok, ahol ugye mégiscsak zárt körülmények között vannak, nyilván annyit esznek, amennyit adtok nekik. De bármennyit megesznek, amit adtok, vagy le tudjátok követni, hogy éppen mennyit óhajtanak fogyasztani a macik?
3: Igen, természetesen mi is sokkal több takarmányt adunk nekik ilyenkor, tehát ilyenkor azért
1: gondolom nem lazacot.
3: Olyan 1300-1400 kiló kaját is kapnak, mint ahogy az európai barna medvék általában a természetben, ők ugye nem lazacon híznak meg.
2: Persze.
3: A természetes táplálékuk zöldség, gyümölcs, gyökerek, rovarok, dögöt is fogyasztanak természetesen ilyenkor. Mi ugye ugyanígy hasonlóan 70-80%-ban zöldséget, gyümölcsöt adunk nekik, és állati fehérjét természetesen.
2: Tamás, jó, hogy itt vagy velünk, mert egy régi vágyam, hogy valaki elmagyarázza nekem, bár én egyik előadásodat már hallottam egyébként ezzel kapcsolatban, de hogy a macik a mézet tényleg szeretik?
3: Nagyon szeretik a mézet, nagyon szeretik mindent, ami édes. Tehát az édes gyümölcsöket abszolút előtérbe helyezik, amikor táplálkoznak. Nagyon szeretik a mézet, csak nagyon-nagyon kevés mézhez jutnak a természetben.
2: Aha.
3: Tehát az, hogy ők rengeteg mézet esznek, ez nem így van. Tehát egy nagyon pici, nagyon...
2: Szeretnének, csak nem megyek.
1: Én akkor Veresegyházon jártam, emlékszem, hogy ott álltak a kerítésnyi emberek fakanállal, és így nyúlkáltak be a mézzel, és érdekes módon nagyon-nagyon szerették a gyerek szerint. A másik, akkor én meg ezt örülök, hogy végre megkérdezhetem, hogy egyszer, amikor ott voltam nálatok, és álltam, hogy kerestem a szemem, hogy hova lett a maci, és akkor egyszer csak látom, hogy egy ilyen fának a maradványa, tehát állt egy fa, aminek már nem nagyon volt lombozata, hanem inkább csak a törzs ott meredezett a magasba, és a tetején kapaszkodott a medve. Ez neki miért jó? Tehát ő is spottingol, mint a...
2: Onnan jobb a kilátást, tudod.
1: Ja.
3: Hát ők nagyon szerettek fáramászni, leginkább a bocsunk, a temes nagyon-nagyon szeret fáramászni, ilyen kis rontópál, mert ő fölmászik és letöri az ágakat.
1: Aha.
3: És egy másik nőstény medvénk, a fiatalabb nőstény medvénk, a Lilú is nagyon kedveli a fáramászást. Abszolút kedvstelésből mászhatnak fára, vagy éppen kergetőzésből el a nagyobb medvék elől másik fára, de nagyon kedvelik.
1: Vagy a szurikátáktól tanulta, hogy érdemes néha körülnézni.
3: Igen.
2: Tamás, figyelj, és nálatok a téli álom az hogy zajlik a medvéknél? Mert nyilván nem úgy, mint a természetben.
3: Igen, hát a természetben ugye a téli pihenés abból indult ki, nyilván, hogy nincsen télen táplálék, tehát amikor még ugye nem volt klímaváltozás, és nagyon kemények voltak a telek, és hóborítja a tájat, akkor nem talál a medve kaját, táplálékot, és ezért vonult téli pihenőre. Ez ilyen természetes folyamat náluk. Mivel hogy a telek enyhébbek, főleg itt nálunk Európában már, sőt is Magyarországon is, vannak olyan medvék, amelyik el se mennek téli pihenőre, hiszen mindig talál táplálékot. Tehát itt elsősorban nem a hideg miatt vonulnak ők el, mert azért, mert nem találnak táplálékot. És mint nálunk a medve otthonban is vannak olyan medvéink, annak ellenére, hogy 15 barlang áll rendelkezésükre a téli pihenőhöz, nagyon sokan el se mennek. Uh-huh. És ebből...
1: Kibérelném az egyiket akkor én.
3: Igen, nagyon jó beszalmázzuk, tehát nagyon kényelmes és nagyon meleg lehet, igen.
1: Jó, közben, bocsánat, Attila írja, sziasztok, én nevezném a versenybe 150 kilóval egy volt kolléganőmet.
2: Attila,
1: szégyed magad.
2: Nagyon köszönjük, Tamás, okosabbak lettünk medve ügyben.
3: Nagyon-nagyon szívesen. Szép napot nektek, szia.
2: Szép napot, szia. És menjünk szavazni, tényleg, komolyan, mert mi innen Magyarországról is dönthetünk, hogy melyik maci, például az egyik rekorddel az 636 kilós volt, kérem szépen, azért az menő.
1: Az milyen menő lesz, amikor egyszer majd az amerikai elnök választásban is szavazhatunk. Hány
2: hát
1: szakértünk van
2: lenne.
1: Most már ide haza.
2: Igen, az lehet, izgalmas ez, lesz. Szóval igen. Katmai Nemzeti Park, nézzenek rá, tényleg jó pofa.
1: A weboldalukra. Csánknak adok mindjárt
2: Csánknak.
1: Közben pedig jelentkezzenek nálunk a hablatjátékba.
2: Igen, mert hogy van 20 000 forint értékű tefáledény készletünk, aztán páros belépünk az eredeti francia Molière-re, és egy Sláger FM prémium előfizetésünk zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: 0-30-30-30-95-8 a számunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodá elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Magyar Péter ma 14. Leópápával találkozik. Elindulhatnának a hévfejlesztések a 4,2 milliárd eurós kohéziós forrásból. Leszúrta magát egy beteg a Szent Imre kórházban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter 14. leópápával találkozik. A miniszterelnök tegnap este vizergéppel utazott el Rómába, ahol Magyarországot képviseli a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Mint írta, személyes ajándékként 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligrafikus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi a Szentatyának. 14. leópápa délelőtt 4 szemközti magán audiencián fogadja Magyar Pétert, majd a delegáció tagjaival, Tar Zoltán miniszterrel és Belkei György államtitkárral is találkozik.

0: 3-as metró meghosszabbítása, valamint elővárosi és vidéki vasúti fejlesztések is. Életveszélyes sérülést okozott magának egy beteg a budapesti Szent Imre Kórház belgyógyászati osztályán, még múlt hét szerdán. A férfi minden előzmény nélkül magába döfött egy kést. A kórház szakemberei a helyszínen stabilizálták, majd a mentők egy másik intézménybe szállították emelt szintű ellátásra. A Blick információi szerint a beteg túlélte az esetet, és jelenleg lábadozik. A kórház megerősítette a történteket, és belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázására. Azt is közölték, hogy rendőrségi vizsgálat folyik. A budapesti rendőrfőkapitányság viszont azt jelezte, hogy az ügyben nem indult rendőrségi eljárás. A történtek körülményeit a kórház belső vizsgálata tisztázhatja. Több száz éves püspöki bútorokat és használati tárgyakat láthatnak a látogatók a veszprémi érseki palotában, a Szent Mihály Napok programsorozat keretében. A közelmúltban restaurált 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyakat vezetett sétákon mutatják be. Az érdeklődők mások mellett Horning Károly püspök bútorait is megtekinthetik. A programok szeptember 25-től 27-ig várják a látogatókat.
1: Bori, köszönjük szépen, ma egy picit borongós időre kell készülnünk, csapadék is várható délután, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt. Most 11 fokos a reggel, délutára 19 fokot ígérhetek, viszont a jó hírem az, hogy hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert hogy visszatér a 21-22 fok.
2: Akkor szombaton irány a lokopiknik, illetve a slágerpiknik a parkban.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Újpesten a Csányi László utcát lezárták, várhatóan 10-ig kertészek dolgoznak ugyanis, és hamarosan 8 órától a Kerepesi úton kifelé a Barostér után zárva csatorna karbantartás miatt a külső sáv, akkor a délutáni órákig, illetve szintén 8-tól karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren és a Rákos út Szent Mihály út csomópontjában nem működnek majd a jelzőlámpák. A vonalban Pejper Károly, a MÁV Inform ügyeletese, ott mi újság, jó reggelt!
4: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szolnok és Szajol között felső vezeték szakadás miatt csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. A debreceni és a békéscsabai távolsági vonatok jellemzően teljes útvonalukon, de jelentős késéssel közlekednek. Várton kora délelőtt szállítják helyre a felső vezetéket. A ceglédi és az újszászi vonalon az elővárosi vonatok esetében nincsenek fennakadások. Dorognál elhárították a váltóhibát, csak néhány vonat menetideje nőtt, így helyreállhat a menetrend az esztergomi vonalon, máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-ig. Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, Pécsről 20-30 perccel korábban indulnak, ez érinti a Mecsek Intercity-kkel utazókat is. Viszont hallásra!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Igen, magas szinten van nálunk a népművészet, önök is tudják. Az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavaló kórusokba tömörülnek, és ott szavalnak. Na, olyan sokan vannak, hogy szép kis kultúrházakban nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpályára, és ott szavalnak kórusban. Igen. Örülök, hogy értjük egymást már így is. Azért idéznék egy-két kis költemény részletet, mielőtt még megjelenik kötve-fűzve, mert szerintem kiadják. A legkedvesebb kis versikém így hangzik a kórustól, azt mondja, hogy hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Népművészet, ugye? Bravo! És a televízió, mint tömegkommunikációs akármi, ezt a kis versikét, hogy hú-ha, anyád, ezt élő egyenesben közvetíti. Tudják miért? Anyák napja nemrég volt, kapják meg! Világos! Persze! Ugyanis...

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Szólítom már is Krisztit. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Kriszti, te gondolkodtál már azon, hogy de jó lenne téli álmot aludni?
3: Igen, minden egyes tél előtt.
1: Igen? És ennek továbbfejlesztett változata, emlékszem, amikor volt a Sandra Bullockkal és Sylvester Stallone-val a Pusztító című film, hogy elképzeltem, hogy ébreszthetek föl 20-30 év múlva.
2: Nem akarod te azt.
1: Hát, ha addigra normálisabb helyé válik a világ.
2: Ezt nem akarod te azt.
3: Hágyálom.
2: Krisztikém, azt mondd meg, hogy te miért akarnál téli álmot aludni? A telet nem szereted, a hideget, vagy csak úgy jól esne egy kis pihenés?
3: Ebben a sorrendben.
2: Ja, értem, oké. Pihenésre vágysz?
3: Tessék?
2: Pihenésre vágysz?
3: Igazából a hideggel van problémám.
1: Aha. Jó, hát akkor, amit mondtál, felrúgnám a sorrendet, mert van itt valami, amire még inkább vágysz, szerintem, megfejteni a Cilla feladványát.
4: Rázad, rázad, rázad, anyukám a tested.
1: Ez nagyon friss. Friss, lendületes.
3: Igen.
1: Friss.
2: Igen.
1: Igen az. Igen.
3: Hát, vagy a Dua Lipa.
2: Vagy.
1: Hasonlít rá. Vagy, mert éreztük, hogy ez nem rákérdezés, ez csak most tanakodsz magadban hangosan.
3: Igen.
1: Vagy ha nem a Dua Lipa, akkor...
2: Legyen a vagy.
1: Igen.
3: Igen.
1: Nyilván valami ehhez nagyon hasonlatos.
3: Cyrus-tól gondolkoztam.
2: Nem, a Miley Cyrus lesz az.
1: Kérlek, hogy több nevet ne mondj,
2: igen,
1: csak
2: mert
1: akkor...
2: minket ha már... megharapnak a többiek, akik igen. Nem tippelgethetnek. Na, dudold, kérlek, és akkor menni fog.
3: Nem.
1: Nem dudolom.
2: Ez egy
1: nem
2: nagyon őszinte
1: meg.
2: Nem volt.
3: Pedig tudom a számot igazából, csak annyira izgulom.
1: Akkor énekeld azt a számot. Akkor ne dúdold, akkor énekel.
2: Igen.
1: Hasonlít. Külföldi vagy magyar, ami a fejedben van?
3: Külföldi, biztos egy külföldi szám.
1: Akkor most elbúcsúznánk tőle.
2: Nem, nem,
1: két rákérdezés és egy ilyen mellétrafálás után ez így nem fog menni.
3: Sajnálom.
1: Mi is, Kriszti.
2: Mi is nagyon. Szia.
1: Ciao.
2: Neked is. Nálunk maradt most a 20 000 forint értékű tefáledény készlet, az európai nyúlhús fogyasztást népszerűsítő nyúlhús.eu jóvoltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására Papp László Budapest Sportarénába. Amúgy tegnap láttam, képzeld el a plakátját, és ott van, hogy magyar felirattal. Szóval, ha valaki aggódna, hogy nem tud franciául, mint ahogy én, bár ennek ellenére péntekenként franciául beszélnek hozzám, szóval, aki nem tud franciául, ő se aggódjon, mert magyar felirattal lesz. Egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatásra és visszahallgatás funkcióval is itt maradni.
1: Legközelebb megnyitom neked az AI-t, és akkor beszél a Cilla, akkor majd
2: lefordítod.
1: Feliratozza neked.
2: Mert olyan hülyének érzem olyankor magam, tudod.
1: Hát ez a célja.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
8: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, songoku vagy sonkás kukoricás pizzát és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Még nem emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
12: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
13: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Októberben elkezdik az óbudai K-híd felújítását. Országszerte programokat tartanak a Turizmus Világnapja alkalmából. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzési eljárás. A tervek szerint még szeptemberben szerződést kötnek a nyertes kivitelezővel. A munkálatok alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban az egyik oldali járdát folyamatosan használhatják. A munkát a jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szüneteltetik, ekkor a közúti és a kétoldali gyalogos forgalmat is biztosítják. A felújítás során a 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, kiszélesítik a pályalemezeket, javítják az acélszerkezetet és akadálymentes rámpákat is kialakítanak. A beruházás célja a híd biztonságának és hosszú távú használhatóságának javítása, miközben megőrzik annak jelenlegi megjelenését. Több mint 20 második világháborús tüzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 darab magyar gyártmányú második világháborús tüzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. Felújítják a 6-os villamos budai szakaszát a Karinti-Frigyes úton. A munkálatok szeptember 28-án hétfőn kezdődnek, az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között, és várhatóan november 22-éig tartanak. Ez idő alatt a szakaszon szünetel a villamosforgalom. A 4-es 6-os villamosok a 4-es vonalán, a Szél-Kálmán tér és Új-Buda központ között közlekednek. Pótlóbusz nem jár, a Móricz Zsigmond körtér a 4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal érhető el. A Karinti-Frigyes utat az átépítés idején ideiglenesen egyirányosítják az Irinyi József utca felé. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező séten elevenedek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. A kezdeti naposabb időszakok után délután már eső, zápor várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 17-19 fok körül alakul. Pénteken szeles, de már derültebb idő várható, 20 fokos maximummal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
11: Az M1-es autópályán sokan autóznak most Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál is szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Ráadásul Tatabánya térségében még a terelés elejénél az átterelt belső sávban baleset történt, két személyi autó ütközött. A 61-es kilométernél a forgalom így most csak a külső sávot használhatja, már is több mint 3 kilométeres a torlódás. Közben az egyes számú főúton is alakult szépen a forgalom, Biatorbágynál már érezhető lassabb a haladás. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Maglód térségében, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Nézzük, mi a helyzet kicsivel beljebb. A Nagykörösi út lehajtóján, a határútnál egy műszakhibás jármű akadt el és vesztegel a külső sávban, ezért itt is torlódásra kell számítani. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 14:30-ig csatornakarbantartás miatt zárva a külső sáv. Újpesten a Csányi László utcát zárták le várhatóan 10-ig, mert kertészek dolgoznak, és most ezekben a percekben kapcsolják ki a jelzőlámpákat karbantartás miatt. A 15. kerületben a Hubay Jenő téren, valamint a Rákos út és a Szent Mihály út csomópontjában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
11: 8 óra 6 perckor.
15: Lady Gaga és vőlegénye Michael Polanski kislányát béranya hordta ki, ez most óriási szenzáció, és mi szeretnénk utána járni annak, hogy itt Magyarországon, meg egyáltalán a világban milyen a megítélése a béranyaságnak.
11: Meg hogy hogyan is működik, pontosan, mert szerintem sokan félreértik ezt.

Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már 2 perc múlva. Hát meglepődtünk, hogy anyuka lett Lady Gaga.
2: Az egész világ.
1: Az egész világ.
2: Hát
1: nem láttunk róla pocakos fotókat, igen, hanem egyszer csak hops, varázsütésre, ott volt egy kisbaba, és már nem titkolja Lady Gaga, hogy bizony béranya hordta ki a gyermekét. Az első gondolata ilyenkor mi sokaknak, hogy biztos nem akart pocakot növeszteni, nem akarta lemondani a fellépéseket, stb. Ilyenekre gondolnak az emberek a béranyaságról. Mondjuk látunk már erre példát, hogy valaki mondjuk egy hollywoodi sztár ezért nem akart ugye saját maga szülni, de Lady Gaga esetében nem erről van szó, határozottan nem. Fibromialgiával küzd, egy olyan betegséggel, amivel nem tudott nekifutni a hagyományos módon az anyaságnak, illetve a szülésnek.
2: Persze ezt nem ő maga erősítette meg, csak ezek sajtóértesülések, de szerintem ez egy teljesen jó feltételezés. Tehát, hogy ez a betegség olyan fajta fájdalmakkal jár, amit maga nem tud kontrollálni, és azért egy terhességnél, hogyha mondjuk ilyen fájdalmai vannak még pluszban, az teljesen érthető, hogyha mondjuk emiatt választotta volna ezt. De mondjuk ott van Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick, ugye ők annak idején egy kisfiúnak életet adott maga Sarah Jessica Parker, aztán utána nagyon sokáig próbálkoztak, nem sikerült teherbe esni, és végül úgy döntöttek, hogy ikerlányaikat béranya segítségével szeretnék, hogy világra jöjjenek, úgyhogy szerintem ők így egy boldog család, és nyilván, hogyha szeretett volna még egyszer édesanyává válni, és ez nem sikerült, és Amerikában erre volt lehetősége, akkor miért ne tehette volna meg? Vagy mondjuk Nicole Kidman és Katie Urbannek a kislánya is ugye így született meg, szóval hogy azért ez nem egy ördögtől való dolog.
1: Hát nem ördögtől való, viszont nagyon sok kérdést felvet.
2: Persze.
1: Úgy technikailag, vagy egészségügyileg, mint etikai és jogi szempontból. Például ugye Magyarországon nincs lehetőség, tehát nem létező dolog a béranyaság.
2: Meg engem az érzelmi része is érdekel, tudod, hogy mondjuk kihord valaki egy babát, de nem tudja, hogy milyen hatással lesz rá, hiszen ott azért hormonok termelődnek, meg egyáltalán kötődni kezd mondjuk egy béranya, és akkor utána mi van?
1: Hát ezt mondom, hogy ez etika is
2: hát
1: valahol.
2: Hát hogyne.
1: Találtunk viszont egy szakértőt, aki ebben a témában rengeteg tanulmányt készített, előadást tartott, hamarosan őt kérdezzük. Hát természetesen Lady Gaga után.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4:09 múlt már 4 perccel, és akkor Lady Gaga dala után, Lady Gaga esetén felbuzdulva, a béranyaságról szeretnénk beszélgetni, egy picit részleteiben is. Itt van velünk a vonalban dr. Sándor Judit jogász, bioetikus, a Közép-Európai Egyetem professzora.
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Professzor asszony, milyen orvosi, illetve egyéb élethelyzetekben fordulnak a párok mondjuk a béranyasághoz, mint utolsó lehetőséghez?
2: Ennek nagyon-nagyon sokféle esete létezik, és azt hiszem, hogy itt nagyon sok olyan vélekedés van, ami az életben azért egy kicsit másképpen működik. Hogyha a hírességek eseteiből indulunk ki, ez nagyon sokszor torzíthat, és különösen az amerikai példák, ahol ugye nincsen szövetségi szabályozás a béranyaság semmilyen formájára sem, tehát az adott ország, az adott államok különböző szabályai szerint járnak el, illetőleg nagyon sokszor ez egy fehér terület. Európában azonban a reprodukció az egy nagyon fontos szabályozási terület, és szinte minden országban többször is komoly etikai jogi vitákra került sor ebben a kérdésben. Talán ismeretes az, hogy Magyarországon eredetileg az 1997-es egészségügyi törvényben szerepelt egy úgynevezett dajka terhesség. A fogalom azért más egy kicsit, mint a béranyaság, mert itt az volt az álláspont, hogy korlátozott esetben, akkor, amikor például egy családtag, egy testvér, egy sógornő tud segíteni a meddő családtagján, akkor adjuk meg ezt a lehetőséget. Voltak további feltételek is, azonban ez a része az egészségügyi törvénynek soha nem lépett hatályba, pont a keletkező viták miatt, illetőleg minden esetben ugye ezt össze kell kötni családi jogi normákkal is, hiszen nem csak az egészségügy területét érinti. Egyébként az reprodukciós eljárásoknál véleményem szerint kellene egy olyan rendszeresen visszatérő szabályozás és etikai vita, ami az újonnan megjelenő eljárásokat egy picit összeveti egymással. Ugye 1978-ban megszületett Louise Brown, és utána szinte nem volt megállás, minden évben újabb és újabb reprodukciós eljárások váltak lehetővé, ami hát remélhetőleg egyre több embernek tud segíteni ahhoz, hogy gyerekhez jusson. Azonban, hogyha ezeket összevetjük egymással, hogy mi az, ami lehet, és mi az, ami nem, akkor hát rengeteg következetlenség van. Azt szokták felvetni a béranyasság, vagy pótanyasság, vagy dajkaterhesség támogatói, tehát mind az üzleti, mind az altruista formáját a pótanyasságnak, hogyha engedjük azt, hogy segítsünk azon, akinek mondjuk nincsen petesejtje, vagy nem megfelelő a petesejtje, akkor petesejt donáció adományozás révén gyerekhez jut, de akinek méhe nincs, vagy esetleg tragikus esetben mondjuk még egy daganatos betegség miatt eltávolították, vagy valamilyen más betegség miatt, ugye a Lady Gaga esetében is felmerül az, hogy olyan súlyos fájdalmakkal bír egy krónikus betegség folytán, ami miatt a terhesség kiviselésére nem lenne képes, hogy akkor lehessen segíteni rajta. De hát nyilvánvalóan a másik oldalon pedig olyan etikai érvek szerepelnek, hogy nagyon nehéz elválasztani egymástól a különböző motivációból létrejött ilyen megállapodásokat. Szerintem talán az is meghatározta a béranyassággal kapcsolatban kialakuló averziót és jogos felvetéseket is, hogy voltak olyan elhíresült esetek, például a BBM eset, amikor ezek még ilyen tradicionális béranyassági esetek voltak, tehát amikor a petesejt is a kihordó anyától származott, ezek voltak a régebbi esetek. Most már ugye az anya, aki szeretné felnevelni a gyerekét, az ő genetikai állományából, tehát az ő petesejtjéből hozzák létre testen kívüli megtermékenyítés révén az embriót, amelyet beültetnek egy másik nő szervezetébe.
0: Közben viszont mégiscsak ő hordja ki, tehát hogy ez veszti fel, gondolom, a legkomolyabb etikai kérdést, hogy vajon, hogyha valaki 9 hónapig ugye kihordja a magzatot, és ő szüli meg, hogy akkor vajon nem ő számít-e mégis édesanyának, még ha nem is az ő petes, egy nagyon nehéz kérdés.
2: Nagyon sok. Egyébként ugye volt egy ilyen jogi elf, hogy Mater Semper szerte azt, és azt gondol, tuk sokáig, hogy az egyetlen biztos pont a családi jogállásban az anya személye és a szülő anya tekinthető annak. És az az érdekes, hogy olyan országokban is, ahol egyébként egy ilyen szürke zóna a béranyaság, ott is általában az a probléma, hogy többfajta jogi folyamatból tudnak végül jogi kapcsolatot létesíteni az így megszületett gyermek között, mert mondjuk a születési anyakönyvi kivonatban, Belgiumban is a szülő anyának kell szerepelnie. Uh-huh. Vannak olyan országok, például Cipruson nagyon-nagyon részletes eljárási szabályok vannak, hogy milyen esetekben külön engedély folytán lehet megengedni ezt az eljárást. Van, ahol egyébként ugye sokáig India és Tájföld irányába mentek azok a párok, vagy azok az emberek, akik béranyaság révén szerettek volna gyerekhez jutni, és sorban zárultak be a kapuk, mert a nemzetközi béranyasági megállapodások azok különösen problématikusak. Ugye nagyon sokszor ezekben a szerződésekben olyan elemek is szerepelnek, ami tényleg kizsákmányolásra utal, tehát mondjuk akkor tud odautazni a megrendelő pár, császármetszés útján emelik ki a magzatot az anya testéből. Sokan azért utaznak oda, mert ott tudják, hogy viszonylag kevés pénzt kell fizetni ezért az eljárásért. Később szinte kitörlik ezt az anyát a családtörténetből, tehát még nagynéni sem szerepel, pedig tudjuk, hogy a történelm során többször volt az, hogy nem a vér szerinti anya volt a társadalmi anya, vagy a felnevelő anya, de ott maradt valamilyen keresztanyaként, nagy néniként a képben, és azért én szerintem azok az államok, ami valamilyen módon megpróbálja ezt szabályozni, de nem a külföldi béranyasági megállapodások felé tereli azokat a párokat, akik mégis ebben gondolkodnak, hogy nem kerül ki a képből az a nő, aki kihordja a terhességet. Egyébként ugye számos buktatóval, egészségügyi buktató is lehet, történik valami a szülőanyával, vagy a béranyával, a magzattal, tudunk olyan nagyon-nagyon ellentmondásos eseteket, illetve hát tragikus eseteket, amikor a megrendelő pár utólag megtudván a genetikai teszt eredményét, ahogy tudunk egyre többet ugye a magzat fejlődéséről, előállhatnak olyan feltételek, hogy kvázi tényleg mint egy szerződés, hogy tökéletes egészséges gyermeket szeretne egy ilyen beavatkozás révén, és hát egy másik nő testében nevelődik a gyermek, az ő hát szó szerint a bőrét viszi a vására, tehát itt tényleg ezeket meg kell vitatni, ezeket a helyzeteket, ugyanakkor pedig annyira előre mentek ezek a mesterséges reprodukciós eljárások, hogy nagyon nehéz meghúzni a vonalat, hogyha akkor segítünk, hogyha nincs petesejt, vagy nagyon komoly más egészségügyi problémák vannak, ugyanakkor, akkor, amikor valaki mondjuk a méhe hiányában nem tud gyermeket szülni, ő neki meg nem segítünk.
0: Akkor meg vagy, nem. Vagy ez kemény harc lesz még az...
2: Tehát a diszkriminációs helyzetek is keletkezhetnek.
0: És azt is elejét kell venni. Csak egy professzor, hogy bocsánat, csak egy igennel vagy egy nemmel válaszoljon. Ön szerint belátható időn belül Magyarországon létrejöhet majd ilyen béranyasági jogállás? Vagy lehetőség?
2: Én ezt a közeljövőben nem látom. Az, hogy újra kellene vitatkozni erről, hiszen nagyon régi az egészségügyi törvényünk, ez számos olyan reprodukciós norma van, ami most már elavult, és azóta újabb eljárások vannak. És egyébként is célszerű ezeket rendszeresen átnézni, megvitatni, pont azért, hogy konzisztens, igazságos legyen a szabályozás mindenkivel szemben.
0: Beszélünk még akkor erről. Nagyon szépen köszönjük a segítségét. Viszont hallásra, további jó munkát.
1: Viszont hallásra.
0: Köszönjük professzor dr. Sándor Juditnak a CEU-tól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
6: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény.

0: Információ metrodon.hu.
1: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
2: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
3: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
4: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
5: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Vizsgálat indul a Budapesti Operettszínház ügyében. Együttműködést ígért az Alapjogokért Központ a náluk tartott házkutatás után. Új pláza épül Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Vizsgálatot indít a Budapesti Operettszínház ügyében a Kultúráért Felelős Minisztérium, jelentette be Tar Zoltán miniszter és Nagy Ervin államtitkár. A vizsgálat előzménye, hogy az intézmény társulatának több tagja tiltakozik a vezetés ellen, hétfőn pedig titkos társulati ülést is tartottak. A dolgozók többek között az alacsony előadás és nézőszámot, a fizetéseket és a vezetőséggel való párbeszéd hiányát kifogásolják, és korábban az intézmény szakmai és gazdasági átvilágítását is kérték. Az Operettszínház főigazgatója, Kis B. Attila ugyanakkor nem tervezi lemondását. A színház közlése szerint szerdán társulati fórumot tartott, amelyen a vezetés szerint minden nyitott kérdésre már választ adtak. A főigazgató úgy véli, a nézeteltérések tárgyalásos úton rendezhetők. Együttműködést ígért a hatóságokkal az Alapjogokért Központ, miután a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda szerdán házkutatást tartott a szervezet Budakeszi úti székhelyén működő háttércégnél, valamint egy korábbi külföldi tisztségviselő lakcímén. A központ Facebook bejegyzésében azt írta, hogy megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét, és nemzetközi kapcsolataival Magyarország érdekeit szolgálta. A nyomozóiroda közlése szerint hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott háttércég havi több mint 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a hatóságok szerint csak minimális munkát végzett. Új pláza épül Budapesten. A 16. kerületi Bökényföldi út melletti területen épülő bevásárlóközpont a becslések szerint 2028 végére készülhet el, közölte a kerület polgármestere. A tervek szerint élelmiszeráruház, gyors étterem és több nagy üzlet is helyet kaphat az új létesítményben. Kovács Péter szerint a bemutatott tervek alapján az épületek jellemzően földszintesek lennének, emellett egy emeletet is kialakítanának, ahol fitnessterem és egyéb lakossági szolgáltatások kaphatnának helyet. A területen biztosan lenne élelmiszeráruház, de a polgármester szerint nem Lidl és Aldi lesz az új bevásárlóközpontban. A konkrét üzletekről még nincs végleges döntés. Vasárnap egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat javítási munkák miatt. Szeptember 27-én az autósok Csepel és Pesterzsébet között csak a Kvassai hídon, illetve az M0-ás déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. A kerülő miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A lezárás több buszjáratot is érint, egyes járatok nem állnak meg a Sósfürdő, illetve Csepelen a Papírgyár és a Véggát utca megállóknál.
8: Bori, köszönjük szépen! Ma eleinte napos idő lesz, majd délután északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt, hogyha este későn érnének haza.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
1: A Nagykörösi úti lehajtón a határ után egy műszakhibás jármű veszte el a külső sávban, ezzel torlódást okozva. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 14:30-ig csatorna karbantartás miatt zárva a külső sáv, itt is picit lelassult a haladás. Újpesten a Csányi László utcát tartják zárva 10 óráig, mert kertészek dolgoznak. A 15. kerületben pedig

0: Hubay Jenő téren várhatóan délig, illetve majd később a Rákos út és a Szentmihályi csomópontjában délután 2-ig a jelzőlámpákat karbantartás miatt kikapcsolják, rendőri irányításra lehet számítani. Közben lassan járható a Budai alsó rakpart a Petőfinál észak irányban és a Margit hídnál dél felé, a Pesti alsó rakpart a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, zsúfolt a Szélkámán tér környéke, a Tököli, a Rákóczi, az Andrássy és a Bajcsy-Zsilinszky út befelé, valamint a Budaörsi út és az Egér út, illetve a Budakeszi és a Hűvösvölgyi út néhány szakasza. A Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a Soroksári és az Üllői és a Váci úton, meg a Kerepesi és a Fogarasi úton befelé szintén érezhetően lassabb a haladás, és sokan autóznak az M1-esen Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál szakaszos torlódás alakult ki, sőt Tatabánya térségében a terelés elejénél, a 61-es kilométernél két személyautó ütközött, legyenek türelmesek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Napjainkban ez a sláger. Sláger.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:49 múlt egy perccel. A British Museum szigorít, csak hogy tudjanak róla, hogyha Londonba készülnek. Mostantól fogva tilos fényképezni a híres bájói kárpitot, ami közel 1000 év után került vissza Nagy-Britanniába. De nem akkora, vagy az állagmegóvás miatt tilos fotózni ezt a közel 70 méter hosszú fali kárpitot, ami egy sötét terem falán van kiállítva, hanem azért, mert feltorlódott mindig a sor ebben a sötét teremben. De hát sokféle tiltás létezik a világ múzeumaiban. Erről szeretnénk értekezni már is a vonalban Guba Vilmos művészet történész. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Szervusz, sziasztok, jó reggelt!
1: Először is ez a bájói kárpit, azt hiszem ez az angoloknak ez nagyon fontos, ugye?
3: Hát abszolút, és szeretnék is, hogy ez ne menjen minden sehová.
1: Mert hogy ez mit tervez a normanoknak valami támadása, azt hiszem?
3: Hát ez hódító, Vilmos, ez az egyik legfontosabb történelmi évszám. Ez nekik az most hazatérés, és nem csoda, hogy ennyire marasztalják.
2: És miközben ugye arra gondolnánk, hogy azért nem engedik, mert hogy kárt tesz esetleg a fotózás vagy a vakuzás ebben a remek műben, hát azért nem engedik, mert hogy feltorlódnak az emberek, és minden szögből szeretnék fotózni, hogy feltölthessék aztán a közösségi oldalakra. Tehát ahelyett, hogy mondjuk élveznék azt, hogy ezt láthatják élőben, hát kicsit átalakult. Igen. Már úgy tűnik a múzeumban járási szokás is.
1: Úgyhogy nem is ez a kérdés, hanem az jutott eszünkbe Petrával, hogy oké, itt nem akarják, hogy sor alakuljon ki. De nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy itt-ott megtiltják a fotózást, és van, ahol arra hivatkoznak, hogy nem tesz jót a kiállított tárgyaknak. Na, ezzel kapcsolatban segíts nekünk, hogy ez mit jelent?
3: Ez részben jogos, és igaz is, vannak olyan kiemelt érzékenységi, főleg papírmunkák, amik az év legtöbb részében is vannak zárva, és csak bizonyos fényerősség alatt lehet kiállítani.
2: Aha. Láttál te fotót a Sixtusi kápolnáról? Mert hogy elvileg ott sem lehetne fotózni, de valahogy mégis kikerülnek képek. Azt hogy csinálják?
3: Hát egyrészt vannak nyitottatási idő előtt ilyen privát túrok, ahol lehet fotózni, bár ami miatt itt ilyen állag megóvó, meg ilyen tisztítást kell csinálni. Legutóbb az pont amiatt volt, hogy az emberi kipárolgásból a víz, meg a só, meg az úgymond a sok vaku.
1: Tehát, hogyha vaku villan, az valóban képes kiszívni a nem tudom, a pigmenteket a festékből? Vagy ezt hogy képzeljük el?
3: Hát egy mikrooxidáció, ha most szigorúan fizikai értelemben beszélünk, de ezt nem tudnád a napfényre mérni, akármilyen pontos műszer.
1: Hát értem, de sok kicsi sokra megy, tehát értem, hogy 100 év alatt összegyűlik.
3: De ez viszont évtizedek kellnek, és annyira erős a kép, meg annyira sokan akarják látni, hogy nem mindig sikeresek a tiltások.
2: Van olyan helyszín, ahol korábban lehetett fotózni, és most már betiltották, ugyanúgy, mint itt a British Múzeumban?
3: Sziszinában, ahol fölteszik újra, ahol leemelik ezt a tiltást, illetve hát mondom, a privát túrak azok ellenmondóak, ott azért
2: fura,
3: lehet.
2: Igen. Tehát ha sok pénzt fizetek, hogy privát túrára menjek, akkor fotózhatok is, érte, oké. Szuper igazságos.
3: De a bajaival is úgy volt, hogy ez egyáltalán nem mozdulhat már a hátralévő részében a világnak, aztán mégis.
1: Aha. Ahhoz mit szólsz, amikor azt mondják, hogy igazából azért nem szabad fotózni, mit tudom én, aztán a Loire-völgyben jártam ugye az egyik kastélynál, mert hogy nem akarják, hogy túl sok kép legyen elérhető nyilvánosan, hanem az emberek inkább menjenek oda és nézzék meg a saját szemükkel.
3: Nagyon-nagyon jogos megfontolás, hogy kérés, de hogy mivel a helyszín olyan erős, ez se teljesíthető. Tehát ez egy szép hozzáállás, és valahol működik is, a csalogatás szintjén, de nem fönntartható.
1: Hát igen, mert ha látok róla, aki én is rákeresek, tehát meg akarom nézni, hogy utazzak-e 2000 kilométert egy épületért, vajon olyan szép lesz-e belülről, mint gondolnám. És ha azt látom, hogy az szép, akkor úgyis elmegyek és megnézem, mert a fotó az nem elégíti ki a kíváncsiságom. Tehát szerintem ebből a szempontból lából lövik magukat.
2: Az igaz, amit valahol olvastam, hogy a brit koronai ékszereket pedig azért nem lehet lefotózni, mert hogy félnek attól, hogyha kikerülnek a képek, akkor valaki kedvet kap, és mondjuk erre akarja őket tulajdonítani, hogyha látja, hogy mennyire értékesek.
3: Igen, ez is egy óvás, próbálták ezt is nagyon-nagyon sötétbe tartani.
1: Vagy lehet, hogy az van mögötte igazából, hogy nem akarják, hogy valaki másolatot készítsen, ami minél
2: az
1: pontosabb?
3: Hát azért léteznek a reprodukciók, aki úgy nagyon akarná, az neki tudna indulni.
2: Aha.
3: Tehát mondom, azért két oldalú, onnantól kezdve képről van szó, a tiltások visszafelé is hatnak.
1: Arra tudsz példát mondani, hogy van-e olyan, tök mindegy, hogy akár épület, akár műtárgy, amit már inkább elzártak a látogatók elől?
3: Nem, mert általában, amiket így el kéne zárni, azok garantálják a
1: látogatottságot?
3: A legnagyobb jegybevételt, igen. Tehát ezért került olyan üveg mögé a Mona Lisa, hogy fönntartható legyen az a közlekedési dugó minden nap, ami ott van abban a teremben.
1: És van olyan, amit te szíved szerint inkább megkímélnél a látogatóktól?
3: Én a Medici kápolnás Firenzébe.
2: Uh-huh. Miért?
3: Az annyira intim, meg annyira személyes Michelangelo-nak, hogy talán az, vagy legalábbis nagyon-nagyon korlátoznám, hogy hány főt és mikor.
1: Mikor engedsz be? Hát aki sokat fizet.
2: Na de ez az, hogy hány főt engedek be és mikor, hát azok mehetnének megint, akik ki tudják fizetni, az nem lenne igazságos. Azokkal
3: igen,
2: szemben, akik mondjuk művészetpártolók.
3: Igen. Igen.
1: Na jó, hát köszönjük szépen.
2: Nagyon köszönjük.
1: Szevasz!
2: Szép napot, szia!
3: Sziasztok, hello, neked is szia!

0: tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
6: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
10: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
11: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Karácsony Gergely szerint jól haladnak a főváros és a kormány közötti tárgyalások. Svájc jelentős összeggel támogat 10 magyarországi intézkedést. Lezuhant és meghalt egy férfi a római Kolosszeumban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Karácsony Gergely szerint jól haladnak a főváros és a kormány közötti tárgyalások, ezért nem akar nyilvános vitába bonyolódni a miniszterelnökkel, aki korábban a fővárosi gazdálkodással kapcsolatban kritikus kijelentéseket tett. A főpolgármester az ATV-ben az Alkotmánybíróság szolidaritási hozzájárulásról szóló döntéséről is beszélt, és azt mondta, a teljes önkormányzati finanszírozási rendszert újra kell gondolni. Szóba került a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli felállítása is, amelyben 5 kormányzati és 5 fővárosi fővárosi delegált kap majd helyet. A főpolgármester egy esetleges budapesti olimpiáról azt mondta, az elképzelést város- és országfejlesztési koncepcióként kezelik, és a vidéki települések bevonásával is számolnának. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy előbb Budapest rövidtávú pénzügyi helyzetét szeretnék rendezni. Több mint 87 millió svájci frankkal, vagyis mintegy 34 milliárd forinttal járul hozzá Svájc 10 magyarországi intézkedés megvalósításához, közölte a Sándor Palota. A támogatási program 8 területet érint, köztük az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonyságot és a szakképzést. A közlemény szerint erről Baka András köztársasági elnök és Guy Palmerin svájci államfő egyeztetett New Yorkban, az ENSZ közgyűlésen. A találkozón megemlékeztek arról is, hogy Magyarország és Svájc csak nem 80 éve állította helyre diplomáciai kapcsolatait. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a feloldásra váró 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos uniós kohéziós forrásból a kormány, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az Európai Bizottság szerdán javasolta a teljes összeg felszabadítását. A végső döntést még az uniós tagállamok tanácsának kell meghoznia. A forrásból közlekedési, energetikai, környezetvédelmi és vízügyi fejlesztéseket finanszírozhatnak. Vitézi Dávid szerint ebből elindulhat Budapesten többek között a H5-ös, a H6-os és a H7-es hévvonal felújítása, a 3-as metró meghosszabbítása, valamint elővárosi és vidéki vasúti fejlesztések is. Éjszakai munkavégzés közben mintegy 10 méter zuhant és meghalt egy 22 éves ipari alpinista a római Kolosseumban. A tragédia miatt az olasz kulturális minisztérium minden kivitelezési és karbantartási munkát felfüggesztett és teljesen lezárta az amfiteátrumot a látogatók előtt. A fiatal munkás egy új világítási rendszer kiépítésén dolgozott, amikor lezuhant az állványzatról. A hatóságok szerint rajta volt ugyan a biztonsági heveder, de nem volt rögzítve a kötélhez. Albérletében felejtett több mint egy kilogramm kábítószert egy 22 éves férfi Budapesten, akit a rendőrök őrizetbe vettek. A BRFK közlése szerint a férfi egy zuglói apartmant bérelt körülbelül egy hétre, azonban a kijelentkezés előtti éjszakát otthon töltötte és elaludt, ezért nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa a takarításkor több mint egy kilogramm növényi törmeléket és 6,6 gramm fehér port is talált. A rendőrök a férfit az otthonában fogták el, majd kábítószerkereskedelem és kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Egy hidegfront hatására egyre több felhő érkezik. A déli óráktól elsősorban a Dunántúlon, délután pedig már Budapesten is várható eső vagy zápor. Jelentős mennyiségű csapadék azonban várhatóan nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 19 fok között alakul. Holnapra a csapadék elvonul, változóan napos, felhős és szeles időre készülhetünk. A hőmérséklet 20-21 fokig emelkedik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: A 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt baleset történt, jelenleg csak egy sáv járható. A Nagykörösi úti lehajtón a határútnál egy műszakhibás jármű vesztegel a külső sávban, ott is torlódásra kell készülni. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 14:30-ig csatorna karbantartás miatt zárva a külső sáv. Tegnap is így volt, ez kicsit azért lassabb volt a haladás. Kérjük, hogy engedjék besorolni a külső sávban közlekedőket. Újpesten a Csányi László utcát 10 óráig tartják zárva, mert kertészek dolgoznak, és a 15. kerületben a Hubay Jenő téren várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt. Addig rendőrök irányítják a forgalmat, és nem sokára a Rákos út és a Szent Mihály út csomópontjában is kikapcsolják majd a berendezést, ott is rendőri irányításra lehet készülni. Az M1-esen sokan haladnak Budapest felé, a 61-es kilométertől az időközben kialakult pár kilométeres torlódás már fokozatosan csökken a főváros felé, végeztek ugyanis a baleseti helyszíneléssel, de Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál még mindig szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: És nagyon szeretnénk, hogyha megírnák nekünk akár a Facebook bejegyzésünk alá, akár SMS formájában, hogy
14: melyik sorozatot látták a legtöbbször.
13: Tehát nem azt kérdezzük, melyik a kedvenc, melyiket látták a legtöbbször ilyen-olyan okból. Itt Pordán Petra.
14: És Somogyi Zoltán.
13: 9 óra 8-kor.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 előtt 1 perccel. Kérem szépen, 32 éves lett a jó barátok. Ilyenkor szoktál énekelni, Petra. Boldog szül, énekelt, hogy boldog szül.
2: Nem az jutott eszembe 32-ről, hogy úristen, ennyire öreg vagyok.
1: 1900...
2: Hát, jó barátok is 32 éves.
1: 94. szeptember 22-én mutatta be az NBC Amerikában, és egyébként nem is kellett olyan sokat várni, mert itt Magyarországon pedig 96-ban, tehát 2 évvel később májusban kezdte játszani a HBO.
2: És hogy vártuk, hogy lássuk az egyes epizódokat, te jó ég.
1: 30 éve érkezett meg hozzánk, tehát ez is egy, ez meg egy még szebb kerek évforduló. És... hát ugye azért azt tudjuk jól, a fülünkbe cseng nyilván az ikonikus főcímdal, hogy ezt például nem szerették a szereplők, abszolút nem hittek, idegesítette őket. Aztán ugye volt az a bizonyos szökőkutas tánc, azt se akarták. A David Schwimmer egyáltalán nem akart rossz lenni, pedig ráírták kimondottan ezt a karaktert, és az is érdekes, hogy Rachel eredetileg a Courtney Cox lett volna. Szóval, hogy voltak ilyen kavarodások, aztán persze most már nyilván bármelyik szereplőt megkérdezed, akkor úgy jó, ahogy van, minden úgy, ahogy van, és szerintem ezzel, ha már itt David Schwimmer szóba került, valószínűleg az ő magyar hangja Galamb is így van. Szevasz, jó reggelt! Reggelt.
2: Szia!
3: Jó reggelt, nem én búztam.
2: Én nem lepődöm meg, hogy pont ez jutott eszedbe rosszról. Nem is értem.
3: Hát, előbb énekelt valaki, hogy ne feküdj le, haragdj el a szívedben, de azt javaslom, hogy bélcsavarodással se.
2: Tehát,
1: fontos, igen.
2: Van. Emlékszel még arra, amikor...
3: kiegészítenék a dalszöveget, akkor csak egy tanács.
2: Emlékszel még arra, amikor megkerestek azzal, hogy legyél te a magyar hangja?
3: Abszolút, de akkor mondtam, hogy tök jó, fogalmam sincs, miről beszéltek, nem tudtam én akkor erről semmit. És egyikünk sem valójában, tehát ha nem volt az ember képben a nemzetközi filmgyártással, illetve a tévésorozatokkal, akkor nem nagyon lehet. Én nem tudtam erről semmit, meg a társaság többi része se. De ott szembesültünk a stúdióban, Mohácsi Emil stúdiójában először ezzel az egésszel. És akkor volt is egy, talán ezt már elmondtuk régebben, a Holnándival volt egy kis vitány, meg megláttam ezt a karaktert, ezt a rossz karaktert, és akkor Nándi is meglátta a Joyt, mondtuk, hogy ez egy hülyeség, cseréljünk.
1: Aha.
3: Mert hogy a magánéletben a Joy egy kicsit, a Holnándi egy kicsit kevésbé, mondjuk azt, hogy határozott, mint én, és akkor mondta a Mohácsi Emil szinkron, ez szó sem lehet, ez így van kitalálva. És akkor hát az első évadban elég nehezen barátkoztunk meg a karakterünkkel.
1: De aztán. Volt egyébként olyan szinkron szerep, amit visszautasítottál, hogy inkább nem akartál csinálni?
3: Persze, előfordult. Abszolút előfordul. Mondjuk ezzel a legutóbbi időkben inkább.
1: Aha.
3: Mint régen. Amikor az ember pálya kezd, akkor örül mindennek. És akkor szembe jött egy-két dolog, amit az ember megbánt, de hát fiatal voltam, kellett a pénzt.
1: Nem, ezt szokták mondani, hogy ez csak a hollywoodi legnagyobb színészek kiváltság, hogy például előre kapnak forgatókönyvet, hogy válogathatnak az ajánlatok között, és mondták, hogy ez még Amerikában sincs így a film világában sem, tényleg csak a legnagyobbak tehetik ezt meg.
3: Hát és az ember, amikor pályakezdő, akkor nem a legnagyobb.
2: Hát nem, nem úgy kezdjük.
3: Akkor nem, tényleg boldogtalan szinkronizáltam én. Akkor mondom, mostanában meg már, hát, mert ismernek eléggé a pályán ahhoz, hogy tudják, hogy mivel érdemes engem megkeresni. Mi illik hozzám, meg már én is tudom. De hát ez időkérdése, meg tapasztalat.
2: Szerinted mi a titka még mindig a jó barátoknak, hogy még mindig működik, és a fiatalabb generáció is rátalált, és szereti, annak ellenére, hogy rengeteg kritika érte ugye azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan jelenetek, amiket ma már a PC világban nem lehetne úgy leforgatni?
3: Hát igen, számos ilyen.
2: Igen.
3: De nekem erre van egy megfejtésem, kicsit gicses, de lehet, hogy nem áll messze a valóságtól, hogy azt gondolom, hogy egyrészt minden ilyen fiatal felnőtt vágya az, hogy egy olyan közösségben éljen, ahol biztonságban érzi magát, és jól szórakozik. Tehát nem, ez a sokan bérelnek egy lakást, szerintem az a mai napig működik, és egy nagyon, nagyon szórakoztató életforma tud lenni az egyik. De a másik, én azt vettem észre sok-sok év után, hogy ebben a sorozatban, és mondd, itt jön a gicses rész, szerintem tele van szeretettel.
2: Igen. Tehát,
3: hogy minden részben, minden pillanatban, minden karakter szerethető a maga esendőségével együtt, és egyetlen egy pillanat sincs valahogy a sorozatban, amikor azt éreznéd, hogy tehát amikor szorongsz, tudod, amikor ilyen nyomasztó pillanatok nem fordulnak elő benne.
1: Olyan fura, amikor valaki valamit az utálatra alapoz.
2: Igen.
1: De mondjuk Jockey Ewing karakterénél ez nagyszerűen működött a Dallasban.
2: Őt is lehet szeretni.
3: A Kránic Lajos tette őt is Magyarországon, ennyire szórakoztatóvá és szerethetővé, annak ellenére, hogy hát egy igazán szörnyű karakter.
1: Galab, azt kérdeztük a hallgatóinktól, vigyázz, nem azt, hogy melyik a kedvenc sorozatuk, hanem hogy melyik sorozatot látták a legtöbbször. Te hogy vagy ezzel?
3: Hogy én melyiket láttam a legtöbbször? Hát nyilván a Jó barátok.
1: Minden szemnek maga felé.
2: Egyébként én is. Tehát, hogy nekem a Jó barátok az akkora kedvenc, hogy amikor emlékszem, vártam a részeket, hogy jöjjenek az új epizódok, aztán bármikor ment a tévében néztem, aztán most még, hogy felkerült a Netflixre, ott is újra nézem. Tehát nekem a Jó barátok is pont az, amit a Galamb mondott, és ezről egyébként készítettek már tanulmány dalok kapcsán is, hogy azért szeretjük a 2000-es éveket, meg a 90-es éveket zenében is, mert az a vidámságot, a jó hangulatot tükrözi, nem ez a depresszív állapot volt, mint ami mostanában uralkodik rajtunk, és szerintem ezért működik a Jó barátok is, mert a mostani fiatalok is vágynak erre a közegre, ami lehet, hogy nekik nem is adatik meg a való életben, csak a virtuális.
1: Tudjátok, nekem meg ezért az örök nagy kedvenc, és a legtöbbször, hogy mit láttam, a Csengetett Milordot. Mert az is szerintem kortalan. Abszolút. Tehát, hogy ha ma egy fiatal megnézi, akkor ő is érti, és működik. És abban is, ha belegondolsz, pont amit mondasz, Galamb, hogy csak szeretet van benne. Nincs benne utálat, nincs benne kitolás a másikkal. Hát van, de az olyan viccesen kedvesen.
3: Kitolás van, de rögtön a végén.
1: Igen.
3: Tehát a Jó barátokban is végül feloldódik mindenilyen típusú feszültség. Nem a happy end miatt, tehát nem azért, mert happy end van, hanem azért, mert tényleg, mikor megjelent ez a 25. évfordulós film, vagy hát nem tudom, erről a sorozatról, abban is az derül ki, hogy mindenkinek van valaki a sorozatban, akiben magára ismer. És tud neki drukkolni, és végül abszolút megkapja a feloldozást minden ilyen szorongó szituációban. És tudom, amikor David Beckham azt nyilatkozza, hogy rossz kedve van, megnéz egy részt, és akkor jó kedve lesz, én is tökre így vagyok. Valahol mindig megy a Jó barátok, véletlen oda kapcsolok, és jaj, van az a rész, amikor, és akkor odaugrok, megnézem, és akkor rossz napom volt, akkor jó napom lett.
2: Igen.
1: A rossz naptól lesz rossz, mármint, hogy rossz, érted? Tehát a rossz naptól lesz jó napod. Jó?
2: Köszönöm. De miért nem? Nagyon köszönjük, puszilunk.
1: Jó munkát mára is.
3: Szevasz. Boldog szülinapot nekünk.
2: Így van.
1: És akkor kedves hallgatók, legyenek szívesek megírni nekünk, hogy melyik sorozatot látták a legtöbbször. Akár Facebookon, akár SMS-ben. Közben pedig mi mással folytathatnánk?
2: Hogy nem szerették eredetileg?
1: Még tök jó húzása van. Rembrandt, I'll Be There For You, a Jó barátok főcímzedéje. 9:21-kor a Sláger reggelben.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! Ez melyik a Sláger reggel.
2: Melyik sorozatot látták a legtöbbször? Ez a kérdésünk, ami ott van a Sláger FM Facebook oldalán, és rengetegen írják a jó barátokat egyértelműen. De jött még itt Csengetett Milord, aztán Csillagkapu, Monk, Dr. House, aztán Dallas, Kalambó. Hát mondjuk egyértelmű, igen, hogy itt Magyarországon azért a Dallas és a Kalambó, az szerintem pariban van a jó barátokkal. Kriszti üzenete, sziasztok, a fentiek közül Magnum, már mint a képen szereplőek közül. Amúgy, amit a leghosszabban néztem, az a Szulejmán talán. Tényleg, hát a török sorozatok is azért nagyon ennek nálunk itthon, de úgy látszik, hogy fej-fej mellett halad a Csengetett Milord, a jó barátok, és azért most már itt van az agymenők is.
1: Várjuk a további üzeneteket 0630 30 30 95 8 vagy a Sláger FM Facebook oldalán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló 1 áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
5: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
6: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
7: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
8: OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
9: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd. Akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után.
11: Még mielőtt az időjárást mondanám, engedj meg egy SMS-t, jó? Na, így, hogy galambbal beszélgettünk, azt így egy kedves hallgatónk. Hé, hát most hallom, és most esett le, hogy aki a szlogeneket bemondja nálatok, az a rossz magyar hangja. Igen, jó reggelt kívánunk!
12: Jó reggelt!
11: Igen, nem reggelt. Régóta, hát imádom! Ez nagyon helyes. Na, nézzük, hogy milyen időre számíthatunk. 9 fokos most a reggelünk, délutára pedig 18 fokot, és esőt ígérhetek, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal egy esernyőt.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
12: Újpesten az István úton kifelé az Árpád út közelében baleset nehezíti a közlekedést, így a 12-es, a 12-es A és a 14-es villamos helyett is Rákospalota Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszint között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. Közben a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt tart még mindig a helyszínelés, csak egy sáv járható. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 14:30-ig csatorna karbantartás miatt zárva a külső sáv, itt is lehet némi lassulással számolni. Újpesten pedig a Csányi László utcát zárták le 10 óráig, mert kertészek dolgoznak. A 15. kerületben a Hubay Jenő téren várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák, karbantartás miatt a csomópontban rendőrök irányítják a forgalmat, és nem sokára a Rákos út és a Szent Mihály út kereszteződésében is kikapcsolják majd a berendezést. Ugyanígy rendőr irányítás lesz. Az M1-esen sokan autóznak Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál is szakaszos torlódás alakult ki, és korábban Tatabánya térségében a terelés elejénél volt egy balesetünk, ott végeztek a helyszínelésselőt, hogy elvileg a 61 1-es kilométertől is szabadon lehet már haladni, de azért a korábban kialakult több kilométeres torlódás még érezteti hatását.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: A kérdésünk pedig úgy szólt, hogy melyik sorozatot látták a legtöbbször. Én rájöttem, hogy nálam van még egy, ami fölzárkozott a Csengetett
2: évadbeli,
1: és ez is a hasonló okból, tehát túl azon, hogy szeretem, hogy jó pofának találom. Hát a Kalambó, mert hogy az a titok, nyilván, hogyha sokat ismétlik a tévék, akkor ugye az óhatatlanul, tehát kapcsolgatok és ott ragadok. Mm-hmm. Tehát a Csengetett Milord az tényleg olyan, hogyha az epizód közepén kapcsolok oda, akkor is, mint egy ilyen idült óvodásig ülök,
2: és vigyorogsz
1: közben. Nézem, és tudom, hogy mit fog mondani már az Ivy Tisdale. De hogy mégis így nézem és várom. Tehát, hogy egyszerűen, hát nem beszélve arról, amikor mondjuk meghallom a zenéjét, ugye,

0: Csang Milord.
1: Na, most nem hallgatjuk végig, persze.
2: Nagyon sokan írták a Csengetett Milordot a Facebook oldalunkon, úgyhogy ennek rendkívüli módon örülök. Aztán egy üzenet: sziasztok, én 49 éves vagyok, amióta Jó barátok sorozat van, azóta reggel, délben, este tudnám nézni, és folyton kezdem előről. A másik ilyen egyébként a Szívek szállodája, ami ugyanez.
1: Na, ha már Jó barátok évfordulónk van.
3: Büdös macska, mivel etetnek téged? Mindenki!
4: Büdös macska, nem volt a te hibád!
2: És én ezt tényleg lemutom.
3: Nem visznek állatorvoshoz.
5: Chandler!
0: Nem te vagy a kedvenc házi állatuk.
5: Joey!
6: Lehet, hogy nem vagy egy rózsakert.
5: Rachel!
3: Kinek urra van elszelelt?
5: Aurosz, nincs több énekelni való, sajnos. Oké, újra a refrén.
1: Ja.
2: Imádom Phoebe karakterét is.
1: Valaki írja, ha már az ismétléseknél tartunk, néhány éve pár elfekvő tévécsatornán ment mindig a váratlan utazás, akkor azt néztem napi szinten.
2: Azt az így szerettem. Hát, én szerintem én középiskolás voltam akkor, amikor ment a váratlan utazás.
1: Igen, az nagyjából gimisek
2: voltunk.
1: Helyesek
2: voltak a karakterek benne. Igen. Cukik voltak a családok, szerethetők.
1: Na, írják még nyugodtan tovább. A szomszédokat kezdték el most többen írni.
2: És tudod, mi az érdekes? Hogy na, senki nem ír mostani streaming szolgáltató sorozatokat, hogy azokat látta volna a legtöbbször. Hát, miért? Mert ezt ledaráljuk, és ennyi. Igen.
1: Figyelj,
2: nem kezdjük újra.
1: Az a durva, ez, persze az is lehet, hogy azért van, mert öregszem, de hogy amit megnéztem egy meg két évvel ezelőtt, nem tudnám elmondani, hogy miről szólt.
2: Jó, hát néhányat is.
1: Akkor lekötött, tehát hogy egyébként megkövetve nem néztem volna végig, de hogy így megnéztem, és hát úgy átment rajtam, mint a Győri Keks, tudod. Ja, írjanak még továbbra is 0630 30 30 95 8, vagy a Facebookunkon.

0: Sláger reggel.
1: 9:49, fogytán az időnk, és most nem is feltétlenül a mai napra gondolok, hanem arra, hogy holnap után piknikezni indulunk, és mint hogy fogytán az időnk, most már valójában nem is arra szeretnénk buzdítani önöket, hogy jelentkezzenek, hogy regisztráljanak be, mert hogy erről kezdenek lassan lemaradni, hanem inkább most már mi izgulunk magunk, mert hogy készülünk erre a találkozásra, azt szeretnénk, és hiszünk benne, hogy ez egy valódi közösségi élmény lesz önökkel együtt, mint ahogyan, az már 2 éve volt, amikor elmentünk kirándulni a budai hegyekbe? A kedves hallgató, igen, az 2 éve volt.
2: A budai hegyekbe?
1: Hát amikor felmentünk a Normafához, megmentünk a Hősök teréhez, városnézős része is volt. Tudod, buszos kirándulás.
2: Jó, buszos kirándulás.
1: Jó, hogy így megmaradt.
2: Hát a buszos kirándulás sok értelme volt, hogy felmentünk a hegyekbe. Emlékszel?
1: Hát a Normafához.
2: Jézusom! Te kész. Felmentünk a Normafához.
1: Igen.
2: Tényleg a busztal. Na, az már nincs meg. Az van meg, hogy ott a keletinél várjuk a hallgatóinkat. Az is megvan, amikor volt, aki nagyon rohant, hogy utolérjen minket szegény, mert lekéste az előző járatát, de őt is megvártuk, és hogy csatlakoztak, amikor mondjuk az egyik megállónál leszálltak többet, de hogy a Normafáig felmentünk, figyelj.
1: Petra, milyen volt Görögország nyáron? Emlékszel még rá? Megérte kifizetni a repülőjárat?
2: A néni már egy kicsit ül. Hát hogy... ül a néni, mit csináljunk? Hát ennyi. Hát. Na.
1: Figyelj, nézem, Zoli vagyok.
2: Ezt még tudom. De a Normafához is felmentünk, figyelj, ez nincs meg. Én nem tudom, hol voltam a Normafai körnél, de oké.
1: Kezdesz gyanúsá válni. Na jó, mindegy, hát kapd össze magad, mert holnap ebből bajok lesznek.
2: Biztos, hogy emlékezetes lesz. Tudja, hogy emlékezetes lesz a szombat, persze csak akkor, hogyha velünk tartanak, és nagyon várunk mindenkit sok szeretettel ugye a Királyi Váróba is, természetesen oda is még lehet jelentkezni. Persze Zoli azt mondta, hogy most már azért a jelentkezések azok, vagy a jelentkezésre való idő az fogytán van, de azért most még tegyék meg. Tehát ma is, holnap még természetesen lehet hozzá.
1: De most már lassan azt számolgass, hogy mit veszel fel, milyen ruhát.
2: Dehogy,
1: kockás pokrócot hozol a piknikezéshez?
2: Nem.
1: Van otthon, vagy az is van még dobozban pihen?
2: Szerintem az a konténerben
1: nincs.
2: De van kockás.
1: Van kockás?
2: Van konténerünk.
1: Piknik készleted van?
2: Az nincs, pedig arra úgy vágyom.
1: Képzeld,
2: lehet kapni.
1: Nekem
2: nagyon szép.
1: Sose használtam. Tizen sok évvel ezelőtt kaptam egy ilyen háti, zsákformájú házitáska, és vannak benne kockás
2: eszközök. Nem a háti zsákra gondolok, hanem tudom, itt ilyen gyönyörű fonott kosaras lehet venni. Most már olyan menők vannak, hogy tud magaddal vinni. Például a piknikre.
1: Jó, de akkor ragasztom az, hogy szaladja fűben, és énekelt, hogy dóha, dódod, így kezd.
2: Így.
1: Ezt szeretném majd ott. Ilyen és ehhez hasonló meglepetésekre is készülhetnek, ha piknikeznek velünk. Most viszont búcsúzik már a Pordán.
2: Én sem, hogy izoltam, Pordán remélem,
1: piknik, Petra,
2: emlékezni fog. Várjál, itt nem megyünk más helyszínre, csak a vasúttörténeti parkba, tehát talán azt nem fogom elfelejteni.
1: Hát, ha nem felejted el, hogy a nyugati pályaudvaron is járt el.
2: Hát, ha.
1: Szóval búcsúzik Pordán piknik, Petra.
2: És sem, hogy izoltam.
1: Találkozzunk holnap Cilával kiegészülve. Csók. Viszal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
4: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
4: Na jó,
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Igen, emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a mufushop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
10: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Bakka András Észtország és Finnország elnökével tárgyalt New Yorkban, vizsgálat indul a budapesti Operettszínház ügyében, és új bevásárlóközpont épülhet a Bökkényföldi útnál. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Baka András köztársasági elnök Észtország és Finnország államfőjével is kétoldalú egyeztetést folytatott az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Az észt elnökkel a két ország kapcsolatainak jövőjéről és a digitalizációban rejlő együttműködési lehetőségekről tárgyalt. A finn államfővel egyebek mellett a NATO keleti szárjának biztonságáról volt szó. A Sándor Palota szerint Magyarország és Finnország kapcsolatai a korábbi viták rendeződése után új lendületet kaphatnak. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a Budapesti Operettszínház ügyében. A döntést azután jelentették be, hogy a társulat több tagja nyilvánosan bírálta az intézmény vezetését és gazdasági, szakmai problémákról, valamint alacsony fizetésekről beszélt. A tiltakozók közül többen Kisbé Attila főigazgató távozását szeretnék. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusokról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila közölte, nem tervezi a lemondását. Az őszi előadások pedig zavartalanul folytatódhatnak. Új bevásárlóközpontot terveznek a 16. kerületi Bökényföldi út mellé, közölte Kovács Péter polgármester. Amint egy 15 000 négyzetméteres területen várhatóan élelmiszeráruház, gyors étterem és több lakossági szolgáltatás kap helyet, de az üzletek végleges listája még nem ismert. A terület megközelítéséhez két körforgalmat terveznek. A beruházás részeként pihenőpark, játszótér és kutyafuttató is kialakulhat. A bevásárlóközpont átadását 2028 végére tervezik. Rühfertőzést észleltek a Budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg kurcolhatta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségeit, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rühfertőzés a kórházban. Több mint 1 kg kábítószert hagyott egy zuglói apartmanban egy 22 éves férfi, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfi körülbelül egy hétre bérelte ki a lakást, de a távozás előtti éjszakát otthon töltötte és nem ment vissza időben. A tulajdonos takarítás közben több mint 1 kg növényi törmeléket, fehér port, több mint 6 millió forint készpénzt és egy pénzszámlálógépet talált. A férfit elfogták, majd kábítószerkereskedelem és birtoklás gyanújával őrizetbe vették. Szeptember 30-án negyedik alkalommal rendezik meg Kecskeméten a Magyar Rádiós Szakma Radio Workshop konferenciáját. Az idei esemény egyik fő témája a mesterséges intelligencia lesz. Azt vizsgálják, hogyan használható az automatizálás a rádiós szerkesztőségekben és a közönség kapcsolatokban. Szó lesz a digitális rádiózás, vagyis a DAB+ magyarországi újraindításának lehetőségéről, valamint a Radio Player hazai bevezetéséről is. A szakemberek emellett a zeneipar és a rádió kapcsolatáról, illetve az autókból származó hallgatottsági adatok felhasználásáról is egyeztetnek. Eleinte napos időnk lesz, majd délután északnyugat felől egy hideg front hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. A maximum hőmérséklet 18-19 fok között alakul.
6: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál, ahol szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 61-es kilométertől az időközben kialakult pár kilométeres torlódás már fokozatosan szépen lassan csökken. Burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton, a Sopron felé vezető oldalon a 60-as jelű Fertőszent Miklós csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagycenk csomópontban tudnak kerülni. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között, valamint az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében, az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé, az 5-ös főúti csomópont után mindhárom helyszínnél sávlezárás mellett dolgoznak, úgyhogy óvatosan arrafele is.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: 4 percet 10 óra után indul a Sláger nap közben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és köszönöm, hogy ezt a mai napot is együtt töltjük. Azt vesszük észre, hogy az idő egyre hűvösebb, de felmelegítjük magunkat. A weekenddel jön a szél.

0: nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. It's my life, it's now or never. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Senki ne felejtse, most hétvégén, szeptember 26-án, tehát szombaton a Loko Piknik és Kerti Vasutak találkozóját rendezik meg a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol találkozhatnak a látogatók, kilátogatók velünk, a Sláger FM műsorvezetőivel is. A szerencsésebbek ráadásul egy exkluzív élménnyel is gazdagodhatnak, hiszen 40 utas a Nyugati Pályaudvar történelmi Ferenc József korabeli királyi várójából induló Sláger vonattal utazhat a helyszínre. Minden további információ a slagerfm.hu-n, illetve a Slagerfm applikációján keresztül érhető el. Itt van lehetőség, regisztrálj is erre a lehetőségre. Megyünk tovább John Farmannal. Ez most a Your The Voice itt a Slagerfm-en.

Maroon 5, Hello, I Ness szólt az előző percekben, az újdonságát hallgattuk a Maroon 5-os srácoknak, aztán most hallgatjuk az újdonságokat az időjárással kapcsolatban Ágitól, én hozom a közlekedési infókat, majd Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else nyitja az óra második felét.

0: Változékony idővel vár minket a mai nap a térségben, a délelőtt még tartogat napos időszakokat, amikor akár a napszemüveg is jól jöhet a volán mögött, de délután északnyugat felől egy hideg front felhőzete borítja majd be az eget. A kettős fronti hatás már most érezhető. Vérnyomás ingadozás, szédülés és fejfájás is nehezítheti a vezetést. Ráadásul a parlagfű magas pollen koncentrációja az allergiásokat is próbára teszi. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 18-20 fok között alakul.
1: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál, ahol szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 61-es kilométertől az időközben kialakult pár kilométeres torlódás már fokozatosan szépen lassan csökken. Burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton, a Sopron felé vezető oldalon a 60-as jelű Fertőszent Miklós csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagycenk csomópontban tudnak kerülni. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között, valamint az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében, az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé, az 5-ös főúti csomópont után mindhárom helyszínnél sávlezárás mellett dolgoznak, úgyhogy óvatosan arra fele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Milk and Sugar, Let the Sunshine In után megyünk tovább a Halott Pénzzel, ugyanis ők idén december 29-én az MVM Dómban adnak egy nagyszabású évzáró koncertet. A Marsalkó Dávid által alapított idén több mint 20 éves formáció, a Teltházas Aréna és stadion koncertekkel tarkított sikeres évet egy hatalmas budapesti szezonzáró bulival koronázza meg, amely tehát december 29-én az MVM Dómban lesz. És akkor érkezem most tőlük a Szívedből minden kell 2021-ből itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger. Sláger.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Magyar Péter koszorút helyezett el a vatikáni magyar kápolnában. Teherautó ütközött villamossal Újpesten. Szeptember végéig regisztrálhatnak a civil szervezetek az SZJA 1%-ára. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Koszorút helyezett el Magyar Péter miniszterelnök Szent István szobránál a vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnában. A kormányfő vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött, ahol magyar nyelvű misét mutattak be. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról is megemlékeztek. Magyar Pétert ma 14. Leó pápa is fogadja magán audencián. Teherautó ütközött villamossal ma délelőtt Újpesten az István úton a Jókai utcánál, írta a Liner. Az ütközés után a teherautó egy épületnek is neki csapódott. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásokra kell számítani. A katasztrófa védelem közlése egyelőre nem tért ki arra, hogy történt-e személyi sérülés. Szeptember 30-áig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek személy jövedelemadójának 1%-ából, írta az üzletem.hu. Az újonnan jelentkezőknek a 26.1 reg adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, vagyis késedelmes jelentkezésnél nincs lehetőség igazolásra vagy méltányosságra. A már korábban regisztrált szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk az adatlapot, mert a regisztráció visszavonásig érvényes. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről keddenként és péntekenként, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb hétvégi kiruccanásokhoz és többnapos tengerparti pihenésekhez is használható legyen. Elkészült a kapaszkodó korlát felújítása a 22. kerületi Vihar utcában, a Csipkebogyó utca és a Kanyargó utca közötti szakaszon. A munkák során nem csak a korlátot javították meg, hanem megerősítették a támfal felső részét, és kijavították a járdaburkolatok megsüllyedt részeit is. A beruházás a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete volt. Az önkormányzat szerint a fejlesztéssel biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés az érintett útszakaszon. Egész napos Hungarikum fesztivált rendeznek. Szeptember 26-án szombaton a Csepelin napközis táborban, írta az ittlakunk.hu. A családi rendezvényen a magyar hagyományok és ízek kerülnek a középpontba. Lesznek mesterségbemutatók, népi játékok, zenés és táncos programok, valamint tradicionális magyar ételek is. Bogrács tusát is rendeznek, ahol a résztvevők főzőtudásokat mérhetik össze. A program egész nap tart, az estét pedig közös táncházzal zárják. A fesztivált a 21. kerületi Hollandi úton, a Csepeli napközis táborban rendezik majd meg. A délelőtt folyamán egyelőre száraz utakon autózhatunk, de északnyugat felől lassan megnövekszik a felhőzet. A megélénkülő szél és a front miatt feszültebbek, ingerlékenyebbek lehetünk a forgalomban. Délutánra 18-20 fokot mérhetünk maximum, és a legtöbb településen már számíthatunk a mai napon csapadékra is, úgyhogy érdemes magunkkal vinni az esernyőt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
4: Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombatig, délután 14:30, reggel 8-tól csatornakarbantartás miatt a forgalmat. A villamospályára terelik a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, ott vízvezetékjavítás zajlik. Lezárták a középső sávot a Vörösvári úton kifelé a Bécsi út előtt, várhatóan ma délután 1 óráig, ott is csatornajavítás zajlik. Szokás szerint sokan haladnak az M1-es autópályán, a tranzit forgalom kimondotta jelentős Budapest felé, mi a Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Viatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Bag és 60 között, valamint az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében, illetve az M0-as autó déli torán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után mindhárom helyszínnél sávlezárás mellett dolgoznak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: A délelőtt utolsó óráját indítjuk el, ez a Sláger FM a mikrofonnál továbbra is. Jekkel, Dániel, köszönöm, hogy ma is együtt rádiózunk, és hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket szépen sorban. Cat's Eye, Animal, majd egy sírán és az Eyes Closed érkezik. Sláger!

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Ray és a Where's My Husband. Aztán hoztam most egy jó kis sportos programot, ugyanis szombaton Veszprém lesz a központi helyszíne az Európai Sporthét, így már hagyományos Biactive Night eseményének. Délután 5 órától késő estig a Pannon Egyetem sportpályáin, az Erzsébet Ligetben és az Acti Cityben ingyenes mozgásprogramokkal, jogaórákkal, funkcionális edzésekkel, valamint falmászással és fittségi állapotfelmérésekkel is várják a kikapcsolódásra vágyókat. Mindez szombaton Veszprémben. Nagyon jó szórakozást, jó sportolást, jó szurkolást kívánunk hozzá. Michael Sambellóval lesz most tőle a Maniac.

Ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Agnes Carlson és a Release Me, ez szólt, és ez zárta az elmúlt fél órát. Aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési infok, majd a K-pop Demon Hunters főcímdala, a Huntrix és a Golden folytatja a zenék sorát.
1: Ahogy haladunk előre, a mai napban úgy lesz egyre felhősebb felettünk az ég a közelgő frontrendszer miatt. Egyelőre még szárazak az utak, de a délnyugati-nyugati szél sokfelé megélénkül, ami az arra érzékenyeknél nyugtalanságot, feszültséget válthat ki a forgalomban. A kettős front okozta rosszul létek és koncentrációs zavarok miatt érdemes a szokásosnál is óvatosabban vezetni és nagyobb követési távolságot tartani. A csúcshőmérséklet átlagosan 18 és 20 fok között várható a vételkörzetünkben.
0: Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombatig, délután 14:30-ig, reggel 8-tól csatorna karbantartás miatt a forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, ott vízvezetékjavítás zajlik. Lezárták a középső sávot a Vörösvári úton kifelé a Bécsi út előtt, várhatóan ma délután 1 óráig, ott is csatorna javítás zajlik. Szokás szerint sokan haladnak az M1-es autópályán a tranzit forgalmat. Kimondotta jelentős Budapest felé, a Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van is Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Bag és 60 között, valamint az M5-ösön

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Course, Breathless, ez szólt az előző percekben. Különleges nap a mai, ugyanis 138 éve, 1889. szeptember 24-én Párizsban a Nemzetközi Méterbizottság sorshúzással kiosztotta az új platina iridium méterrudakat és kilogramm etalonokat. Magyarország a 14. számú méterrudat és a 16-os súlymértéket kapta meg, amelyeket 1891-ben hivatalosan is az ország törvényes alapmértékévé nyilvánítottak. Ezért különleges szeptember 24-e. Uritrix Sweet Dreams, ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmus. További információ metrodom.hu.
9: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
10: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
11: Huminsavat használok. Humin Gardent.
10: És én már elkéstem vele?
11: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
10: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
12: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 2 döntött a parlament 3 képviselő mentelmi jogáról. Vizsgálat indul a budapesti Operett Színház működése miatt, és megújult a felsőzsolcai vasútállomás. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Hétfő délelőtt dönthet az országgyűlés Magyar Péter, Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Magyar Péter közlése szerint reggel 7:30 ülésezik a mentelmi bizottság. Ezt követően kerülhetnek az ügyek a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte 3 különböző büntető eljárásban. Magyar Péter korábban saját mentelmi jogának mielőbbi felfüggesztését kérte. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a Budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. Megállt a használt téglalakások drágulása Budapest belvárosában, írta a Portfólió a Dunahouse adatai alapján. Augusztusban az 5., a 6. és a 7. kerületben átlagosan 3%-kal csökkentek a négyzetméter árak az egy évvel korábbihoz képest, miközben Buda más részein és a külső pesti kerületekben tovább emelkedtek az árak. A belvárosban átlagosan 1.403.000 forintot fizettek négyzetméterenként. Az eladóknak közben nagyobb árengedményt kell adniuk, és az értékesítési idő is hosszabb lett. Pesten már átlagosan 100 nap kell egy lakás eladásához. Befejeződött a Felsőzsolcai vasútállomás felújítása a MÁV országos állomás felújítási programjában. Az épületen 1983 óta nem végeztek ilyen átfogó korszerűsítést. A munkák során felújították a homlokzatot, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, valamint akadálymentesítették az épületet és a parkolót. Rendezték az állomás környezetét, fedett kerékpártároló készült, és új kamerás megfigyelő, riasztó és beléptető rendszert is telepítettek. Az országos programban több mint 30 vasútállomás és megállóhely újul meg. Karbantartás miatt vasárnap hajnal és dél között csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. Déltől pedig ismét a teljes vonalon közlekedik a metró. A belváros felé utazók az 1-es és a 3-as villamosról a Tököli úton közlekedő több buszjáratra is átszállhatnak. Először azonosították Magyarországon, egyben az Európai Unió területén is a pöttyös lámpahordó kabócát, közölte a Nébih. A kártevőt egy Bács-Kiskunvár megye ingatlannál találták meg, jelenlétét laboratóriumi vizsgálat is igazolta. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni, és különösen a szőlőültetvényekre, gyümölcsfákra és erdészeti növényekre jelenthet veszélyt. A Nébih kéri, hogy aki észleli a rovart, azonnal jelentse, fényképpel és pontos helyszínnel. A közeledő kettős front hatására egyre vastagabb lesz felettünk a felhőzet, a tompuló reflexek és a koncentrációs zavarok miatt tartsanak nagyobb követési távolságot. A legmelegebb órákban 18 és 20 fok lesz, és csapadékra is számítani kell.
14: Továbbra is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes ezt a sávot választani a továbbra is. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás. A 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: indul az újabb óra, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok, ezennel hivatalosan is megnyitjuk a délutánt itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerekkel változatosan. Délután is egy igazi motiváló zene érkezik, Alesso és a Heroes, ezzel indul 2014-ből.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Spandau Ballet, és a True után már is érkezik a Hooligans egyik legszebb zenéje, ez lesz a Félember, és hát egyre szebb lesz a K-híd, ugyanis október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd teljes körű felújítása, miután lezárult a közbeszerzés. A munkálatok idején a közúti forgalom előtt lezárják az átkelőt, de a gyalogosok a rendezvények idejére folyamatosan tudják majd használni az egyik oldali járdát. Érdekesség, hogy a K-híd annak idején egy ideiglenes vasúti hídként indult az 50-es években, aztán még mindig megvan, de most már meg fog újulni, fel fog újulni, úgyhogy ez mindenképpen egy jó ír, és akkor most érkezik a Hooligans és a Félember.

Confession of the Groom.

0: Susan Vega és a Tom Steiner zárta az óra első felét. Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerekkel változatosan folytatjuk. A következő fél órában is az időjárás és közlekedés infók után majd Chappell Roan lesz az első a Pink Pony Clubbal.
1: A déli órákban már egyértelműen megvastagszik a felhőzet, és lassan a csapadék is megérkezik a régióba. A megélénkülő olykor erős szél folyamatos korrigálást igényelhet a kormányon, különösen a nyílt útszakaszokon. A frontérzékenyek mellett az allergiásoknak is nehéz napjuk van, ugyanis a parlag pollenje is magas koncentrációban van a levegőben. A mai maximum hőmérséklet 18 és 20 fok között alakul. Ne felejtkezzenek el a megfelelő folyadékpótlásról, és legyen kéznél egy esernyő is.
0: Továbbra is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van is Budapest a célja, annak érdemes ezt a sávot választani a továbbra is. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás, a 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra.
2: A legnagyobb slágerek változatosan

0: érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Andy Trotter B. Jazz Clean-nel közösen ezt hallgattuk az előzőekben. Miley Cyrus megváltoztatta a nevét, legalábbis a közösségi oldalain Miley Cyrus helyett mostantól csak Miley néven folytatja. A névváltoztatás időzítése azért is kapott nagy figyelmet, mert nem sokkal keresztanyja Dolly Parton halála után történt, akitől megható üzenettel búcsúzott az énekesnő, úgyhogy tovább az ő zenéjével érkezik tehát Miley.

0: műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
4: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
4: Na jó,
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
5: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
10: A hideg idő beköszöntével gyakran jelentkezik torokfájás, melyet megfázás vagy vírusfertőzés okoz. A patikákban elérhető különféle torokfertőtlenítők, amelyek cukorkák vagy sprék formájában kaphatók. Ezek enyhítik a fájdalmat és csökkentik a gyulladást. Emellett a meleg folyadékok, például a gyógynövényes teák segítenek a torok nyugtatásában. A pihenés és a torok melegen tartása szintén hozzájárulhat a gyorsabb gyógyuláshoz.
1: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megszűnt 14 közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Pótlóbuszok is közlekednek a Budapest-Pécs vasútvonalon, és vasárnap egész nap lezárják a Gubacsi közúti hidat. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Mátyás Corvinus Kollégium alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatás és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyvszerinti értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Karbantartás miatt módosult a menetrend a Budapest-Pécs vasútvonalon, és több szakaszon pótlóbuszok közlekednek, írta az alon.hu. A MÁV a vonal több pontján sincserét, pályafelújítást és egyéb karbantartási munkákat végez. A legnagyobb beavatkozás Mecsekalja, Cserkút és Bicsért között zajlik, ahol a vágányt is átépítik. Szeptember 19-e és október 2-a között a pécsi fővonal menetrendje több járatnál módosul, az éjszakai munkák pedig egyes szakaszokon október 8-áig tartanak. A cél a sebességkorlátozások megszüntetése és a megbízhatóbb közlekedés. Teljes szélességében lezárják a Gubacsék közúti hidat. Szeptember 27-én vasárnap. A korlátozás éjfél után 1 perctől 24 órán át tart, mert visszaépítik a korábban felújításra kiemelt saru elemeket. Az autósok ez alatt Cseperre és onnan kifelé csak a Kvassai hídon vagy az M0-ás déli szakaszán közlekedhetnek. Több buszjárat módosított útvonalon a közvágó híd érintésével jár majd, ezért Csepel és Pesterzsébet között több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Átadták a Tatabányai Sportklub új fedett műfüves foci pályáját, írta a kemma.hu. A 60x40 méteres pálya kialakításának terve 2023-ban indult, az engedélyezési folyamat után pedig mostanra használhatóvá vált a létesítmény. A fedett kialakításnak köszönhetően az időjárástól függetlenül lehet majd edzéseket tartani. Az új pályát egy U8-as utánpótlás torna avatta fel. A beruházás nem csak az igazolt sportolók számára lesz elérhető, a helyi iskolák és óvodák is használhatják majd testnevelés órák megtartására. Új futófesztivált rendeznek Budapesten 2027. szeptemberében, írta a 10perc.hu. A Latte Race első alkalommal szeptember 18-án és 19-én várja a résztvevőket két távval, félmaratonnal és 10 kilométeres versennyel. A szervezők nem csak futóversenyt, hanem egész hétvégés fesztivált terveznek, amelyhez kulturális, zenei és gasztronómiai programok is kapcsolódnak. A tervek között partner kávézók eseményei, kiállítások, közösségi programok, valamint az útvonal mentén zenei és szurkolói pontok is szerepelnek. A hétvégét közös afterparty zárja majd. Kora délután a nyugati délnyugati szél egyre több felé megerősödik, és lassan érdemes felkészülni a vizes csúszós utakra. A kettős fronti hatás a parlagfű magas pollen koncentrációjával együtt próbára teszi a szervezetünket, de koncentráltabbak, tompábbak lehetünk, illetve a szeles idő miatt még a fejünk is fájhat. A csúcshőmérséklet most már mindössze 17-18 fok körül tetőzik, és készítsék be az esernyőket.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
12: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom továbbra is. Az M1-es autópályán Budapest felé, ami a Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódást tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak továbbra is ezt a sávot, az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás a 29-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Budapesten csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot 16 óráig Zuglóban, a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé az Egressi út után, és a villamospályára terelik a forgalmat a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak, ott sem szokásból közlekedjünk. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS szám. Előre is köszönjük a többi utolévő Sláger FM hallgató nevében is.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönjük szépen a híreket, és akkor hallgassuk azokat a zenéket, amik átrepítenek még a munkanap hátralévő részén. Sean Kingston, Beautiful Girls az első.

Épp a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Luis Capaldi kívánta nekünk a legjobbakat. Köszönjük szépen neki. Luis Capaldi az idei Sziget Fesztiválon is fellépett, és adott egy hatalmas nagy koncertet. Karbantartás miatt viszont vasárnap délelőtt 12 óráig csak a Déli Pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok szállítják az utasokat, a teljes vonalon pedig délután indul majd újra a szerelvény forgalom, hogyha valaki a hétvégén 2-es metrózni szeretne. Jó, hogyha ezt tudja. Chris Rea és a The Road to Hell érkezik.

0: There are two left.
1: You and me belong together.
2: Lassan búcsút inthetünk a száraz utaknak, a délutánban ugyanis egy markáns hideg front érkezik, északnyugat felől pedig egyre több felé eleredhet az eső, így csúszós vizes burkolatokra kell készülni a forgalomban haladóknak. A nyugati szél egyre több helyen megerősödik, csökkentve a járművek menet stabilitását, a kettős fronti hatás pedig rontja a reflexeket és többeknél akár még fejfájást is okozhat. Ma a legtöbb településen már nem lesz melegebb 17-18 foknál.
0: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom továbbra is. Az M1-es autópályán Budapest felé, ami a Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódást tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak továbbra is ezt a sávot, az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás a 29-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Budapesten csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot 16 óráig Zuglóban, a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé az Egressi út után, és a villamos pályára terelik a forgalmat a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak, ott sem megszokásból közlekedjünk. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS szám. Előre is köszönjük a többi úton lévő Sláger FM hallgató nevében is.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy nagyon filozófiai kérdést tesz fel a következőkben Wolf Kati, mégpedig azt a kérdést, hogy szerelem miért múlsz? És ezt ő azért tudja egyébként nagyon hitelesen megtenni, mert nemrégiben egy podcastben mesélt arról, hogy 20 év házasság után 2019-ben vált hivatalossá a válása, és ott akkor az elmaradt fellépések miatt súlyos helyzetbe került. Egyrészt nem volt kapcsolata, nem volt férje, másrészt anyagilag is nagyon nehéz helyzetbe került, ugyanis ott akkoriban a koronavírus lezárások miatt a fellépése is leapadtak, de most már egyenesbe jött, úgyhogy ennek mindenképpen tudunk örülni. Ő érkezik most, ez Wolf Kati és a szerelem miért múlsz.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
7: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5 millió 990 ezer forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: Tudjátok, van olyan szleng, én most hallottam pár hónappal ezelőtt, hogy Six Seven. Hallottatok? Rájöttem, hogy mit jelent. Hát az, hogy most jártok suliba, akkor Six Seven, ugye 6-kor kell kelnetek, hogy 7-kor elinduljatok. Nem azt jelenti?
9: Ezt a fiúk kezdték el, és én a mai napig nem értem, hogy mit jelent.
2: Én se!
10: Elvileg arról szól, hogy Amerikában volt egy ilyen kosáredzés, és volt egy ilyen kamera, és 6-7 volt az állás, és egy fiú beleoldította a kamerából, hogy Six Seven.
2: Végre
8: állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A legfőbb ügyész jelöltjéről és 4 mentelmi ügyről is szavazhat hétfőn a parlament. Magyar Péter magyarországi látogatásra hívta a 14. Leó pápát. És holnap a kutatók éjszakáján interaktív bemutatót is tartanak. Már is mondom a részleteket, 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Rendkívüli ülést tarthat hétfőn az országgyűlés, amelyen Szatmári Zoltán legfőbb ügyész jelöltről is szavazhatnak, írta az Infostart. A jelöltet Bakka András köztársasági elnök terjesztette az országgyűlés elé. A napi rendre mellett Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi joga is szerepel. Szatmári korában a legfőbb ügyészség informatikai főosztályának főosztályvezető ügyésze, illetve a fővárosi fellebbviteli főügyészség főügyész helyettese volt. A Tisza frakció korábban közölte, hogy nem támogatja a jelölését. Magyarországi látogatásra hívta 14. Leó pápát Magyar Péter, miután a katolikus egyház fő magán audencián fogadta a Vatikánban. A miniszterelnök a találkozót nyíltnak és barátinak nevezte. Elmondása szerint szóba kerültek a magyarországi változások, a háború és az energiaválság, valamint a mesterséges intelligencia jelentette kihívások és veszélyek. Beszéltek a magyar katolikus egyház helyzetéről, annak szociális és oktatási szerepéről, valamint a keresztény magyar hagyományokról is. Magyar Péter szerint a pápa részletesen ismeri a magyar és a közép-európai helyzetet. Felvette egymással a hivatalos kapcsolatot a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a legfőbb ügyészség, közölte az ügyészség. Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes fogadta Unger Annát, az NVVH elnökét és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettest. A találkozón áttekintették a két szervezet együttműködésének kereteit és az elsődleges feladatokat. Abban is megállapodtak, hogy a közös munka részleteit később külön együttműködési megállapodásban rögzítik. Holnap a Kutatók éjszakáján tojást tudatosan címmel interaktív bemutatót tartanak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budapesti kampuszán. A program a tojásokféle formáját, felhasználását és a hozzá kapcsolódó tévhiteket mutatja be. Az eseményről dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár beszélt a Sláger FM-nek.
13: Van a tojásszövetségnek egy olyan jelmondat, hogy a tojás maga a csoda, de igazából mi ezen, mint innovatív emberek, túl is szeretném mutatni, és egy olyan mondathoz visszatérni, amit egyébként nagyon sok 10 éve álmodott meg valaki, hogy a tojásból lesz a csoda, és mi olyan dolgokat szeretnénk bemutatni, milyen csodákat lehet készíteni ebből, technológiához kész alapanyagokat, vagy hogyan lehet mondjuk tojásból, tojásfehérjéből tejterméket, és akár rögös túróhelyet is tud készíteni, és tényleg úgy, hogy minden korosztálynak izgalmas legyen. Mi hárman, akik itt tartjuk ezt a előadást, mi tojás, hogy akkora nagy téma, hogy úgy gondoltuk, ez egy külön előadást megér. Itt a regisztrációt meg azért tartjuk fontosnak, mert készülünk egy kis kóstolóval is, és akkor mindenképpen mindenki megkóstolhassa innovatív tojás termékeket.
12: A regisztrációhoz kötött bemutató az óvodásoknak, iskolásoknak, egyetemistáknak és családoknak egyaránt szól. Az érdeklődőket két időpontban 13 órakor és 14 órakor várják. Északnyugat felől lassan megérkezik a csapadék, egyre több felé eleredhet az eső a térségben. Az erős széllökések és a vízes csúszós utak miatt vezessenek nagyon óvatosan. Ráadásul nem csak kettős fronti hatás érvényesül a mai napon, de a parlagfű pollen koncentrációja is magas. A hőmérséklet már mindössze 17-18 fok körül alakul.
14: Baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a külső sávban torlódik a forgalom a Nagykvárad tértől, óvatosan közlekedjünk ott arra felé. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt a Grébics pihenőhely és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a forgalom. A külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni továbbra is jelentős menetidő többletet okoz. Burkolatjeleket festenek az M8 85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán a munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagycenk csomópontban lehet kerülni. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás, a 29-es kilométernél lezárták a külső sávot ott is. Óvatosan 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, de jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. 5 perccel járunk 2 óra után, ami azt jelenti, hogy a munkaidő felé már túl vagyunk, úgyhogy mindenki tartson ki, hozzon mellé a zenei muníciót. Az első ebben az órában Taylor Swift-e jön a Face of a

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Most hétvégén szombaton lesz a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúra. Emiatt szombaton megnövelt kerékpárszállítási kapacitással közlekednek a vonatok a Budapest-Vác-Szob vonalon, sőt, a MÁV mentesítő járatot is indít a nyugati pályaudvarról Szobra. A szervezők a kedvező áru Pest Vármegye 24 napi jegy és az 500 forintos kerékpárjegy megvásárlását javasolják az utazóknak. Glenn Frey, The Heat Is On, ezzel folytatjuk.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

a Sláger FM-en egy jó kis felékrázós Alexandra Stan sláger. A Mr. Saxo beat szólt, aztán már is megyünk tovább, érkezik hamarosan Ray Dalton és a Blood Running, de előtte még hozzuk a friss időjárási és közlekedési infókat. Yeah!

0: Vételkörzetünk legtöbb településén csapadékosra, borongósra fordulhat az időjárás, többfelé esik az eső, a vízes csúszós utakon pedig hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, sőt helyenként vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. Az egyre inkább északnyugatira forduló, olykor viharos széllökések komoly odafigyelést igényelhetnek a volán mögött, legyenek óvatosak. A hőmérséklet a legmelegebb órákban már csak 16-18 fok körül alakul. A frontra érzékenyek mellett az allergiásoknak sincsen könnyű napuk, a parlagfűpollen koncentrációja is magas.
1: Baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a külső sávban torlódik a forgalom a Nagykvárad tértől, óvatosan közlekedjünk ott arra felé. Ma is nagyon erős a tranzit forgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt a Krébics pihenőhely és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a forgalom. A külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni, továbbra is jelentős menetidő többletet okoz. Burkolatjeleket festenek az M8 85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagyszeng csomópontban lehet kerülni. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás. A 29-es kilométernél lezárták a külső sávot, ott is óvatosan 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2000-ből szólt a Bomb Funk MC slágere. Ez volt a Freestyler. Senki ne felejtse, holnap után, most szombaton következik be a Magyar Vasút Történeti Parkban a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója, ahol a látogatók a Sláger FM műsorvezetővel is találkozhatnak. A szerencsésebbek ráadásul egy exkluzív élménnyel is gazdagodhatnak, hiszen 40 utas a Nyugati Pályaudvar történelmi királyi várójából induló sláger vonattal tud a helyszínre jutni, érkezni, utazni. Úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációján keresztül való regisztrációra. Töltsünk együtt egy szuper napot. Most szombaton a Vasút Történeti Parkban a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozóján Tina Turner és a The Best érkezik addig is.

ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
4: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
5: Humin savat használok. Humin Gardent.
4: És én már elkéstem vele?
5: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
4: Humin Garden hidrolizált humin sav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
6: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
7: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
8: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
10: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd. Akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 2 hónappal meghosszabbítják az amerikai-kínai kereskedelmi tűzszünetet. Folytatja a kormány a Hungary Helps programot, és 10 év után újraindul a Népszabadság. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Január 10-ig meghosszabbította kereskedelmi megállapodását az Egyesült Államok és Kína közvetlenül Donald Trump és Xi Jinping washingtoni találkozója előtt. Az amerikai pénzügyminiszter szerint a megállapodás további 2 hónappal tolja ki a vámháborúban kialakított tűzszünetet. A kínai elnök állami látogatásra érkezett az Egyesült Államokba, ahol a kereskedelem mellett a mesterséges intelligencia, Tájván és más geopolitikai kérdések is napirendre kerülnek. A tárgyalások célja egy hosszabb távú megállapodás lehetőségének vizsgálata is. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Közölte Magyar Péterre a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, s továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Online újságként és nyomtatott heti lapként indul újra a Népszabadság október 8-án, napra pontosan 10 évvel a lap leállítása után. Az új kiadvány közéleti hírekkel, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal jelentkezik majd. A nyomtatott változat hetente jelenik meg. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Népszava és a Jelen kiadó jogaival is rendelkezik. A Népszava tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A főszerkesztő Tóth Ákos lesz, az induló nyomtatott lapszámot 64 oldalasra tervezik. Közlekedési változásokra kell számítani holnap este a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. A BKK tájékoztatása szerint várhatóan este 6-tól lezárják többek között a Dózsa-György út egy szakaszát, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. A mérkőzés után pedig ideiglenesen a Stefánia út egy részét is. Több busz és trollibusz módosított útvonalon jár majd. A BKK azt kéri, hogy a szurkolók elsősorban közösségi közlekedéssel közelítsék meg a stadiont. Nyílt napot tart szombaton a BKV az Ács utcai trollibusz garázsban. A 10 és 16 óra között díjmentesen látogatható programon az érdeklődők kipróbálhatják az áramszedő kezelését. Bepillanthatnak a kerékcsere és a járműszerelés munka folyamataiba, előzetes regisztrációval pedig tesztvezetésre is lesz lehetőség. Különleges járműveket is kiállítanak, köztük a dupla csuklós Ikarus 293-as és a Törettő nevű jégmentesítő járművet. A garázshoz külön járatok közlekednek a Puskás Ferenc stadiontól. Csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várják a látogatókat a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 1-e és 4-e között. A rendezvényt idén új helyszínen a Hung Expo Budapest Kongresszus és Kiállítási Központban tartják. A fesztiválon kiemelt figyelmet kap a kortárs német nyelvű irodalom Németország, Ausztria és Svájc részvételével. Esős, szeles időben indul a délutáni csúcsforgalom, hirtelen lecsökkenő látótávolságra és vízátfolyásokra is számítani kell az utakon, hiszen a legtöbb településen már elerett az eső. A csúcshőmérséklet is 16-18 fok körül alakul maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
13: Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az M0-es autóúton a Deák Ferenc híd felé a 6-os főút után. Akadozik az előrejutás az M6-os autópályától. Baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a külső sávban. Torlódik a forgalom a Nagyvárad tértől, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot Zuglóban, a Róna utcában a Nagy Lajos király útja felé az Egressi út után, illetőleg a forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert vízvezetékjavítás zajlik. Ott burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon, a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagyszeng csomópontot javasoljuk erre a célra. Igénybe venni 06303030958, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az örök közlekedési infóit is, amiket előre is köszönünk, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul az újabb óra, köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Daniel, Miles Smith és a Hold Me in the Dark a második zene ebben az órában. Az első pedig Benson Boone, jön a Mystical Magical.
14: My name is Benson Boone.
0: Ez

legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy érdekes adatot, ugyanis tovább csökkent a budapesti lakossági mobilitás. A KSH adatai szerint tavaly mintegy 29 ezeren változtattak állandó lakóhelyet a kerületek között, ami az elmúlt 30 év második legalacsonyabb értéke. A magas ingatlanárak és az agglomeráció erősödő vonzereje miatt a belső pesti kerületekből többen távoztak, mint ahányan érkeztek, miközben a külső városrészek, különösen a 11. és a 22. kerület továbbra is népszerűek maradtak a költözők körében. Érdekes helyzetben van most az ingatlan piac, főleg Budapesten, úgyhogy most érkezik akkor ennek örömére Billie Eilish, ez tőle a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változnak.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 1998-ból szólt az Ultranet és a Free, ami után jönnek az időjárás és közlekedési információk, aztán az óra második felét, az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dala, Shakira, Burna Boy és a Die Die nyitja.

0: Borongós, esős és szeles az idővétel körzetünk településein, már csak 16-18 fok között alakulnak a maximumok, innen már csak csökkenni fog a hőmérséklet. A kettős fronti hatás testileg, szellemileg is kimerítő lehet, a tompuló reflexek és az ingerlékenység miatt a megszokottnál sokkal nagyobb türelemre van szükség az utakon. Ráadásul a lehulló csapadék miatt több helyen csúszósak lehetnek az utak, fogják erősen a kormányt. Az allergiásoknak magas pollen koncentrációra kell számítaniuk, legalábbis ami a parlagfüvet illeti.
1: Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az M0-es autóúton a Deák Ferenc híd felé a 6-os főút után. Akadozik az előrejutás az M6-os autópályától. Baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a külső sávban. Torlódik a forgalom a Nagyvárad tértől, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot Zuglóban, a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé az Egressi út után, illetőleg a forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert vízvezetékjavítás zajlik. Ott burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon, a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagyszeng csomópontot javasoljuk erre a célra. Igénybe venni 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket előre is köszönünk, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Azt a kutya fáját, hát észre se vettem, hogy így eltelt az idő.
1: És egy hölgy koszorúban már is. Szia, Kata!
0: Így van.
2: Sziasztok!
0: Szia! Hogy megy ezen a kicsit borongós, esős napon? Én annyira kózi érzésben vagyok. Megőrülsz, megveszel.
1: Megkezdődött ez a...
0: Teljes kóziba vagyok.
1: Hogy mondják ezt, ez az őszi bekuckózás?
0: Abszolút. Ez én ezt érzem. A fejetek helyén is már csak két tököt látok. Nem tudom, mi
2: köszi.
1: Ez nagyon kedves.
2: Ezt egyébként érzem. Ezt határozottan érzem.
1: Pont ezt mondtuk.
2: Én nagyon élvezem.
1: Egyébként én is nagyon szeretem, meg azt is, hogyha egy kicsit így kopog az ablakon, de azért itt a stábtagokkal, akik még esetleg a hallgatók nem hallhatták őket, mert a háttérben dolgoznak, de nagyon szeretünk velük is pletyózni, beszélgetni. Na, azt beszéltük itt az ebédszünetben, képzeljétek el, hogy nem volt az elmúlt hetekben, hónapokban olyan nap, amikor az időjárás jelentésben nem azt kellett mondanunk Danival, hogy valamilyen fronthatás van, milyen fejfájással jár ez, ízületi panaszokkal, görcsös panaszokkal.
0: Igen.
1: Hát én komolyan mondom, hogy egy kis szünetet az időjárásban, csak emiatt az időjárásban.
0: Egy ilyen kis front
2: hétvégén lesz, hétvégén front szünet lesz.
0: Na, igen, azt igen. Állapítod, azt prognosztizálod?
2: Igen, és tegnap sem volt front, tegnap csak a szokatlan hideg miatt fájhatott a fejünk.
0: Fú, hát igazából tök mindegy, hogy mitől fáj.
2: Este érkezett.
0: Na jól van, azt mindenképpen reméljük meg nagyon csuriban a kezünk, hogy szombaton vasút történeti park felett madárcsicsergés lesz, napsütés, ilyen kis pufi mellényes idő. Én ezt kívánom.
2: Így lesz. Dani, ez így lesz.
0: Így van. Ja, jól van, akkor így legyen minden további. Nagyon innentől minden további info kis Katától. Mi köszönjük szépen a figyelmet. Hétfőn érkezünk, addig is mindenkinek minden jót, és engedjétek meg, hogy ezúttal megvillancsom az olasz tudásomat is az olasz hallgatóinktól. Elköszönjek, ciao!

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját, szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasúttörténetipark.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
9: Mi egyik évben volt egy olyan, hogy bicikliztünk, és egy csomó csiga volt az úton. És mi folyton azt csináltuk, hogy ahol volt egy csiga, ott megálltunk, és gyorsan áttettük a másik oldalra, utána mentünk tovább.
10: De tudtad, hogy melyik irányba akar menni?
9: Volt ilyen, akit oda tettem, ahová akart menni, de volt ilyen, akit megfordítottam, és a másik irányba tettem, mert nem akartam, hogy utána a kocsi meg megint.
11: Lehet azóta is ott áll szegény, és gondolkodik, jaj, de cuki volt az a kislány, de engem visszafordított, és még mindig itt vagyok, és nem tudok átmenni a túloldalra.
8: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 7 reggel 9-kor kezdődik a parlament rendkívüli ülése. Megszűnt 14 közértekű vagyonkezelő alapítvány, a deepfake-ek és a manipulált képek kerülnek fókuszba az idei Verzió Fesztiválon. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Hétfő reggel 9 órakor kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A napirenden szerepel a legtöbb ügyész megválasztása is. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. Az indítványt Bujtosó Andrea frakcióvezető nyújtotta be. A hétfői üléshez kapcsolódó mentelmi ügyek tárgyalása már reggel megkezdődhet. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcs Kutatás és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Elkezdődött az Északpesti Kórház 33-as épületének felújításához kapcsolódó tervezés. A 15. kerületi önkormányzat az épületben 50 megfizethető bérlakást alakítana ki. A tervezési közbeszerzésen 12 pályázó indult, a megbízást végül a Stúdió Kvárta nyerte el. Gyurko Dániel alpolgármester közlése szerint az engedélyezési eljárások függvényében jövő nyárra készülhetnek el a tervek. Ezt követően indulhatna a kivitelezés. Több mint 80 filmet mutatnak be november 16-a és 25-e között. A 23. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilmfesztiválon Budapesten és 8 vidéki városban. Az idei program középpontjában a deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatása áll. A fesztivál november 16-án a Trafóban a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. Kiemelt figyelmet kapnak a roma közösségeket bemutató alkotások is. A vetítéseket közönségtalálkozók és szakmai beszélgetések kísérik. A részletes programot október közepén teszik közzé. Holnap a Kutatók éjszakáján tojást Tudatosan címmel interaktív bemutatót tartanak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budapesti kampuszán. A program a tojásokféle formáját, felhasználását és a hozzá kapcsolódó tévhiteket mutatja be. Az eseményről dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár beszélt a Sláger FM-nek.
13: Van a Tojás Szövetségnek egy olyan jelmondat, hogy a tojás maga a csoda, de igazából érzem, mint innovatív emberek túl is szeretném mutatni, és egy olyan mondathoz visszatérni, amit egyébként nagyon sok 10 éve álmodott meg valaki, hogy a tojásból lesz a csoda, és mi olyan dolgokat szeretnénk bemutatni, milyen csodákat lehet készíteni ebből, technológiához kész alapanyagokat, vagy hogyan lehet mondjuk tojásból, tojásfehérjéből tejterméket, és akár rögös túróhelyet is tud készíteni, és tényleg úgy, hogy minden korosztálynak izgalmas legyen. Mi hárman, akik itt tartjuk ezt a előadást, mi tojás egy akkora nagy téma, hogy úgy gondoltuk, hogy ez egy külön előadást megér. Itt a regisztrációt meg azért tartjuk fontosnak, mert készülünk egy kis kóstolóval is, és akkor mindenképpen mindenki megkóstolhassa innovatív tojás termékeket.
12: A regisztrációhoz kötött bemutató az óvodásoknak, iskolásoknak, egyetemistáknak és családoknak egyaránt szól. Az érdeklődőket két időpontban 13 órakor és 14 órakor várják.
14: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Most merengős az idő, amikor az ember legszívesebben csak felülne egy villamosra, nézne ki az ablakon, és elmerengene az élet nagy titkain. No de az nem titok, hogy mindössze 12 fok van odakint. Holnaptól azonban melegedés kezdődik, hiszen a hidegfront átvonul fölöttünk, és a következő napokban frontmentes, egyre melegebb, kellemesebb időjárásban lesz részünk. Holnapra 19-20, szombatra 20-21, vasárnapra pedig 21-22 fokot ígérnek, és sok lesz ezt a napsütés is. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Hüvösvölgyi úton kifelé a Szerbantal utca közelében, úgyhogy itt némi torlódásra lehet számítani. Illetve korábban az M0-ás autóút déli szektorán a 6-os főúti csomópontnál egy műszaki hibás jármű akadályozta a haladást. Itt megszűnt az útakadály, és lassan a torlódás is megszűnik. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Fejper Károly. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
15: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak. A délután vonattal utazóknak jó hírem van, mert nincsenek forgalmi fennakadás a Budapest elővárosi hálózatán. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-áig. Ez érinti a Mecsek Intercity-kkel utazókat is. A szolnoki debreceni fővonalon a Pilis és Albertirsa közötti karbantartás miatt november elejéig továbbra is módosított menetrend érvényes. A keleti pályaudvar utascentruma korlátozottan üzemel péntekig karbantartás miatt. Utazással kapcsolatos ügyeket intézni a 9. vágány melletti irodában, a Prémium váróban, a Kerepesi úti trolibusz végállomásnál lévő mobilpénztárnál is lehet, ezen kívül a jegyautomaták is üzemelnek folyamatosan. Viszont hallásra!
14: A MÁV Inform ügyeletesének, Fejper Károlynak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: És elrajtol a sláger délután, benne pedig Perzsia felé vesztük az irányt, ahol talán egy kicsit melegen van, mint most nálunk. Ed Sheeran érkezik, és a Shivers, előtte viszont Teddy Swims énekel. A Mr. Know It All-al rajtol az óránk. Kis Kata vagyok, jó rádiózást!
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Alex Warrenttal néha annyira illik a nyári napokhoz, de most valahogy ehhez a borongós időhöz is nagyon passzolt. Ez volt az Ordinary Hit a sláger délutánban, és ha már ilyen bekuckózós lett az időjárásunk, hát akkor kuckozzunk be mi is, és hallgassunk meséket. Jön ugyanis hamarosan a Magyar Népmese napja, amit mindig Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünneplünk, de már ezen a hétvégén lesz egy olyan program, amelynek már hosszú évekre visszanyúló hagyománya van, és mindig a Népmese napjához kapcsolódik. Veresegyházon holnap este rendezik majd meg a Mese Estet, a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferencia termében. A Mese Esten egy kiemelkedően tehetséges nagylány, Janik Johanna is mesét mond majd, akinek anyukája is, apukája is színművész, de mellette Potyondiné, Pásztor Ildikó, Fülöp József és Bataoszi is megörvendeztet bennünket egy-egy történettel, és Vankó István is mesél majd nekünk, mindemellett pedig megnézhetjük majd Bátori Anna képzőművész kiállítását is. Hogyha tehetik, akkor holnap este látogassanak el ide, és ne feledjék, hogy a mese soha nem csak gyerekeknek szól. Jó kis program lesz ez. Itt a Sláger FM-en pedig már is összép húzzuk magunkon a kabátot, és a nyakunk köré tekert kendőbe dúdoljuk Freddie Payne & Glory című dalát, de előtte Bon Jovi dalát lehet végig táncolni. Jön a You Give Love a Bad Name.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, egyre jobban érzem, hogy föl kéne íratnom egy új szemüveget, mert úgy olvastam, hogy Andy McDowell énekelt nekünk. Nem, Amy McDonald volt, akinek This is the Life című dalát játszottam az imént. 0630303958, ez pedig SMS és telefonszámunk, az úton lévőket arra kérem, hogy írják meg, merre mit tapasztalnak menet közben, hogy segíteni tudjunk a többi úton lévőnek. Hamarosan összefoglalom, hogy milyen hírek érkeztek eddig az utakról, utána pedig Lloyd dalával megyünk majd tovább.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
6: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
7: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
1: A reklám után.
0: Nézzük az időjárás alakulását. Tudom, amikor ilyen vastag felhők vannak fölöttünk, akkor nehéz elhinni, de holnap sok napsütésben lesz majd részünk. Persze olykor a napsütést felhő átvonulások azért megzavarhatják, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhatnak ki rövid záporok. A Dunántúlon pedig még sokfelé lehet élénk, erős a szél, de a napsütés is teszi majd a dolgát, úgyhogy a reggeli 11-12 fokból gyorsan lesz 19-20 fok. Hétvégén pedig még feljebb kúszik a hőmérőben a higanyszál, szombaton 21-22, vasárnap 22-23 fok várható, és mivel hétvégére nem ígérnek jelentős csapadékot, ezért nyugodtan lehet szabadtéri programot szervezni. Szétnézünk az utakon. Először városon kívül a 31-es számú főúton Mende és Sűsáp között két személyautó karambolozott. A 40-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni csak nagy kerülővel észak felé és a Szeg felé lehet. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött, a 66-os kilométernél csak egy sáv járható, itt is jelentős a torlódás, és ugye korábban az M0-as déli szektorán a 6-os főút csomópontjánál egy defektes teherautó állt a gyorsítós sávon az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A jármű tovább indult már, de időközben jelentős torlódás alakult ki, amire még rátett egy lapáttal. A délutáni csúcs jelenleg 4-5 kilométer hosszan araszolnak a járművek, a 6-os főút felől érkezők is 10-12 perces menetidő növekedésre számítsanak. Budapest belterületén pedig a budai alsórakparton történt egy baleset déli irányban az Erzsébet hídnál, de tart a helyszínen és a Hűvösmölgyi úton kifelé a Szervantal utca közelében és a Fiumei úton a Barostér felé a Salgó-Tarjáni utca után a külső sávban, úgyhogy legyenek türelmesek ma is az utakon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Fantik Dalaforgot, ez volt a Let Go, Hit és Sláger FM-en 10 perccel járunk 5 óra előtt, és fogy az időnk, egyre közelebb jön a hétvége, egyre közelebb kerülünk hát a Sláger piknikhez. Nagyon remélem, hogy találkozunk majd a Magyar Vasút Történeti Parkban, mert fantasztikus programokkal készülünk, és hát készül nekünk a park is, mert hogy a Lokopiknik keretében ünnepelhetjük meg a helyi kerti vasút 20. jubileumát, amelynek apropóján több kerti vasút is összegyűlik majd ünnepelni, mondhatjuk akár azt is, hogy házi bulizni fognak a kerti vasútak, és nem csak Magyarországról, külföldről is érkeznek majd járművek, sőt a külföldi résztvevők között több olyan családi és közösségi építésű jármű is érkezik, amelyet kifejezetten kerti vasúti üzemre alakítottak vagy építettek. Nagyon izgalmas és nagyon látványos lesz. 13 kerti vasúti mozdony és szerelvény érkezése várható. Találkozhatnak velünk is, mert a Sláger FM teljes csapata is ott lesz, és együtt búcsúztathatjuk a nyarat és köszönhetjük az őszt. Nagyon remélem, hogy találkozunk, még tudnak regisztrálni a Sláger FM mobil alkalmazásán van erre a programra. Most pedig hamarosan jönnek a friss információk, de még a hírek előtt Bye Alex és a Slep Dalaforog, amíg mindig.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hidat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az Óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítás megoldása teszi lehetővé a Kekva modell egyszerű kivezetését. A Kekvákra vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján. Továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. Albérletében felejtett több mint 1 kg kábítószert egy 22 éves férfi Budapesten, akit a rendőrök őrizetbe vettek. A BRFK közlése szerint a férfi egy zuglói apartmant bérelt körülbelül egy hétre, azonban a kijelentkezés előtti éjszakát otthon töltötte és elaludt, ezért nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa a takarításkor több mint 1 kg növényi törmeléket és 6,6 g fehér port talált. Emellett több mint 6 millió forint készpénz és egy pénzszámlálógép is előkerült. A rendőrök a férfit az otthonában fogták el, majd kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.
11: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A hidegfront elvonultával fokozatosan eltűnnek majd fölülünk a felhők, ezzel párhuzamosan egyre jobban melegszik majd az idő. Persze nyári hőségre ne számítsunk, de azért a hétvégén 21-22-23 fok simán lehet. Holnap is jó idő lesz, bár reggel még vacoghatunk a 11-12 fokban, amikor indulunk otthonról, de délután 19-20 fok várható, és holnap már nem jön eső, javarészt napsütésben töltjük a napot, egy-két felhő átvonulás persze hozhat árnyékot, de sőt, csak a Dunától keletre élők tapasztalnak majd, a Dunántúlon pedig még élénk lesz a légmozgás, de szombatra az előrejelzések szerint a szél is elcsitul majd.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
11: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök terénél. Itt csak a belső sáv járható, úgyhogy jelentős torlódásra kell számítani, de baleset okoz fennakadást az Üllői úton kifelé az Ecseri út előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a haladást a 8. kerületben, a Baross utcában, a Fiumei út felé a Kálvária térnél, a külső sávban és a Budai alsórakparton dél felé az Erzsébet hídnál. Tart a helyszínen és a Hűvösvölgyi úton is kifelé a Szerbantal utca közelében, úgyhogy ezeken az útszakaszokon extra torlódásra számítsanak. Az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött, a 66-os kilométernél csak egy sáv járható, itt jelenleg 2-3 kilométer a kocsisor, a 31-es számú főúton pedig teljes az útzár, Mende és Sűjsáv között ugyanis két személyautó ütközött. A 40-es kilométernél volt a baleset, kerülni pedig csak nagy kerülővel lehet, észak felé és a Szeg irányába. Legyenek hát türelmesek és nagyon óvatosak az utakon. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Ez a sláger délután, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó utat kívánok, hogyha még hazafelé tartanak, útra valóul pedig már is két fantasztikus énekesnő érkezik együtt. Madonna és Sabrina Carpenter, Bring Your Love című daluk szól, de csak Miley Cyrus virágai után.

Egy világ rengető dalszolt a Bananarámától, ez volt Vénusz itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger délután is, ugye ez a hétvége a közlekedési eszközökről fog szólni. Egyrészt azért, mert mi is várjuk majd önöket a Sláger pikniken a Magyar Vasút Történeti Parkban, másrészt azért, mert szombaton egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa is. A BKV az idei nyílt napok sorát az Ács utcai telepen zárja majd, amely 1962 óta működik, és jelenleg 139 trolibusznak és 57 autóbusznak ad otthont. Innen indulnak nap mint nap a fővárosi troli járatok. A karbantartásukra pedig ugyancsak itt gondoskodnak, és hát ennek a szombati nyílt napnak több különlegessége lesz. Például az egyik, hogy több munkafolyamatot a látogatók is kipróbálhatnak. Megtapasztalhatjuk, hogy hogyan kell kézzel felhelyezni és lehúzni a trolibusz áramszedőjét. Megnézhetjük és segítkezhetünk is a kerékcserénél, de előzetes regisztrációval még tesztvezetésre is lesz lehetőség, illetve a jármű kiállításon igazi különlegességek is várnak majd ránk. Például megnézhetjük a dupla csuklós ikaruszt, vagy éppen a felső vezetékeket jégmentesítő törtetőt, de a háttérmunkát segítő telephelyi vontató Matuka is ott lesz a kiállított járművek között, úgyhogy a BKV Zárcs utcai trolibusz garázsába is érdemes lesz majd ellátogatni szombaton. Most pedig itt a Sláger délutánban utazunk tovább, egy dalban bejárjuk az egész világot, és megemlékezünk az idei futballvilágbajnokságról is. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Éjjel közösse forog a DNA More Than a Game.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az Eiffel 65 dalaforgott, ez volt a Blue, és azonnal szétnézünk az utakon, ha tudnak, akkor egy közlekedési infóval ebben segítsenek önök is, 0630 30 30 95 8. Az infoblokkunk után pedig Bruno Mars érkezik majd, akinek legújabb lemeze márciusban jelent meg, és jelenleg is éppen ezt népszerűsíti amerikai turnéja során, amelyből mintegy 40 koncert van még hátra. I Just Might című dala szól hamarosan.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
4: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
5: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
6: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
7: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
0: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
10: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
2: A reklám után.
0: Nézzük, hogy alakul a következő napok időjárása. Már az esti órákra derülést ígérnek nekünk a meteorológusok, úgyhogy hamarosan eltehetjük az esernyőket, és 8 óra körül már a csillagos égben gyönyörködhetünk, és holnap is szinte felhőtlen lesz fölöttünk az ég. Azért szinte, mert azért felhő átvonulásokra lehet számítani, azokból eső azonban csupán a Dunától keletre érkezik majd. Térségünkben gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, azonban a Dunántúlon élők tapasztalhatnak majd élénkebb szelet. Reggel 11-12 fok várható, délutánra pedig 19-20 fokig melegszik az idő. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A 31-es főúton korábban történt egy baleset Mende és Sűjsáv között, itt két személyautó karambolozott a 40-es kilométernél, továbbra is teljes az útzár, kerülni pedig csak Nagykerülővel Isaszeg felé lehet. Az M3-ason a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött, a 66-os kilométernél csak egy sáv járható, itt 5 kilométeres a torlódás, a fővárosban pedig még tart a helyszínelés a Budai alsórakparton déli irányban az Erzsébet hídnál és a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé, a Hősök terénél. Tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Váci úton és az Üllői úton kifelé szakaszonként, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Károly körúton, valamint a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, de az M1-es M7-es bevezető szakaszán az Egér úttól szintén torlódik a kocsisor, és figyeljünk arra is, hogy lezettek a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Détró utca közelében, mert javítják a csatornát, az Óhegy utcában pedig szintén félpályás az útzár a Szlábi utcánál, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom itt is egy sávon váltakozva haladhat, vezessenek óvatosan.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Madison Beer énekelt nekünk, Bittersweet című dala forgott, és hát ugye a napokban jött a hír, hogy Lenny Kravitzből Ken Baba készült, Madison Beer pedig egy népszerű videójáték egyik karaktere lett, és éppen ma debütál ezen a platformon. Ez is igazi megtiszteltetés, és hát megtiszteltetés az is számomra, hogy teljesíthetem az önök zenei kéréseit. A következő órában indul a kívánság műsor, már is jöhetnek az üzenetek, de még előtte meghallgatjuk a friss információkat és Zséd a dalát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
2: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk! Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
8: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
9: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Ázsiai kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban, eltűntek a kordonok a kúria épülete elől a Kossuth téren, több vonattal és kerékpárhellyel készül a MÁV a Börzsöny ringre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A szőlőültetvény mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Eltűntek a kordonok a kúria épület elől, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Elmondta, az előző ciklusban megkezdett építkezésekkel kapcsolatban a Tisza kormány álláspontja az első naptól világos, a műemléki helyreállítást és az értékek megmentését folytatják, ugyanakkor minden egyes projektet tüzetesen átvilágítanak több szempontból is. Megvizsgálják, hogy a megkötött szerződés nem túlárazottak-e, illetve mennyire előre haladottak, amennyiben racionális, akár új közbeszerzést is kiírnak, ahogy ezt a budai vár néhány beruházása esetében is teszik. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a Börzsöny-Ring kerékpáros teljesítménytúrára, amelyet szombaton rendeznek meg. A Budapest-Vác-Szob vonalon aznap több vonaton és a megszokottnál több kerékpárt lehet szállítani, és mentesítő vonatot is indítanak a nyugati pályaudvarról a versenyhelyszínére Szobra, közölte a vasúttársaság. A közlemény szerint, akinek nincs bérlete, a Szobra történő utazáshoz érdemes a mindössze 999 forintba kerülő Pest vármegye 24 napi jegyet váltani. A távolabbról érkezők számára pedig a 4999 forintba kerülő Magyarország 24 napi jegyet javasolják, amelyek egész nap korlátlan számú utazásra jogosítanak a vármegyében, illetve az ország egész területén. Hozzátették, hogy a kerékpár jegy ára egy útra 500 forint, de használható az egy hónapra érvényes kerékpár országbérlet is. 2026-ban új helyszínen a Hungexpón várja az olvasás szerelmeseit a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napos eseményen könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, beszélgetések és dedikálások követik egymást, miközben a kiadók legfrissebb kötetei között is lehet válogatni. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba az ír irodalom kerül, a díszvendég pedig Colm Tobin, a Brooklyn című regény szerzője lesz. Péntek este 6 órától jelentős forgalmi változásokra és lezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén, a stadionban megrendezésre kerülő Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Várhatóan 18 óra és 23:50 között lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságában, valamint az István-mezei utat. A mérkőzés befejezését követően várhatóan 22:20 és 23:20 között a Stefánia utat is lezárják a Hungária körút és a Tököli út közötti szakaszon. Mivel az aréna környékén a parkolási lehetőségek korlátozottak, a közlekedési társaság azt javasolja, hogy a szurkolók közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt.
12: Köszönjük szépen a híreket. Jön az időjárás jelentés. Ugye egy hidegfront hozott esőt, amire már nagyon nagy szüksége volt a földeknek, és hát azért lássuk be, nekünk is jól esik egy kicsit ez a hűvösebb, merengősebb idő. Holnapra azonban ismét napsütés várható, sőt nem csak holnap, szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, és egyre melegszik az idő. A következő napokban 19 és 23 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet, viszont a reggeli órákban elkél majd a kabát, mert korra reggel meglehetősen hűvös lesz, holnap mindössze 11-12 fok, a szombat vasárnapunk pedig 8-9 fokkal indul majd, úgyhogy ügyeljenek a réteges öltözködésre. Hozom a segítséget az úton lévőknek. A 31-es számú főúton megszűnt a teljes útzár. Ugye Mende és Sűsebb között volt korábban egy baleset, két személyautó ütközött. Itt tart még a helyszínen és a 40-es kilométernél, de fél pályán már megindult a forgalom. Az M3-as autópályán viszont a helyszínen is véget ért. Ugye itt a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt történt korábban egy baleset. Most már szabad az út, a 66-os kilométernél minden sáv járható, és a kialakult torlódás is lassan feloszlik. Budapest belterületén pedig még tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a pesti alsórakparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Számítsanak arra is, hogy a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás van burkolatjavítás miatt, a 15. kerületben pedig a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a kívánságműsor, nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Ákos vagyok, legjobb barátomnak Tamásnak, Duke Dumont-tól az Ocean Drive-ot játsszátok le, léci. Oké, nincs akadálya, már is érkezik a dal, sőt, ezzel indul a mai kívánságműsor, és hogy milyen a folytatásban, az önökön múlik.

Estartolt a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és benne egy naphoz tökéletesen illő dal szólt. Ez volt Jeremy Jackson-tól és Pia Zadorától a When the Rain Begins to Fall. Hogy mi lesz a következő dal, az önökön múlik. Jöhetnek az SMS-ek, vagy akár ide is csöröghetnek 0630303095-8. Vasárnap ünnepeljük majd egyébként a turizmus világnapját, és hát ahogy ezt megszokhattuk, ehhez kapcsolódva idén is sok-sok ingyenes program vár bennünket. Idén a világnap témája a víz, amelynek több arcával is megismerkedhetünk a program. Megtudhatjuk, hogy hogyan alakította és alakítja mai napig Budapest arculatát a Duna, hogy milyen természetes értékek tartoznak a vizes területekhez, sőt még azt is, milyen rendszerek gondoskodnak a magyar főváros vízháztartásáról. Lesznek tárlatvezetések, sétahajózások, vezetett séták, érdemes megnézni a részletes kínálatot. A programok már ma elkezdődtek, de egészen vasárnapig részt vehetünk ezeken az ingyenes eseményeken. Ahogy említettem, a programok ingyenesek, viszont sok esetben regisztrációhoz kötöttek, regisztrálni pedig a szervező budapesti Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán tudunk. Itt a Sláger FM-en pedig lehet regisztrálni a kívánság műsorba akár SMS-ben. Ideírt nekünk Kati. Sziasztok, Csibunak kérek egy George Michael számot, és üzenem neki, hogy sokat gondolok rá. Oké, Csibunak szól már is a Faith George Michael-től. Előtte pedig Rita kérésére Gloria Stefantól az Everlasting Love forog. Ő ezt a dalt tesójának, Sacinak választotta a születésnapjára.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Harry Styles-tal forgott, ez volt az American Girls, én pedig várom az üzeneteket 0630303098, vagy csörögjenek ide és mondják meg, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Szia Kata, Vicca vagyok, a mai hűvös esős idő örömére a Margaret Island-től az esőt lejátszanád? Természetesen, Vicca, már is érkezik a dal, de előtte még teljesítem Bianca kérését, aki azt írta, hogy most szakított, úgyhogy a Soulwave miattad című dala megvigasztalná.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre lesz több felhő az égen, ott akár futózápor esetleg még előfordulhat. A Dunántúlon pedig élénk lehet még a légmozgás, máshol mérsékelt szélre lehet számítani. Reggel 11-12 fok lesz mindössze, úgyhogy elkér a kabát, délutára azonban 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, és szombaton vasárnap még tovább melegszik az idő, akár 22-23 fok is lehet majd. És megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Sajnos újabb balesetről hoztam hírt, ez a Haller utcában történt, a Soroksári út felé, a Vaskapu utca előtt, úgyhogy itt torlódásra készüljenek. Akadozik még a haladás a Margit körútól, a Bem József utcától a Széna térig, az M1-es M7-es bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, de a Rákóczi úton is sokan hajtanak a Barostértől a Blaha Lujza térig. A 31-es számú főúton pedig korábban történt egy nagy baleset Mende és Sűjsáv között, itt két személyautó karambolózott, de a 40-es kilométernél már félpályán megindult a forgalom, továbbra is torlódásra számíthat, aki erre hajt. Vissza a fővárosba, a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt vízvezetéket javítanak, ezért itt a forgalmat a villamospályára terelik, és tart a gázvezeték javítás a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál, az érintett útszakaszt itt is lezárták. Vezessenek óvatosan, figyelmesen, vigyázzanak magukra is, a többiekre is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sixpence and the Richard Tales-től a Kiss Me itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, úgyhogy önök a zenei szerkesztőink, gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani, 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. Az szerintem kiderülhetett már önöknek rólam, hogy én hatalmas kávérajongó vagyok, de pontosan tudom, hogy nem csak én vagyok ennek a fekete ébresztő italnak a megszállottja, ezért is örültem nagyon, hogy ezen a héten a Budapest Café Week keretében rengeteg kávéhoz kapcsolódó program vár bennünket, a program sorozat pedig még tart, és hát olyan különlegességgel várnak majd bennünket, például holnap, mint a török kávé és kávéjóslás, ahol egyrészt mindent megtudhatunk az autentikus török kávéról, majd amikor már csak a zac marad a kávés csészénkben, akkor jöhet a program legizgalmasabb része, a hagyományos török kávéjóslás, ahol az egyes motivumok jelentésével ismerkedhetünk meg, és megtudhatjuk, hogy mit rejt a csészénk, vagy mit rejt a jövőnk. Szóval ez egy nagyon izgalmas program lehet holnapra, és hát egész hétvégén folytatódnak a programok, lesznek például szakmai tárlatvezetések a fő a kávé kiállításon, és várnak még ránk különböző kávé workshopok, no meg a Running Latte Club futóprogramja, amelyen 7 kilométert futhatunk a Halászbástyától indulva, aminek a végén természetesen a célba érő futók egy csésze kávét kortyolhatnak majd át. Nagyon jó programok ezek. Itt a Sláger FM-en pedig nagyon jól alakul a kívánság műsor. Steffi azt írja, szia Kata, vőlegényemnek, Gábornak, Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohadt gazdag című dalt szeretném küldeni. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, hát akkor Gábornak, Steffi a legnagyobb kincse. Oké, már is érkezik a dal, és Ildi is ért nekünk. Ő Billy Joel Uptown Girl című dalát szeretné meghallgatni.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és tart a kívánság műsor még egy órán át. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, de csak miután teljesítettem Dávid kérését. Ő azt írja, sziasztok, ránk tört a csütörtöki buli hangulat, úgyhogy kérjük a Magna Cum Laude Színezd újra című dalát. Oké, Dávid, nektek szól a dal. Minden.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel félmilliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálat teljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlen kezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a kétfős Powerade páros maratonban és a négyfős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. Forgalomkorlátozást vezetnek be Veszprémben a hétvégi Szent Mihály napi búcsú miatt. Szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap 9 és 18 óra közötti időszakban módosul a közlekedési rend a városban. A korlátozás a volt naplószerkesztőség előtti körforgalomtól az Óváros tér irányába haladó útszakaszt érinti a rendezvény ideje alatt. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Október 8-a és 22-e között ismét a kortárs művészet egyik legizgalmasabb találkozó helyévé válik Budapest. A Liszt ünnep a klasszikus és kortárs zene mellett jazz és könnyűzenei koncertekkel, tánc előadásokkal, irodalmi programokkal, valamint képzőművészeti eseményekkel tölti meg a műpad tereit és a főváros számos más kulturális helyszínét.
2: Anikó, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A meteorológusok azt ígérték, és lám igazuk lett, hogy elkezd majd derülni az esti órákban fölöttünk az ég. Ennek már most mutatkoznak jelei, oszlani kezdtek a felhők. Ebből is látszik, hogy holnap szép napsütéses időre ébredünk majd. Felhő átvonulásokra azért lehet számítani, és a Dunától keletre eső is jöhet holnap, de kellemes, alapvetően napsütéses időben lesz részünk. Reggel 11-12, délután 19-20 fok várható, szombaton vasárnap pedig 21-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, és akkor is sok lesz a napsütés. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egyre jobb lenne a közlekedési helyzet, mert hogy végét járja már a délutáni csúcs, viszont történt két baleset is. Az egyik a Margit körúton a Szélkámán térnél a Szilágyi Erzsébet fasor felé a külső sávban, a másik pedig a Haller utcában a Soroksári út felé a Vaskapu utca előtt. Itt még számítani kell torlódásra, és készüljenek arra is, hogy a Krisztina körúton a Szélkámán tér felé a Mikó utca előtt a vízvezetéket javítják, ezért a forgalmat a villamos pályára terelik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében a csatornát javítják, úgyhogy itt is félpályás az útzár, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A Budaörsi úton szakaszosan lezárják a külső sávot a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt, a 18. kerületben pedig lezárták a Nap utcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca közt felújítás miatt. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánságműsor, és benne Laci kérése teljesül, aki azt írja, hogy Santana és Rob Thomas dala a Smooth most megnyugtatná, hát akkor már is forgatom. Ibolya pedig a csajoknak az irodába üzeni, hogy holnap találkozunk, és küldi nekik a Hold Me Closer-t Elton John-tól.
0: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez tényleg egy megnyugtató dal. Szentanától is Roptomasztól szólt a Smooth. Ez pedig a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és még egészen 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy ha van egy dal, amit szívesen meghallgatnának, akkor gyorsan írjanak. Én pedig, mielőtt a következő kérésre rátérnénk, mondom, hogy hol bulizhatunk ezen a hétvégén. Hát például Dunaföldváron, mert hogy most rendezik a Dunaföldvári Szüreti Fesztivált pénteken és szombaton. Az esemény helyszíne a Vakbottyán tér, vagyis a Piac tér lesz majd. Két színpad is lesz, holnap este a kis színpadon Nóta és Operett Gála, nagy színpadon pedig Zanzibár koncert lesz. Szombaton jön a Szüreti Ízek főző versenye, a családokat a Kolombos együttes szórakoztatja majd. Aztán 2 órakor indul a Szüreti felvonulás, de lesz néptánc gála, sőt a 4-es street is mesél majd a Bornak, úgyhogy fergeteges lesz a hangulat Dunaföldváron. Ezt a szüreti mulatságot se hagyják ki. És akkor nézzük, hogy döntöttek a Sláger FM hallgatók, milyen dalok nem maradhatnak ki a mai kívánság műsorból. Sipinek üzenem, hogy már nagyon várom, hogy hazaérjen, és küldöm neki az Ugye nem bántad meg című dalt. Anikó írta nekünk ezt az üzenetet, Dr. Béres dolgozta át ezt a régi slágert, akihez Verép Tomi csatlakozott. Már is meghallgatjuk, és kedves Kata, játszaná valamit Bonnie Tylertől? Nagyon szerettem a hangját és a dalait. Ez pedig Sanyi írta. Sanyi, remélem jó lesz a Holding Out for a Hero. Szerintem ez volt a legnagyobb slágere az énekesnőnek.

Meggyőződésem, hogy amihez Dr. Béres hozzányúl, abból sláger lesz, és lám, ezt a dalt is milyen jól átalakítottam Veréb Tomival. Ez volt az Ugye nem bántod meg itt a Sláger FM-en, és ez még a Kívánság műsor, és már is nézem az üzeneteket, nagyon sokan írnak nekünk, nagyon helyes, 0630303095-8, ide várom még a kéréseket. Tibi azt írja, hogy a lányának, Anettnek a sikeres nyelvvizsgához gratulál, és küldi neki Taylor Swift Anti-Hero című számát, mert ez a kedvenc dala, hát akkor Anettnek szól már is a dal, de előtte Dua Lipától a Training Season-t forgatom, ezt pedig Réka küldi a szép szemű futárfiúnak.

0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek holnapra a meteorológusok. Pénteken a napsütés veszi már át végre a főszerepet, persze azért lehet még számítani felhőkre, amikből akár eső is érkezhet elszórtan, de elsősorban a Dunától keletre lévő területeken. A légmozgás mérsékelt lesz térségünkben, azonban a Dunántúlon élénk széllökésekre is lehet számítani, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 19-20 fok körül alakul majd. Szombaton és vasárnap is sok lesz a napsütés, akkor 21 és 23 fok között alakulnak a maximumok, úgyhogy semmi nem állja útját a hétvégi slágerpikniknek. Most arra túljutottunk a délutáni csúcson, viszont városon kívül még van néhány hely, ahol torlódik a forgalom, például a 31-es számú főúton, itt Mende és Sűsáv között korábban két személyautó ütközött, a 40-es kilométernél továbbra is félpályán haladhat csak a forgalom, és erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata térségében ugyan sokat csillapodott a torlódás, de most Bicske és Biatorbágy között lassú az előrejutás, különösen a külső sávon, ahol egymást érik a kamionok. A fővárosban pedig nehezíti a közlekedők dolgát, hogy lezárt a félútpályát a 22. kerületben, a Dévény utcában, a Háros utca közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. A 15. kerületben, a Rákos úton, az Arany János utcánál vízvezetéket javítanak, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Vízvezetéket javítanak az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál, úgyhogy a forgalom itt is egy sávon váltakozva halad, a Balatoni úton pedig a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között. Időszakos és szakaszos sávlezárás van, mert javítják a burkolatot. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig szól a kívánság műsor, és akár születésnaposoknak is lehet üzenetet küldeni, és ha már születésnapos, hát képzeljék, a Puskin mozi a 100. születésnapját ünnepli, nem is látszik rajta, úgyhogy különleges programsorozatra számíthatunk a következő hetekben. 1926. novemberében nyitotta meg a kapuit a nagy közönség előtt a mozi, úgyhogy holnaptól egészen november végéig a Puskin 100 mozi fesztivál vár majd bennünket, lesznek ritkán látható klasszikusok a kínálatban, de élőzenés vetítések, kreatív filmhíradók és beszélgetések is várnak ránk. Rögtön holnap az első program egy élőzenés vetítés lesz, az 1927-es Metropolis című német Néma sci-fi kerül Gyöngyvászonra, amely ez alkalommal Zságer Balázs újra komponált zenéjével kell majd új életre. Hú, fantasztikus lesz, de olyan filmek szerepelnek még a következő hetek kínálatában, mint a Hippolyta lakája, Volt egyszer egy Amerika, a Szeleburdi család, a Bagdadi tolvaj, a Vuk, vagy éppen a Kemény kalap és krumpli orde, a Bicikli tolvajokat is újra nézhetjük majd, tényleg fantasztikus a kínálat, úgyhogy gyerünk a moziba is, ünnepeljük a Puskin 100. születésnapját. Itt a Sláger FM-en pedig akkor lássuk, mivel folytatódik a kívánság műsor. Hát nem egy születésnapi üdvözlettel, hanem egy jobbulás kívánó üzenettel. Gitta azt írja, sziasztok, Gyöngyi barátnőm még mindig lázasan nyomja az ágyat otthon, remélem hétvégére jobban lesz, küldöm neki a Valmar Színvak című dalát. Gyöngyinek jobbulást kívánok én is. Már is érkezik a dal, és itt van Gabi üzenete is. Kedves Kata, ebben a melankolikus időjárásban jól esne Belinda Carlisle Circle in the Sand című dalát meghallgatni. Gabi, kívánságot számomra parancs, jön a dal!

Mr. Zolt, a Nice to Meet You itt a Sláger FM-en. Én pedig lassan zárom a kívánságtárunkat, hiszen mindjárt 8 óra lesz, úgyhogy jönnek a friss információk. Kívánságműsor pedig legközelebb hétfőn jelentkezik majd, illetve nem, mert hétfőn ugye a hónap utolsó hétfője lesz, tehát az Édes Kettes jelentkezik majd 6 órakor Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal, úgyhogy kedden teljesítek legközelebb kívánságokat, illetve most még egy kérést, ami Lizától érkezett. Csabinak üzeni, hogy nagyon szereti, és küldi neki a Follow the Flow, tőlem ne című

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
7: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Volt nemrég egy olyan szoleres kirándulás, és akkor az ének tanárunknak van egy nyaralója, és elvitt minket oda. Úgy volt, hogy ott volt egy nagy cica, és ezt folyton simíztük, és engem nagyon szeretett, és anyukám még később értek ide, tehát hogy a többiek addig elmentek busszal, már csak én voltam egyedül meg az ének tanárom, és visszajött a cica, és hozta a kölykeit.
10: Oh, ne! Oh, bemutatni nektek, ugye?
7: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a Budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kis B. Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kis B. Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött. Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek a 17-es, a 19-es és 41-es villamosok egyes szakaszain szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A 19-es villamos szintén rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik. A 41-es villamos is rövidített és módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő között, a Krisztina körút Szélkálmán tér Margit körút útvonalon.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Halott pénz dala, ha dobban, ez pedig a Sláger este, és ugye valamennyiünk szíve megdobban, amikor a természet a téma, és hát ma reggel a Sláger reggelben Podne Petra és Somogyi Zoli talált egy szívmelengető szavazást, egy alaszkai nemzeti park ugyanis évről évre mackóhízó versenyt rendez, erről is szó volt ma reggel.
1: Jelentem, keresik Alaszka legkövérebb medvéjét. Imár két napja mi is szavazhatunk, mert mi magyarok, tehát önök is szavazhatnak, mert hogy csak úgy, mint az elmúlt években, barna medvékről láthatunk mindenféle posztokat, képeket az alaszkai Katmai Nemzeti Park weblapján, és azt lehet megnézni, összehasonlítani, ilyen fotópárok vannak, hogy a tavaszhoz képest melyik maci hízott föl a leginkább felkészülvén a téli álomra. Szeptember 22-én tettek nap előtt indult a szavazás, és ezzel együtt a kövér medve hét. Én azt nézem, hogy a csajok közül nekem a Marshmallow, aki nagyon meggyőzőnek tűnik, de az urak mezőnyében, hát úgy látom, hogy Chunk és Walker nagyon szépen összeszedte magát. Vannak egyéni versenyzők, igen, vagy jelöltek, és vannak medve családok.
2: Na, látod?
1: És azt nézem, hát figyelj, a medve családok nem híztak meg annyira, tehát hogy az egyedülálló medvék most vagy kajába folytották a bálatukat, vagy a magányukat is azért, de sokkal jobban meghíztak, mint a medve családok.
2: Na, hát éppen ezért jó, hogy itt van velünk egy profi, majd megmondja mindjárt, hogy ez a családban hogy működik. Györfi Tamás, a Veresegyházi Medve Otthon állatgondozója és Solymásza. Jó reggel!
1: Szevasz, szia! Tamás.
3: Sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak!
1: Nálatok, hogy állnak a medvék?
3: Nagyon jók, ők is ilyenkor már nagyon-nagyon sokat esznek, úgyhogy ők is készülnek a téli pihenőre.
2: De mit jelent a nagyon-nagyon sok? Tehát ők már tudják ilyenkor genetikájukban van kódolva, hogy most akkor többet kell lennünk, vagy ti adtok nekik több ételt?
3: Hát ez úgy működik a medvéknél, az alaszkai barna medvéknél is, igen, és az európai barna medvéknél is. Tehát ez egy két alfaj amúgy, tehát ők nagyon-nagyon hasonlók, de mégis különböznek egymástól. Tehát az a partvidéki barna medvék ott a Katmai Nemzeti Parkban, nálunk pedig az eugázsiai barna medvék vannak. És tehát ez nekik egy ilyen, pontosan, ahogy mondtad, ez egy ilyen hiperfágia állapotba kerülnek a nyár végén, ez egy ilyen túlevési időszak, aha, amikor is nagyon sok táplálékot vesznek fel, nyilván készülnek a téli pihenőre. Ez nem is igazi hibernációnak hívjuk ezt, mert inkább ez torpornak hívjuk mi ez, szaknyelven. Ez a torpor állapot, ez azt jelenti, hogy ezek a medvék nem hibernálnak, úgy, mint mondjuk a kisebb rágcsálók, hanem ők ilyen pihenőbe kerülnek. Ez a torpor állapot annyiban különbözik a hibernációtól, hogy azonnal fel tudnak ébredni ebből. Tehát még egy sünnek órákig tart, mire a hibernációból ő felébred, a medvék a percek alatt fel tudnak ébredni.
1: Szóval nem menjünk medvebarlangba a december közepén sem, vagy januárban. Jó?
3: Nagyon veszélyes. A kutatók is nagyon-nagyon óvatosan közelítik meg egy ilyen medvebarlangot, pontosan emiatt. Tehát a túllevés elkezdődik, ugye nyár végén is nagyon sokat vesznek fel, még az európai barna medvék is 50-60 kilót is megesznek. Egy nap nyilván a parkvidéki barna medvék, ugye ennek a dupláját is megehetik, köszönhetően az adott állománynak, de nálunk is nagyon sokat fogyasztanak.
1: Ugye ez nyilván ösztönből fakad, hogy elkezdenek a nyár vége felé enni. Na de, ugye ott Alaszkában ők egy nemzeti parkban élnek, és hogy mondod a lazacra, hát úgy kedvük szerint vadásznak. Tehát oda mennek, és azt hiszi, én most eszem, odáll a folyóba, elkapja meg ezt. Nálatok, ahol ugye mégiscsak zárt körülmények között vannak, nyilván annyit esznek, amennyit adtok nekik. De bármennyit megesznek, amit adtok, vagy le tudjátok követni, hogy éppen mennyit óhajtanak fogyasztani a macik?
3: Igen, természetesen mi is sokkal több takarmányt adunk nekik ilyenkor. Olyan 1300-1400 kiló kaját is kapnak, mint ahogy az európai barna medvék általában a természetben, ők ugye nem lazacon híznak meg.
2: Persze.
3: A természetes táplálékuk zöldség, gyümölcs, gyökerek, rovarok, dögöt is fogyasztanak természetesen ilyenkor. Mi ugye ugyanígy hasonlóan 70-80%-ban zöldséget, gyümölcsöt adunk nekik, és állati fehérjét természetesen.
2: Tamás, jó, hogy itt vagy velünk, mert egy régi vágyam, hogy valaki elmagyarázza nekem, bár én egyik előadásodat már hallottam egyébként ezzel kapcsolatban, de hogy a macik a mézet tényleg szeretik?
3: Nagyon szeretik a mézet, nagyon szeretik mindent, ami édes. Tehát az édes gyümölcsöket abszolút előtérbe helyezik, amikor táplálkoznak. Nagyon szeretik a mézet, csak nagyon-nagyon kevés mézhez jutnak a természetben.
2: Aha.
3: Tehát az, hogy ők rengeteg mézet medvét tesznek, ez nem így van. Tehát egy nagyon...
2: Szeretnének, csak nem megyek.
1: A Veresegyházon jártam, emlékszem, hogy ott álltak a kerítésnél emberek fakanállal, és így nyúlkáltak be a vézzel, és érdekes módon nagyon-nagyon szerették a jelek szerint. A másik, akkor én meg ezt örülök, hogy végre megkérdezhetem, hogy egyszer, amikor ott voltam nálatok, és álltam, hogy kerestem a szemem, hogy hova lett a maci, és akkor egyszer csak látom, hogy egy ilyen fának a maradványa, tehát állt egy fa, aminek már nem nagyon volt lombozata, hanem inkább csak a törzs ott meredezett a magasba, és a tetején kapaszkodott a medve. Ez neki miért jó? Tehát ő is spottingol, mint a...
2: Nagyon jobb a kilátás, tudod.
1: Ja.
3: Hát ők nagyon szerettek fáramászni, leginkább a bocsunk, a temes nagyon-nagyon szeret fáramászni, ilyen kis rontópál, mert ő fölmászik és letöri az ágakat. És már egy másik nőstény medvénk, a fiatalabb nőstény medvénk, a Lilú is nagyon kedveli a fáramászást. Abszolút kedvestelésből mászhatnak fára, vagy éppen kergetőzésből el a nagyobb medvék elől másik fára, de nagyon kedvelik.
1: Vagy a szurikátáktól tanulta, hogy érdemes néha körülnézni.
3: Igen.
2: Tamás, figyelj, és nálatok a téli álom az hogy zajlik a medvéknél, mert nyilván nem úgy, mint a természetben.
3: Igen, hát a természetben ugye a téli pihenés abból indult ki, nyilván, hogy nincsen télen táplálék, tehát aha, amikor még ugye nem volt klímaváltozás, és nagyon kemények voltak a telek, és hóborítja a tájat, akkor nem talál a medve kaján, és ezért vonult téli pihenőre, ez ilyen természetes folyamat náluk. Mivel hogy a telek enyhébbek, főleg itt nálunk Európában már, sőt is Magyarországon is, vannak olyan medvék, amelyek el se mennek téli pihenőre, hiszen mindig talál táplálékot. Tehát itt elsősorban nem a hideg miatt vonulnak ők el, mert azért, mert nem találnak táplálékot. És mint nálunk a medve otthonban is vannak olyan medvéink, annak ellenére, hogy 15 barlang áll rendelkezésükre a téli pihenőhöz, nagyon sokan el se mennek. És ebből
1: kibérelném az egyiket akkor én.
3: Igen, nagyon jó beszalmázzuk, tehát nagyon kényelmes és nagyon meleg lehet, igen.
2: Nagyon köszönjük, Tamás, okosabbak lettünk medve ügyben.
3: Nagyon-nagyon szívesen. Szép napot nektek, szia.
2: Szép napot, szia. És menjünk szavazni, tényleg, komolyan, mert mi innen Magyarországról is dönthetünk, hogy melyik maci, például az egyik rekorddel az 636 kilós volt, kérem szépen, azért az menő.
0: Tényleg érdemes megnézni a Katmai Nemzeti Park oldalát, ahol egyébként még webkamerákon keresztül is figyelhetjük a mackókat. Itt a Sláger FM-en pedig holnap reggel is hallhatják Bordán Petrát és Somogyi Zolit, hiszen érkeznek reggel 6 órától a Sláger reggellel, és velük tart Cilla is, ne maradjanak le a hét záró reggelről. Most pedig megyünk tovább Cserháti Zsuzsa dalával. Jön az I Love You Baby.

0: macska kövön.
1: Bíró Csongorddal leszólt, ez volt a Macska Kövön itt a Sláger FM-en. Ma este 9 óráig rádiózhatunk együtt, hiszen 9 órakor érkezik majd Peller Marian és indul a Lélekközösség, 10 órakor pedig a mikrofont Esmiller András veszi át, hiszen indul majd a Slágerkult, és benne Andris többek közt Pintér Tiborral, Tenyával beszélget majd, aki a Nemzeti Lovas Színház alapítója és igazgatója. Az új évadról beszélgetnek majd, amely ezen a hétvégén egy évadnyitó gálával kezdődik a Kincsen Parkban, musicalekkel, operett részletekkel, és természetesen lovas jelenetekkel, de mindenről bővebben este 10 után is hallhatunk a Slágerkultban, most azonban egy picit belefülelünk a beszélgetésbe.
2: Csináltunk egy fantasztikus gálaműsort, egy jótékonysági gálaműsort, ahol összefogtak a Szinetár Miklós volt végzős növendéke, az utolsó osztálya, ami majdnem 30 évvel ezelőtt végeztünk, Dorogi Barbaráért, aki sajnos daganatos beteg lett. Több mint 19 sztár, 30 ló, óriási teltház, ez most pénteken volt. Tényleg életem egyik legszebb szakmai pillanata, hiszen összegyűlt egy olyan közösség, akinek mindig is bizonyítani akartam. Hát most bizonyíthattam, ráadásul megmentettük vele Barbarát, tudunk neki egy csomó pénzt adni a betegségére, hogy felépüljön. De itt még nincs vége a sztorinak. Szinetár Miklós volt a fővédnök, és 94 évesen végignézte az emeritus doktor, doktor emeritus Kossuth Díjas Szinetár Miklós ezt a produkciót, és már ott is hangot adott annak, egyébként a Dóri is föllépett, a Szinetár Dóra is, hangot adott annak, hogy hát nagyon büszke rám. És a végén meg is fogott egy mikrofont, és ezt elmondta, hogy micsoda kezdeményezés ez a Lovas Színház, ő még ilyet nem is gondolta volna. Majd tegnap felhív, hogy szolgáltassak minden adatot a színházamról, ha lehet, csodás fotókkal, különösen amikor egy tüzes zongorát ugrok, mert azt ő nagyon megiklette, hogy éneklem a Hely cigány című dalt, miközben ugratok egy tüzes zongorát, mert ő a utolsó könyvében, az Utószó című könyvében, melyet a három Szinetár kötet után most végső soron kiad, szeretne egy, ha nem is egy teljes fejezetet, de egy komolyabb említést a Nemzeti Lovas Színházról, erről a formáról, hogy mi magán kézbe tartjuk ezt, hogy ez független magánszínházként hogy tud ilyen európai színvonalú lenni, ezek az ő szavai, úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és innen jutott eszembe, hogy pont ma kérdeztem ezt valakit, hogy gyerekek, ezt Szinetár tanár úr maga írja szerintetek, vagy valakit megkér, hogy ezeket a fejezeteket dolgozza, ki írja meg, és már úgy kerül hozzá, lehet, hogy te ezt mint szellemíról jobban tudnád a választ, de szerintem ezt ő írja.
3: Én úgy tudom, hogy ő abszolút maga.
2: Így van.
3: Ő abszolút maga, és le a kalappal előtte. No, hát egyébként óriási dolog, amit végigjártál, tényleg igaza van Szinetár tanár úrnak, mert nem volt ez könnyű út, erről már beszélgettünk néhányszor. Sok-sok akadályozó tényezővel kellett szembe menned, de hát ki, ha nem te?
2: Még most is nehéz ez az út. Komolyan? És én azt gondolom, hogy ettől szép. Szóval
3: azt hinnénk, hogy egyre egyszerűbb. Telik az idő.
2: Igen, de egyre nagyobb a vágyak. Egyre nagyobbak a vágyak is.
3: Ja, értem.
2: Szóval ez mindig így van, hogy az ember elkezdi piciből, és azt mondja, hogy jaj, ha nekem lesz majd két lova, milyen bo... Aztán van két lova, akkor már 20 akar. Van 20 lova, 200 akar. És ez így van a színház csinálása, meg lovas színház csinálása. Nyilván véletlenül mondtam most a lovak mennyiségi példáját. De azért azt gondolom, hogy én nem vagyok fukara hálaadásban sem, hogyha jó Isten felé kell fordulni esetleg, vagy önmagában a kollégáim felé, és néha számot vetek azzal, hogy tényleg mi mindent értünk el, és ez az este, ez a péntek este, ez a jótékonysági gála, ez egy számotvetés volt, egy számadás volt magunk részére, hogy úristen, mi mindent elértünk, és egy kicsit óvatosságra int engem, hogy vigyázz, tenya, ne legyél mohó, ne legyél sokra vagy nagyra vágyó, most egy picit állj meg, most egy kicsit örülj annak, hogy egy Szinetár Miklós.
3: Ott szabad örülni.
2: Akinek mindig bizonyítani akartam.
3: De tényleg?
2: Mindig.
3: De neki is, vagy csak neki, vagy az osztálytársaknak?
2: Az osztálytársaknak még sokkal jobban.
3: Miért?
2: Van egy álmom, visszatérő álmom. Hát sok van nyilván mindannyiunknak a félelmeinkről. De van egy visszatérő álmunk, képzeljétek el, hogy valami olyasmi, hogy Veszprémben gubbasztok otthon, már elvégeztem a Színművészeti Egyetemet, és nincs munkám. És az összes többi, én veszprémi fiú vagyok, összes többi kollégám már főszerepeket játszik, meg színházat igazgat. és nekem még mindig nincs munkám. És ezt álmodom. És akkor hogy oldjam ezt meg? Mit, hogy ússzam meg? És akkor, hogy a színművészetire visszamegyek még a kollégiumba, egy évig ott akarok lakni, hogy hát, ha majd Pesten felfigyelnek ránk, és ilyenek. És ez egy állandóan visszatérő. Miközben jelenleg az osztálytársaim tájékoztattak arról, hogy figyelj, tenya, jelenleg neked nagy a legjobban.
3: Na igen,
2: és de szeretnénk a színházadban játszani, vagy közreműködni hát valahogy. Igen. Nagyon érdekes az élet, de képzeljétek, hogy még mindig ettől félek. És nyilván ez a félelmem, ez valahol a agyam hátsó kis nyúlványában ott létezik, és talán ez is sarkal arra, hogy ilyen őrült szorgalmas legyek, vagy ennyi mindent melózzak azért, hogy ezeket az álmaimat megvalósítsam, meg nyilván az álmok motiválnak, hogy egyre jobb legyen.
3: Őrület egyébként. Látod, most belőlem is előhúzol ilyen régi emlékeket, hogy én meg mit szoktam elmondani, hogy lekésem az utolsó busz, képzel. Ilyeneket támadom, és akkor mindig arra ébredek, hogy hát már van autóm, nem kell semmit
2: ötlet. Na, de ugye milyen érdekes? Hát az ugyanaz. De,
3: abszolút, abszolút.
2: Ugyanaz.
3: Őrület.
1: Érdemes lesz meghallgatni a teljes interjút, és ma este 10 után a Slágerkultban Espiller András, tehát Pintér Tiborral, Tenyával beszélget többek között. No, de most megyünk tovább, jön az AD Stúdió dala, a Páratlan páros. Ez

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a sláger este, a sláger reggelben pedig volt egy nagyon komoly téma. Ismét előkerült a béranyasság, mégpedig annak kapcsán, hogy Lady Gaga kislánya néhány hónapja béranya segítségével született. Hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban, hogy jogi és etikai szempontból milyen a béranyasság megítélése a világban és hazánkban, arról faggatta reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli, dr. Sándor Judit jogász, bioetikust, a Közép-Európai Egyetem professzorát.
1: A béranyaságról szeretnénk beszélgetni egy picit részleteiben is. Itt van velünk a vonalban dr. Sándor Judit jogász, bioetikus, a Közép-Európai Egyetem professzora.
2: Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat!
2: Professzor asszony, milyen orvosi, illetve egyéb élethelyzetekben fordulnak a párok mondjuk a béranyasághoz, mint utolsó lehetőséghez?
3: Ennek nagyon-nagyon sokféle esete létezik, és azt hiszem, hogy itt nagyon sok olyan vélekedés van, ami az életben azért egy kicsit másképpen működik. Hogyha hírességek eseteiből indulunk ki, ez nagyon sokszor torzíthat, és különösen az amerikai példák, ahol ugye nincsen szövetségi szabályozás a béranyaság semmilyen formájára sem, tehát az adott államok különböző szabályai szerint járnak el, illetőleg nagyon sokszor ez egy fehér terület. Európában azonban a reprodukció az egy nagyon fontos szabályozási terület, és szinte minden országban többször is komoly etikai jogi vitákra került sor ebben a kérdésben. Talán ismeretes az, hogy Magyarországon eredetileg az 1997-es egészségügyi törvényben szerepelt egy úgynevezett dajka terhesség. A fogalom azért más egy kicsit, mint a béranyaság, mert itt az volt az álláspont, hogy korlátozott esetben, akkor, amikor például egy családtag, egy testvér, egy sógornő tud segíteni a meddő családtagján, akkor adjuk meg ezt a lehetőséget, voltak további feltételek is, azonban ez a része az egészségügyi törvénynek soha nem lépett hatályba, pont a keletkező viták miatt, illetőleg minden esetben ugye ezt össze kell kötni családi jogi normákkal is, hiszen nem csak az egészségügy területét érinti. Egyébként reprodukciós eljárásoknál véleményem szerint kellene egy olyan rendszeresen visszatérő szabályozás és etikai vita, ami az újonnan megjelenő eljárásokat egy picit összeveti egymással. Ugye 1978-ban megszületett Louise Brown, és utána szinte nem volt megállás, minden évben újabb és újabb reprodukciós eljárások váltak lehetővé, ami hát remélhetőleg egyre több embernek tud segíteni ahhoz, hogy gyerekhez jusson. Azonban, hogyha ezeket összevetjük egymással, hogy mi az, ami lehet, és mi az, ami nem, akkor hát rengeteg következetlenség van. Azt szokták felvetni a béranyasság, vagy pótanyasság, vagy dajkaterhesség támogatói, hogyha engedjük azt, hogy segítsünk azon, akinek mondjuk nincsen petesejtje, vagy nem megfelelő a petesejtje, akkor petesejt donáció, adományozás révén gyerekhez jut, de akinek méhe nincs, vagy esetleg tragikus esetben mondjuk még egy daganatos betegség miatt eltávolították, hogy akkor lehessen segíteni rajta. De hát nyilvánvalóan a másik oldalon pedig olyan etikai érvek szerepelnek, hogy nagyon nehéz elválasztani egymástól a különböző motivációból létrejött ilyen megállapodásokat.
1: Ez veszti fel, gondolom, a legkomolyabb etikai

0: kérdést, hogy vajon, hogyha valaki 9 hónapig ugye kihordja a magzatot, és ő szüli meg, hogy akkor vajon nem ő számít-e mégis édesanyának, még ha nem is az ő petes. Egy nagyon nehéz kérdés.
1: Nagyon sok. Egyébként ugye volt egy ilyen jogi elf, hogy Mater Semper Certe azt, és azt gondoltuk sokáig, hogy az egyetlen biztos pont a családi jogállásban az anya személye és a szülő anya tekinthető annak. És az az érdekes, hogy olyan országokban is, ahol egyébként egy ilyen szürke zóna a béranyaság, ott is általában az a probléma, hogy többfajta jogi folyamatból tudnak végül jogi kapcsolatot létesíteni az így megszületett gyermek között, mert mondjuk a születési anyakönyvi kivonatban, Belgiumban is a szülő anyának kell szerepelnie. Annyira előre mentek ezek a mesterséges reprodukciós eljárások, hogy nagyon nehéz meghúzni a vonalat, hogyha akkor segítünk, hogyha nincs petesejt, vagy nagyon komoly más egészségügyi problémák vannak, ugyanakkor, akkor, amikor valaki mondjuk a méhe hiányában nem tud gyermeket szülni, neki meg nem segítünk.
0: Akkor meg vagy, nem. Vagy ez kemény harc lesz még az...
1: Tehát a diszkriminációs helyzetek is keletkezhetnek.
0: És azt is elejét kell venni. Csak egy professzor azt mondja, bocsánat, csak egy igennel vagy egy nemmel válaszoljon. Ön szerint belátható időn belül Magyarországon létrejöhet majd ilyen béranyasági jogállás? Vagy lehetőség?
1: Én ezt a közeljövőben nem látom, azt, hogy újra kellene vitatkozni erről, hiszen nagyon régi az egészségügyi törvényünk, ez számos olyan reprodukciós norma van, ami most már elavult, és azóta újabb eljárások vannak, és egyébként is célszerű ezeket rendszeresen átnézni, megvitatni, pont azért, hogy konzisztens, igazságos legyen a szabályozás mindenkivel szemben.
0: Beszélünk még akkor erről, nagyon szépen köszönjük a segítségét. Viszont hallásra, további jó munkát.
2: Viszont hallásra.
0: Köszönjük professzor dr. Sándor Juditnak a CEU-tól.
3: Érdekes és elgondolkodtató ez a téma minden szempontból. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, sőt nem csak Pordán Petra és Somogyi Zoli, de Cilla is érkezik, úgyhogy ébredjenek velük 6 órakor, most pedig az Intim Torna illegál dala szól a Csillagtengeren.
4: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

eszméletlen romantikus dal, a Kim Nováktól szólt a Gyémánt itt a Sláger FM-en. Én pedig most ezzel a dallal megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok további szép estét és jó rádiózást, hiszen 9 órakor rögtön a hírek után indul majd a Lélekközösség, Peller Marian műsora, utána pedig jön Esmiller András és indul a Slágerkult, velem pedig legközelebb holnap délelőtt 10-kor találkozhatnak, utána pedig a Magyar Vasút Történeti Parkban szombaton. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ázsiai kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban, eltűntek a kordonok a kúria épülete elől a Kossuth téren, több vonattal és kerékpárhellyel készül a MÁV a Börzsöny ringre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A szőlőültetvény mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Eltűntek a kordonok a kúria épülete elől, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondta, az előző ciklusban megkezdett építkezésekkel kapcsolatban a Tisza kormány álláspontja az első naptól világos, a műemléki helyreállítást és az értékek megmentését folytatják, ugyanakkor minden egyes projektet tüzetesen átvilágítanak több szempontból is. Megvizsgálják, hogy a megkötött szerződések nem túlárazottak-e, illetve mennyire előre haladottak, amennyiben racionális, akár új közbeszerzést is kiírnak, ahogy ezt a Budai Vár néhány beruházása esetében is teszik. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a Börzsöny ring kerékpáros teljesítménytúrára, amelyet szombaton rendeznek meg. A Budapest-Vác-Szob vonalon aznap több vonaton is a megszokottnál több kerékpárt lehet szállítani, és mentesítő vonatot is indítanak a nyugati pályaudvarról a versenyhelyszínére Szobra, közölte a vasúttársaság. A közlemény szerint, akinek nincs bérlete, a Szobra történő utazáshoz érdemes a mindössze 999 forintba kerülő Pest vármegye 24 napi jegyet váltani. A távolabbról érkezők számára pedig a 4999 forintba kerülő Magyarország 24 napi jegyet javasolják, amelyek egész nap korlátlan számú utazásra jogosítanak a vármegyében, illetve az ország egész területén. Hozzátették, hogy a kerékpári jegy ára egy útra 500 forint, de használható az egy hónapra érvényes kerékpár országbérlet is. 2026-ban új helyszínen a Hungexpón várja az olvasás szerelmeseit a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napos eseményen könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, beszélgetések és dedikálások követik egymást, miközben a kiadók legfrissebb kötetei között is lehet válogatni. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba az ír irodalom kerül, a díszvendég pedig Colm Tobin, a Brooklyn című regény szerzője lesz. Péntek este 6 órától jelentős forgalmi változásokra és lezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén, a stadionban megrendezésre kerülő Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Várhatóan 18 óra és 23:50 között lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságában, valamint az István-Mezei utat. A mérkőzés befejezését követően várhatóan 22:20 és 23:20 között a Stefánia utat is lezárják a Hungária körút és a Tököli út közötti szakaszon. Mivel az aréna környékén a parkolási lehetőségek korlátozottak, a közlekedési társaság azt javasolja, hogy a szurkolók közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt.
2: A sikeres vállalkozók és a műsor banki partnere a Raiffeisen Bank.
3: Váltsd velünk valóra!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, azon belül pedig a Valóra Váltva sorozat, amelyben arra vagyok kíváncsi, mi történik az ötlet és a megvalósulás között. Milyen döntések, kételyek, sikerek és kudarcok vezetnek odáig, hogy egy álomból végül valóság legyen. És egy igen különleges történet érkezett ma hozzám, ugyanis egy páros személyében, akik az életben is társak, és adott esetben a munkában is tudják egymást támogatni, sőt, ha minden igaz, akkor együtt is vállalkoztak, de majd mindjárt rátérünk a lényegre, csak először bemutatom mai vendégeimet. Lépő Jurikát, azaz DJ Narát, aki japán-magyar gyökerekkel rendelkező DJ, és egy erősen férfiak által uralt közegben építette fel a saját nevét. Évekig szinte egyedüli nőként képviselte itthon a hip-hop és R&B műfajt, játszott a Balaton Sound nagy színpadán is olyan világsztárok előtt, mint például Wiz Khalifa. És itt van Lenkei Ákos, az ő története Dunaújvárosból indult, a hip-hop, a grafika és a streetwear szeretetéből, 22 évesen már saját céget alapított, majd abból az egyszerű felismerésből, hogy Budapest ugyanolyan erős identitás lehet, mint New York vagy Los Angeles, felépítette a BP Shopot, amely az egyik legismertebb hazai streetwear márkává vált. Sziasztok, drágák! Úgy örülök, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést.
1: Szia, Marian, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
0: És már csak ennyiből is le a kalappal előttetek, mert külön-külön is nagyon erős a történetetek, és akkor mindenhez még ráadásul egymást is tudjátok erősíteni. Kezdjük ott, hogy amikor először találkoztatok, akkor épp hol tartottatok a saját utatokon? Ki kezdi?
2: Ladies first.
0: Jó, okay.
1: Hát én akkor éppen Japánban laktam, ugyanis előtte egy-két éve kiköltöztem Japánba, mert akkoriban sminkesként dolgoztam. És sminkes kozmetikusként, és 18 éves korom, igen, azt hiszem 18 éves voltam, tehát iskola, középiskola után egyből a sminkes szakmához mentem, mert ugye ez nagyon érdekelt is, majd 20 évesen meg rájöttem, hogy hoppá, hát anyukám ott van Japánban, tehát hogyha már sminkes vagyok, akkor miért is ne az egyik divat nagyvárosában próbálkozzak, és hát két év után hazajöttem látogatóban.
0: Aha, tehát csak egy látogató.
1: Csak egy látogatás volt, ami aztán ide kötött. És azt hiszem, hogy nagyon jól tettük.
0: Te hol tartottál, mesélj Ákos, akkor, amikor hazalátogatott Jurika Japánból egy picit csak.
2: Jó, ez már jó rég volt.
0: Hány éve? Tehát mikor volt ez?
2: 17 éve vagyunk együtt, nem?
0: Addig, amíg a nő ezen nem sértődik meg, nincs gond.
2: Hát, 16-ban házasodtunk, az 10 év, és 7 évig udvaroltam, meg okay, utána kértem meg ezt. Ezért, tehát 17, tehát 2009.
1: Igen. 2009-ben
2: ről beszélünk. 2009-ben hol jártam? Hát, én már akkor vállalkozó voltam, akkor már csinálgattam a dolgaimat, még a hip-hop shopnál tartottam akkor, és akkor már volt ugye egy grafikai vállalkozásom, amivel nyomdabrókerkedtünk, és grafikákat készítettünk, weboldalakat, logókat, stb. Flyereket, szórólapokat, szóval minden, ami egy cégnek kellhet. Én éltem ebbe a kis kellemes világomat, a kis életemet ebbe a kis kellemes világba, és aztán jött a Jurika, és a kellemes világomból egy gyönyörű, fantasztikus és komplett élet lett, amit jelenleg is élek.
0: Szerinted az, hogy ő megérkezett az életedbe, és ugyanúgy fontos volt számodra is, vagy nagyon vonzott a divat, a streetwear, ugye a zene, azt is mindjárt elmondod, hogy az hogyan érkezett meg a te életedbe, vagy hogyan jöttél rá, hogy na ez az irány nagyon, pedig az kőkemény, tényleg a férfiak világa volt akkor főleg, de hogy az, hogy ő megérkezett, ő inspirációt jelentett neked?
2: Persze. Hát miatta több akartam lenni, meg jobban csinálni, meg nagyobbra csinálni, meg erősebbre. Persze, hogyne.
0: Milyen sokat számít ez? Tényleg? Tehát a múzsát elveszük feleségül, az a tuti.
2: Igen. Nekem igen. De jó. Nem tudom, mindenkinek más.
0: Persze.
2: Az élete, és ez így tök jó, nekem ez így alakult, és nem bánom.
0: Még, hát ez mondjuk egyébként, ez nagyon jó, hogy nem ott tartunk, hogy bánod, mert nyilván azért 17 év alatt annyi minden tud történni, nagyon mind a szakmai életben, mind a magánéletben, főleg ha kettő összefonódik. Mindjárt erre is rátérünk, csak még a kezdetekhez. Neked a zene, az hogy érkezett meg a kozmet, vagy a kozmetikus, de úgyis a sminkes pálya után?
1: A zene eleve nagy része volt az életemnek, viszont két bátyám van, és ők nagyon így a magyar underground hip-hop szénában nőttek föl, tehát például a kezdet fiai az ő legjobb barátjuk volt, és én például Újonc Petivel, a Kezdett fiaiból mentem el először moziba, úgyhogy apu nélkül. Tehát, hogy eleve körülöttem volt a zene, és én is mindig a zene körül mozogtam. 18 éves voltam, amikor először DJ QC, akivel akkor is jóba voltam, mondta, hogy figyelj már, Julika, nagyon képbe vagy a hip-hoppal és az R&B-vel, és hogy nagyon kevés ilyen lányt ismerek, kezdjél már el DJ-zni. De akkoriban még a sminkelés érdekelt, ugye, és persze, akkor jött, hogy elvégeztem a sminkesulit, nem, hát én megyek Japánba, és ki is mentem Japánba, majd amikor hazaköltöztem Ákoshoz, miután összejöttünk, volt az, hogy újra találkoztunk QC-val, és újra feltette ezt a kérdést, hogy na figyelj, most, hogy itthon vagy, nem szeretnél belemenni, és akkor mondom, tudod mit, de. Mert hogy akkor már, tehát sminkeltem itthon is, viszont ahogy a sminkeléssel hazajöttem, itthon már nem inspirált annyira az a fajta szakma.
0: Értem.
1: Valahogy Japánban nyitottabbak is az emberek, illetve Japánban a szépség sminke ment akkoriban. Tehát, hogyha sminkelsz, akkor az volt a lényeg, hogy szépítsd azt az embert. Itthon meg inkább ezek az ilyen nagyon divat sminkek mentek, amikkel én nem nagyon tudtam azonosulni, mert hogy én, nekem a szakma azért tetszett meg, mert hogy szépíteni igen, valakit. És ebben ugye nem nagyon találtam meg önmagam, és akkor pont jól jött ez, hogy tényleg a zene, tényleg képbe vagyok, nincs is nagyon csaj, női, hip-hop, R&B, DJ, sőt egy se volt, és hát elkezdtem. De közben meg nem gondoltam bele, hogy ez mivel jár, ugyanis én meg nagyon nem szerettem szerepelni.
0: Mm. Jó is, hogy nem gondoltál bele szerintem.
1: Igen, sokszor, mert akkor nem mentem volna bele.
0: Ugye? Tehát akkor nem biztos, hogy meghozzuk ezt a döntést.
1: De igen, az első alkalommal, első fellépésnél ott ez a realizáció az elég érdekes volt, mert akkor még lemezjátszóztam. Timecode rendszer, ami, tehát hogy nem külön lemezeket pakoltam a lemezjátszóra, hanem volt egy lemez, ami ugye az MP3-at lefordította a lemezjátszó nyelvére, úgymond, és nem kellett lemezeket pakoljak, viszont a tűt azt mindig vissza kellett tegyem, ugye, mert hogy az lejárt. Na hát annyira izgultam az első fellépésem, mert amúgy egy Sean Price koncert volt, és ugye egyből én nyitottam, ugye koncert előtt warm-up-oltam, és ahogy megnyitott a hely, emberek szaladtak előre, és nézték, hogy ki ez a csaj, ki ez lemezjátszó, és annyira néztek, én meg annyira izgultam, hogy remegett a kezem, és így a tűt se tudtam még visszatenni a helyére, és mondom, azt a mindenit, mibe keveredtem.
0: Igen, igen. Úgy, ez az első alkalom, mert szerintem ez nekem is megvan. Nem DJ-ztem nyilván,
1: persze, hanem
0: ki kell állni,
1: igen,
0: és remeg a lábam.
1: Igen, és hát igen, ezzel küzdöttem évekig amúgy, mert meg kellett ezzel küzdeni, de...
0: És akkor ehhez képest még ugye jön az, hogy férfiak uralt a szakma. Tehát nem elég, hogy egy vadonatúj DJ, hanem még csaj is.
1: Igen, igen, és arról nem is beszél, hogy akkoriban az R&B hip-hop annyira nem ment, tehát nem volt mainstream. Most eléggé mainstream, visszajött a mainstreambe, azt gondolom. Az igaz, hogy R&B és hip-hop más formájában, mert ami most van, ez már nem annyira az a régi R&B hip-hop, de ez egy másik téma. És igen, tehát akkoriban az emberek inkább a house zenét szerették, tehát ezt a 120 BPM-et, és akkor én meg megjelentem a 95-100 BPM-mel, és akkor így jöttek, hogy te figyelj már, neked nem DJ-nek kéne legyen, nem bulit kéne csináljál, és akkor így tudod, így hát kinek mi a buli, mert igen, hogy én elbólogatok egész este 80 BPM-re is, de igen, tehát hogy kinek mi, és igen, ez azért egy nagy út volt, amíg ezeket megértettem.
0: Csak még egyet arra a bizonyos DJ-re, aki azt mondta neked először, hogy neked ehhez van tehetséget. QC, ez köszönöm szépen. Mennyire fontos, hogy legyen egy valaki,
1: mindenképpen,
0: aki még magunk előtt hisz bennünk?
1: Mindenképpen, tehát egy akár egy mentor formájában, tehát mindenféleképpen fontos, hogy legyen valaki, akire felnézel, és akiről tudod, hogy hisz benned. Ez szerintem az élet alapja. Tehát, hogy amikor megszületünk, akkor nagyon fontos, hogy az édes anyánk vagy apánk is higgyen bennünk, és ezt érezzük, mert hogyha ezt nem kapjuk meg, akkor nem feltétlenül tudunk úgy fejlődni, azt gondolom.
0: Vagy pont ellenkezőleg meg akarjuk mutatni minden áron, és akkor az egész életünk egy óriás bizonyítás.
1: Igen, bizonyítás.
0: De igenis sokat számít egy ilyen mondat. Ákos, neked volt olyan ember, aki akár a 22 éves korodban, amikor elindítottad a saját vállalkozást, vagy később, amikor tényleg ráfordultál a Budapestre, vagy a BP Shopra, aki azt mondta, hogy te, öcsém, bátyám, nem tudom, neked ehhez van képesség?
2: Persze. Nekem az édesapám még voltak azok. Mert nekem gyerekkoromtól mindig azt mondták, hogy különleges vagy, hogy mindenre képes vagy.
0: Úristen, de jó.
2: Hogy nagyon ügyes vagy, hogy tehetséges vagy, hogy neked az emberekkel kell beszélni neked, neked kapcsolatokat kell építeni neked, és akkor azért is küldtek el, mint Dunaújvárosba születtem, és akkor mondták, hogy menj el ebből a városból, főleg édesanyám, ezen a téren, és akkor szóval ezt így belém plántálták, így elültették, és akkor hát én úgy jöttem fel Pestre, hogy én vagyok a legjobb, most meg kell csak mutassam, és minden sikerülni fog.
0: Isten, ezt figyelj, jegyzetelek, és a fiaimnak este a kazettára felmondom, hogy ez a kazettára. Hol élek, úristen?
1: Azaz, imádom. Én adom.
0: De mindegy, szóval a telefonjáról le tudjam ott hallgatni.
2: A gramofonra felkarcoljuk.
1: Ha visszahoztuk neked ezt a nosztalgia faktort. Én amúgy ebben is vagyok, szóval.
0: Mert a jó barátokra Chandler jut eszembe, tudjátok, amikor le akar szokni a dohányzásra, és akkor mondják, hogy egy nagyon magabiztos, erős nő vagy, és ezt, na mindegy. Szóval, hogy ez zseniális, hogy a szüleid ezt csinálták. Viszont a most tartanak egy ilyen pici születet. Jöjjön némi zene. És utána folytatjuk, nem kazettáról a beszélgetést.
3: Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a Sláger FM.

0: Folytatódik a Lélek Közösség Peller Mariannal, a Valóra Váltra sorozatunkban vagyunk, és itt van velem Lenke Jákos és DJ Nara, egy páros, akik hát azt kell mondjam, hogy fantasztikus, tényleg önmagukban is a saját élettörténetük, de hát ott hagytuk abba, hogy bemondtam ezt a kazettát, és még mindig szégyellem magam. Szóval Ákos, kérlek szépen mesélj erről még egy picit, hogy volt-e olyan állapot, mert azért mégiscsak voltak kudarcok is ebben ezen az úton, amíg aztán ilyen hatalmas sikert értél el a BP Shoppal. Hogy egy pillanatig nem veszítetted el ezt az otthonról hozott magabiztosságot? Hogy ezt, hogy csináltad ezt?
1: Hát erősen plantálták belém.
0: Ez fantasztikus.
1: Mindig, tehát egész kiskoromtól tényleg ezt kaptam, és szerintem az a legfontosabb, és én is ezt adom át a lányomnak, hogy nagyon ügyes, nem a legügyesebb, de nagyon ügyes, és lehet majd a legügyesebb lesz abban, amit igazán szeret. Szóval azt gondolom, hogy ugye a legfontosabb hatással egy gyermekre a szülei vannak, és hogyha a rossz dolgok, mert rossz dolgokat is történtek velem gyerekkoromban, azok is itt vannak velem, és a jók is, de hogyha valahol egészséges középútra lövik be, mondjuk engem kicsit túllőttek, szóval én kicsit túl... Nagyon-nagyon-nagyon hittem magamban.
0: Tehát túl optimista? Létezik olyan?
1: Hát nagyon optimista voltam. Tehát ez a hurrá pozitív mindig minden. Tehát, hogy nincs semmi. Aztán persze felnőttem, aztán persze jöttek a problémák, aztán persze elvesztettem a szüleimet. És persze aztán tehát a padlót és a poklot is megjártam. Szóval nem csak móka és vidámság az élet, de ez így jó. Hogy kell a jó meg a rossz egyelően, hogy meg tudjuk becsülni, amikor jó dolgok történnek velünk. Úgyhogy mi volt a kérdés?
0: Az, hogy nagyon szép megbeszéltük, hogy ADHD-sok beszélgetések.
1: Elrévedek gyerekkoromban, nagyon szeretek. Úgyhogy.
0: Hogy a padlón is mindig aztán össze tudtad szedni magad. De egyébként, amikor padlóra kerülés volt, mondjuk akár, most vegyük csak az üzleti életet, bár egyébként a magánélet is mindig izgalmas, csak szerintem az, ami végképp nagyon...
1: Nem az üzleti élet.
0: Az nem tud úgy a padlón, ugye?
1: Aztán most újra. Tehát, hogy ez hullámzik szerintem, főleg egy vállalkozó.
0: Igen.
1: Biztos, hogy van olyan, aki nem bukik el egyszer sem. Én háromszor buktam el.
0: Háromszor.
1: Úgyhogy, mármint, hogy most az utolsó volt. Na mindegy. Szóval, hogy el kell bukni. Szerintem ez is fontos, hogy aztán utána felálljon az ember, és fel kell állni. Hát nem lehet a földön maradni, mert az túl szép az élet, hogy ott hagyjuk.
0: Ha kiadsz majd egy könyvet, igen, akkor ezzel az egész témával kapcsolatban halálkomolyan mondom egyébként, mert most ironikusnak hangzik, de esküszöm. Mert érzem, hogy teljesen hiteles, ahogy ezt mondja. Tehát, hogy ez...
1: Én így élek, szóval, hogy ez...
0: Hogy számodra ez a természetes, még akkor is, ha mélypont van. De amúgy, persze, amikor mélypont van és kikészül, akkor te például tudod-e őt támogatni, vagy nem készül ki soha annyira, hogy rád támaszkodjon?
1: Én válaszolok. A Julika nagyon sokat támogatott. Igen, mert a gyermeki énem, ugye az hát szóval, amikor a szüleimet elvesztettem, és főként édesapám elvesztése az, ami nagyon így földbe döngött, akkor én így nagyon elengedtem, meg nagyon szétestem. És hát a drága feleségem, az én szép szerelmem, ő segített, és ő fogta a kezemet, és ő kitartott mellette, amikor tényleg nagyon sötét időszakot éltem. Most viszont meg azt gondolom, hogy ugye amikor a gyermek elveszti a szüleit, akkor felnőtté válik. Okay. Ő óhatatlanul is, hiába akar, hiába nem. Én nem akartam, de szóval ez így kell, hogy történjen. Az élet körforgásával, és most már azt gondolom, hogy most is segít, és most is segítjük egymást, és én is segítek neki, remélem, meg segítettem. Abszolút. Is. De most már azt gondolom, hogy most már nincs olyan nagy szükségem arra, hogy fogja a kezemet, hanem most már tudom magamtól is járni.
0: Ez fantasztikus, egy hatalmas út, amit megtesz az ember, igen, hogy aztán egyszer csak megérezze.
1: Hát ez az élet értelme, ezért vagyunk itt. Járjuk az utat.
2: És fejlődjünk.
0: Nézzük meg a te oldaladat, jó? Mert amennyit lehet, nyilván itt nem kell, tehát nem a magánélet érdekel, hanem az, hogy Valahogy az van, főleg a magyar társadalomban szerintem elvárás, a férfi az legyen mindig, tartsa erős. Magát, erős, és a nő csak titokban a háttérben tartja meg akkor, amikor épp összeesik. Hogy te hogy élted meg azt a nehéz időszakot?
2: Elég rosszul, mert nem sokkal előtte született a Hanna. És a Hanna akkor 2,5 éves volt, amikor ugye, amikor édesapád elment. És az tényleg elég durva volt. És nekünk az én részemről, ugye édesanyukám kim van Japánban, tehát ő is nagyon tudott segíteni a Hannánál, és Elkos édesapukája volt az, aki tényleg mindennél jobban imádta az unokáját, és sokat szeretett volna segíteni, és az ő elvesztés az tényleg nagy bukás volt tényleg szó szerint, mert baraszó volt, nem volt jó. De kiszedtük magunkat is ebből, együtt maradtunk, nem mondom, hogy könnyű volt, de...
0: Akkor még a te utaddal kapcsolatban az anyaság részéről nem beszéltünk, pedig egy nő pályájának, mert egy férfinél, bocs, de aztán mondd, ha máshogy van, tehát, hogy érted, itt ebben az esetben olyan szerencsések vagyunk, hogy ugye egy közös gyerekről beszélünk, de mégis az van, hogy a nőknél merül fel az a kérdés, hogy változtatta át a hivatásodat, a karrieredet, az épülését, mert az igenis megakasztja, hát legyünk őszinték.
2: Teljes mértékben megváltoztatta az életemet, az addigi felfogásomat. Így egyesével jöttek az ilyen realizálások, vagy hogy is mondjam, mióta megszületett. Nem is tudom, hogy mennyire szeretnék mélyen belemenni ebbe, vagy sem.
0: Ahogy érzed, nem kell túl mélyen, jó, ne akudj.
2: De igazából, tehát kezdve onnan, hogy na, várjunk csak, ezt még nem gondoltam át. Igazából igen, tehát a szoptatás volt az első olyan, ami nagyon megváltoztatott, mert én annak a jelentőségét nem értettem előtte. És amikor rajta láttam, hogy ez tényleg szükséglet, és hogy ez nem olyan dolog, amit csak így elveszünk tőle, na, az egy olyan realizáció volt, amin így azért megdöbbentem, mert előtte tényleg nem így éltem, és nem így gondoltam, és azt is mondtam, hogy az én kislányomat másfél évesen úgy le fog szokni, sőt már 10 hónaposan, hát ez nem így történt. És az egy olyan dolog volt, amit meg kellett éljek, mert az nagyon megmásította az élettel szembeni felfogásomat, mondjuk.
0: Mi is oda tanítás?
2: Az nagyon,
0: a tanítás,
2: nagyon...
0: hogy a testedre akkor is szüksége van annak a másiknak, igen, aki belőled
2: igen,
0: van.
2: Igen. És
0: igen. És ez egy önfeláldozás. Tehát én tudom, hogy ez mekkora kihívás. Hát, én nem vagyok egy ősanya típus. Két fiam van, amikor azt mondtad, hogy alapvetően ugye a legtöbb, vagy legnagyobb befolyással a gyerekre a szülei vannak, főleg az elején, hát nem is kérdés, akkor azt nem mondtam ki hangosan, hogy szegény fiúj. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon sokat kapnak is természetesen. Persze. Csak tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok egy, hogy mondjam, ez az ősanya típus. Tehát, hogy nem voltam.
2: Szerintem nem
0: most
2: is...
0: már könnyebb, mert nem szoptatom.
2: Szerintem nem feltétlenül az ősanya, nem tudom, jellemzés itt a lényeg, hanem az, hogy a szeretet, tehát hogy a gyerekeink tudják, hogy szeretjük őket, és ennyi. Tehát, hogy a feltétel nélküli szeretetet biztonság. Kapják meg, és ez nem feltétlenül ugye a szoptatásból indul ki, mert van, akinek nincs.
0: Szóval, hogy, így van, nem van fizikai korlátja.
2: De hogy nekem ez adta meg azt, tehát hogy nekem ezért, tehát tudom, hogy ezért jött ez az egész, hogy realizáljak bizonyos dolgokat, amiket eddig nem gondoltam volna, vagy teljesen más, hogy láttam, ugye. Én Japánba születtem, 5 éves koromig Japánba éltem, és ott azért már akkor is egy szintetikusabb világot élt Japán, már akkor is. Tehát most utólag látom ezt. És Magyarország most kezd el úgy olyan szintetikus lenni talán, mint Japán. Most az ételekbe értem azt, hogy azért Japánból ott mindig megvettük a boltba az ételt, és azt tettük. Tehát ugye ez nem volt kérdés, hiszen megbíztunk abban, ami kapható volt az üzletekben. De most már azért tudom, hogy ez se volt annyira... oké, és mert hogy azért ezek egészségtelen dolgok tudnak lenni, hogyha az ember ezeket nem figyeli.
0: Hogyha innen fogjuk folytatni már is a beszélgetést, és az lesz a kérdés, hogy fel tudjunk készülni mind a hárman. Hogyha a kezdetekre gondoltok vissza, akkor volt-e a fejetekben bármilyen ív, hogy mit kéne bejárni? És hogy hova jutottatok el ahhoz képest. Jó. Innen megyünk tovább.
2: Jó.
3: Lélekközösség Peller Mariannal itt a Sláger FM-en.
4: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem él. csak.

0: a fény.
1: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, valóra váltva. Ez a sorozatunk címe, és DJ Narával beszélgettünk, hogy az anyaság, anyává válás hogyan tudja a karriert aztán jól más irányba terelgetni, új szintre hozni. Ilyen finoman fogalmaznám meg, is itt van Lenkei Ákos, és ugye a párja, akivel együtt alapvetően azért, vagy hát, na ez egy jó kérdés, mert ezt nem tudom, hogy a BP Shopot együtt, vagy tök önállóan hoztad létre, ti ezt hogy, egymás között ezt hogy tekintitek?
2: Julika volt az első befektetőm.
1: Tényleg? Igen. Akkor közösen végül is.
2: Majdnem az utolsó is, de... De hát én voltam a szellemi atya, akkor mentem tönkre először, amikor a BP így felötött a fejemben, és hát nem túl sok pénzem maradt az első bukta után, és Julika pont akkor örökölt, és így azt a pénzt egyből elvettem tőle, szépen kicsavartam a kezéből, és befektettük a
1: tisztes férj
2: szóval. Már szaladtam is a bankba, és betettem a céges számlára, nem, megbeszéltük, igen, hogy ő is hisz benne, és szerintem ez nagyon jó lesz, és így. És akkor nyilván együtt dolgoztunk, Julika ugye intézte a saját karrierjét, és ugye a zenével a BP az eléggé összefüggött, mindig is a zenére építettemtük, mert az volt hogy ugye fiataloknak szólt a márka, és a fiataloknak a zene az egyik legfontosabb dolog az életükben, amivel az érzelmeiket és a mindenféle egyéniségüket ki tudják mutatni, és akkor gondoltam, hogy akkor ez egy tök jó kapcsolás lesz, hogyha a terméket a zenével. És így ugye Julika zenész, de DJ volt, és akkor ő is így be tudott, szóval, hogy márka arca is volt, meg szóval így a zenébe, tudom, Márkékkal, a Szaidé, tehát a kezdet fiaival is ő hozott össze, és akkor így lett ők kollekció velük, szóval így.
1: Tehát meg volt egy szoros, igen, tehát hogy tulajdonképpen szoros együttműködésben, szimbiózisban, hiszen egymást is építettétek. Egyébként abszolút. A mai napig zenélsz?
3: Zenélek, igen, de már nem olyan aktívan nyilván, tehát az éjszakázást már szeretném teljesen nem fogom tudni talán elhagyni még, de nagyon ritkán vállalok éjszakai bulit. Sanály az kivétel.
1: Sana az én drága jó kolléganom, akivel mindent együtt csinálunk, üzlettársnőm és jobb és bal kezem. Igen.
3: Igen. De alapvetően igen, így a daytime bulikra álltam rá, mert hogy erre is rájöttem, hogy azért tök feleslegesen maradunk fenn hajnalig bulizni, mert hogy ezt ugyanúgy le lehet zárni az estét, nem tudom, éjfélkor is. És akkor másnap még van egy másnapod, tehát nem másnapos, vagy hanem van egy teljes napot, szóval ezekbe vagyok most.
1: És egyébként a BP Shopnak is, tehát hogy összekötve úgy zenész, hogy azonkon az eseményeken, vagy pedig máshol is?
3: Szoktam igen a BP-s eseményeken is, meg saját bulikat is szervezek, illetve Pécs, talán Pécs az egyetlen, ahova még nem tudom, ilyen két havonta egyszer lemegyek a pécsi estbe.
1: És ez miért vajon? Nosztalgia van benne?
3: Nosztalgia, meg ott a külföldi diákoknak megyek zenélni, és valahogy a külföldi diákok meg jobban veszik azokat a fajta zenéket, amiket én. Tehát, hogy nem nagyon kérik ezeket a trash zenéket, ami mostanában nagyon populáris.
1: Hangmérnökünk olyan hazánban. Bólogatásban volt, figyelj azt mondom.
3: Igen, láttam, örülök is neki. Ezek jól estek, ezek a...
1: Igen. Ilyen típusú visszajelzés. Igen, meg megerősítések. Na és akkor most visszatérünk ahhoz a kérdéshez, mert eszembe jutott, ADHD ide vagy oda, hogy mi az, amit itt most föl fogok tenni. Tehát, ahonnan indultatok, ha végignéztek azon az úton, gondoltátok-e volna, hogy idáig fogtok eljutni? Kivel kezdjük? Jó, akkor veled kezdjük.
3: Nem. Tehát, hogy bennem olyan szinten nem volt tudatosság. Tehát most, ha Hanna születése utáni énemet nézem, sőt, születése utáni pár év utáni énemet nézem, teljesen tudatlan voltam. Tehát, hogy tényleg nem is értem, hogy tudtam létezni, ha most így összeviszonyítom, igen, a két Julikát. Szóval semmi tudatosság nem volt, tehát így go with the flow kb. Tehát mentem, amerre lehet.
1: Az is egyfajta tudatosság, sőt,
3: valahol
1: az egyik
3: igen,
1: legmagasabb fokú.
3: Illetve talán annyit hozzátennék még, hogy Ákos is sokszor mondja ezt, hogy mindenkiben azt kell megtalálni, amiben jó. És engem megtalált az a zene.
1: Igen.
3: Tehát én a zenébe voltam jó, valahogy mindig is abban megtaláltam magam, és az Ákos is a grafikában mindig abban volt, nem is tudom, mi, hogy tudjam összefogalmazni így röviden, hogy Ákos miben jó, de hogy neki volt ehhez egy tehetsége, hogy meglássa, hogy az embereknek mi kellett, és ezt a BP-vel meg tudta hozni. Tehát, hogy ez volt a kulcsa mindkettőnknek, hogy mind a ketten azt csináltuk, ami a szívünk vágya volt, és így tudunk kiteljesedni, meg így tudjuk megvalósítani azokat a dolgokat, ami másnak úgy tűnik, hogy nem.
1: Ha már itt tartunk, hogy a grafikában mennyire kimagasló vagy, vagy hogy hogy indult maga a BP, ennek van egy sztoria, és valószínűleg már sokszor elmesélted, de hogy ezt te véletlennek tekinted, ha visszanézel erre a történetre, hogy egy fényképen ott volt egymás mellett a két baseball sapka, az egyiken B betű, a másikon B betű, vagy olyan volt, mintha megkaptad volna a megfelelő üzenetet a megfelelő pillanatban?
2: Húha, most erre válaszoljak, vagy...
1: Először erre.
2: Először erre.
1: Igen. És jogos, köszönöm szépen.
2: Igen, mert csak mindegy, szóval most ezeket el kell raktározom.
1: Akarod akkor, hogy először a másikra válaszoljunk? Ákos, nem akarlak kibillenteni.
2: Ne, nyugi, meg vagyok. Kapaszkodom, fogom az asztalt. Jó. Ez baj. Tehát, hogy a BP, az persze, ez egy véletlen volt. De semmi sem véletlen szerintem az életben, mert mindent bevonzunk, és minden megtalál minket. Szóval vannak véletlenek, de igazából nincsenek véletlenek, mert minden a Patrik barátomnak a nagypapája, Fischer Laci bácsi 96 éves volt, kim voltunk Linyánóban, ültünk az asztalnál este 10 vagy 11-kor, és azon kívül, hogy nagyon-nagyon-nagyon tiszteltem, szerettem a Laci bácsit, mert egy remek embernek tartottam, és azon kívül, hogy azt mondta, hogy nagyon örülök, hogy a kisfiam barátja vagy, azon kívül azt mondta, és ő tényleg egy nagyon kalandos életutat járt be, hogy ne aggódjatok a Patrikkal, mert minden úgy lesz, ahogy lennie kell, minden jó lesz, minden rendben lesz, és semmi sincs véletlenül. Szóval...
1: Milyen bölcs?
2: Hát ő nagyon az volt.
1: Most megint egy jó pillanatban egy jó mondat.
2: Ő nagyon, tényleg nagyon-nagyon nehéz és mély életútja volt, és mellett egy zseniális, gyönyörű, szép, jó ember, egy gyönyörű lélekkel, és ezért is esett kifejezetten jól, amiket mondott, és én ezt tényleg akkor így elgondolkoztam, és tényleg így egyébként fölösleges, mert aggódni, meg rezegni, meg

0: el kell, hogy el szeretném, vagy megérdemli. A másik kérdésedre pedig az a válaszom, hogy, hogy én nekem világhatalmi uralmi terveim voltak, ahogy beléptem Budapestre, akkor úgy voltam, hogy most ezt itt bekebelezem. És most aztán pedig úgy gondolom, hogy, hogy sokkal többet értem el, mint amit nem gondoltam, csak azt gondoltam, hogy világuram az meg lesz, és én leszek a világuram mindenben.
1: Mi mindenben? Tehát még ezen kívül nem egy csomó
0: tudom,
1: más?
0: Semmi, nem, fogalmam nincs.
1: Csak azt érezted, hogy megérkezett, és én ezt felfalom.
0: Azt mondták, hogy mindenre képes, és most mindent meg fogok csinálni, mert most már eljöttem otthon, és most már csak én diktálok, és azt mondok.
1: Úristen!
0: Ja,
1: könnyű volt veled ott az elején?
0: Nem. Borzalmas volt velem. Borzasztó. Szóval főleg dolgozni, mert én aztán mindenkit, tehát hogy én nem szakemberekkel dolgoztam, hanem olyan barátaimmal, akivel beleláttam valamit. Lehet, hogy én akartam. Aha. De és akkor ki is hoztam, és akkor nagyon sokan megköszönték, hogy figyelj, ez, én nem gondoltam, hogy ennyi mindent meg tudok csinálni, és mondtam, de meg tudod csinálni. És akkor
1: átadtad, te továbbadtad azt, amit a szüleid adtak neked.
0: Valahol igen.
1: Te szortad tovább.
0: Valahol igen.
1: Ez nagyon jó fejség, ez szép.
0: Hát ez, de figyelj, ez inkább ilyen, hát volt benne tudatosság is, persze, hogy csinál már meg azt
1: jó, a munkát. Meg egy olyan minta, ami amúgy nagyon hát hasznos, mert motiválod az embereket.
0: Igen, meg azért, mert volt egy kötődésem, ugye nem egy valakit felvettem,
1: igen.
0: Felvettünk, hanem volt egy kötődésem, ami egyébként sokkal nagyobb hátrány volt, mint hogyha felvettem volna
1: miért
0: valakit.
1: Miért volt hátrány?
0: Hát mert barát. Most miért beszélsz így velem, Ákos? Most miért mondod ezt? Mi? Ennyi minden.
1: Igen.
0: Na szóval, hogy de ez egy oda-vissza szerintem mindenkinek. Tehát, hogy az Ákos a főnököm, ez borzalmas.
1: Igen. Átírja a kapcsolódásokat, teljesen érthető.
0: Igen, de ugyanakkor meg szerintem egy tök jó légkör volt, és ja, na mindegy, szóval egy ilyen kölcsönös.
1: Nem mindegy. Az a kérdés, hogy most is vannak körülötted olyan munkatársak, akik baráti viszony, vagy pedig ezt átalakítottad az évek során? Nincs.
0: És nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt, hogy minél kevesebb emberek kelljen, mert most már itt a gyerekem, meg itt a családom, meg itt vagyok én is, és szóval van elég dolgom az, hogy jól csináljam ezt a sok feladatomat, ami most már nem a munkára fókuszálok főleg, hanem a belsőmre, a feleségemre és a családunkra, az életünkre.
1: Az fantasztikus, hogy megteremtettétek azt, hogy ezt megtehetitek. Érted? Tehát, hogy mert ha a hétköznapi, mert így is azért sok a kihívás. Na, ez egy nagy kérdés.
0: Sok.
1: Tehát így is van feladat bőven.
0: Feladat van, de nem problém. Szóval, hogy vannak helyzetek igazából, amiket meg kell oldani, de nem. Szóval a probléma az, amikor szerintem kórház vagy, és így nagyon-nagyon igen. beteg vagy, vagy lecsípik az ujjadat, vagy a kezedet, vagy a lábadat, szóval, és akkor onnantól fogom már, akkor már van probléma, nagyon nagy. Addig nincs. Helyzetek vannak, és akkor azokat meg kell oldani.
1: Ez alatt a 17 év alatt megváltozott a személyisége? Vagy kiforrott a személyisége Ákosnak? És talán meg fogom kérdezni ugyanezt Jurikáról.
2: Valamilyen szinten megváltozott. Azt gondolom, hogy az embernek változnia is kell. Tehát az élet arról szól, nem lehetünk ugyanazok igen. évekig. Tehát van egy gyerek részünk, aztán van egy félig felnőtt részünk, aztán utána meg kell születni a felnőtt énünknek is. Efelé haladunk abszolút. Tehát azt elmondhatom. De igen, megváltozott. De ezzel rendben is van. Tehát, hogyha nem változna, akkor lenne a baj.
1: Igen, ez furcsa.
2: Gondolom.
1: És ő mekkorát változott?
0: A Julika igazából szerintem ő máshogy változott, mert amerre járt, azt inkább csak ő még jobban csiszolta. Én pedig ahol jártam, annak a másik oldalán vagyok most. Tehát a végtelen tűz, és égés, és perzselés, és rakétázás.
1: Onnan indultál.
0: És akkor most szerette a vizet nézni meg. Meg szóval, hogy...
1: Meg egy kicsit harmonikusabban, szóval
0: na szóval, hogy a lényeg az, hogy a Julika szerintem inkább tökéletesedett azt az utat, amit jártam.
1: Ez de szép.
0: Én nekem meg egy másik oldalt kell most megtanulnom. Uh-huh. Szóval, ja, elég nehéz.
1: Egy hatalmas élmény volt veletek beszélgetni, én még tudnám folytatni, de most ez most itt zárul le ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és meséltetek magatokról, és csak egy utolsó kérdés, van még olyan közös terv, vagy külön-külön terv, sok terv,

0: amit szeretnétek valóra váltani, vagy most te már a családra fókuszálsz, és nálad miért? Tehát valahogy ez, hogy van-e még?
1: Nekem van.
0: Helyes.
1: Nekem van még, majd figyeljetek.
0: Jó! Meg ha úgy van, akkor jössz és mesélsz.
1: Jó, hát hogyha tehetem, akkor nagyon szívesen.
0: Nagyon fogok neked örülni. És neked, Ákos?
2: Nekem vannak terveim, nem olyan nagyok, mint régebben, és más jellegűek.
1: Szerényebbek.
2: És nem,
0: már nem a világ. Nem. Irány az alvilág. Csak
2: nem, egészen más, és nagyon konkrét terveim vannak.
0: De jó.
2: És amik közös tervek is részben. Tehát vannak közös terveink, és vannak egyéni terveink, ahogy mindig is ez így volt, igen. Mert mindig is külön úton is jártunk, és mindig is külön együtt közös úton is jártunk, úgyhogy ez szerintem így nem változik. Mm. És ennyi.
0: És nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez. Köszönjük. Öröm volt hallgatni, és nagyon tanulságos volt. Örülök titeket, majd mindjárt adok puszit.
1: Mi is téged.
0: Két hét múlva találkozunk legközelebb. Sziasztok!

szímátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkopott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel félmilliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálat teljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlen kezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A királyi kategória egyéniben, valamint a kétfős Powerade páros maratonban és a négyfős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. Forgalomkorlátozást vezetnek be Veszprémben a hétvégi Szent Mihály napi búcsú miatt. Szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap 9 és 18 óra közötti időszakban módosul a közlekedési rend a városban. A korlátozás a volt naplószerkesztőség előtti körforgalomtól az Óváros tér irányába haladó útszakaszt érinti a rendezvény ideje alatt. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több száz millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Október 8-a és 22-e között ismét a kortárs művészet egyik legizgalmasabb találkozó helyévé válik Budapest. A Liszt ünnep a klasszikus és kortárs zene mellett jazz és könnyűzenei koncertekkel, tánc előadásokkal, irodalmi programokkal, valamint képzőművészeti eseményekkel tölti meg a műpad tereit és a főváros számos más kulturális helyszínét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, nem is akármilyeneket, és ebben lesz most, vagy ma segítségemre az első részben Rieder Gábor, akivel még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
2: Megtörténik.
1: Művészettörténész, kurátor, és hát a K2 Galéria művészeti igazgatója, mondhatom?
2: Művészeti igazgatója.
1: Úgyhogy szívből gratulálok ehhez. Köszönöm. Is. No, meg ahhoz, hogy ebben a műsorban én estéről olyan alkotókkal beszélgetek mindig, akik így vagy úgy, de képesek hatással lenni a kulturális életünkre, azért egy galéria élén művészettörténészként, kurátorként nagyon is lehet hatással lenni a kulturális életre. Szóval ez egy történelmi pillanat, amikor megnyílik egy új galéria itt a fővárosban?
2: Hát nekünk mindenféleképpen.
1: Az a lényeg.
2: Hogy lesz egy új galéria, igen, hát ezt a K2-t azért hosszas tervezés meg álmodozás készítette elő, gondoltam. És most egy ilyen álom vált valóra ezzel, hogy a Kizabak Galéria és Aukciós Háznak a mellette lévő ingatlanon belül, mellette lévő házon belül egy ilyen Iker galéria tudott megnyílni. Régi-régi álom volt ez, elsősorban az alapító részéről, Kizelbak Tamásról részéről, de hát én is, mint művészeti igazgató már jó ideje, igazából több éve zajlik az előkészítés, és pörgünk azon, hogy milyen izgalmas programot lehet összerakni egy ilyen újonnan nyíló kortárs galériában.
1: Gábor, arra kérlek, hogy aki nem tudná, hogy mit jelent az, hogy tükörgaléria. Tehát ez pontosan le van modellezve, mintha ugyanazt látnánk, csak a másik.
2: Iker.
1: Vagy Iker, jó, bocsánat.
2: Az Iker galériát én találtam ki, igazából csak azért, mert van két helyszín, az egyik egy pincéből átalakítva, a másik pedig a fölötte lévő félemeleti lakástérből, úgyhogy két ilyen különböző hangulatú, az egyik az utcára nyílik, a másik a lépcsőházból, úgyhogy ezért találtam ki az amúgy nem létező Iker galéria szakszót erre a kettősségre.
1: Nem baj, jó hangzik egyébként.
2: De csinálunk majd tükörgalériát is, akkor jó felvetés.
1: Oké. No, de hát kiállítás nélkül nem galériai galéria.
2: Nem.
1: És október 30-áig még látható az, amivel megnyitott tulajdonképpen.
2: Igen, szeptember elején nyílt meg a galéria, az Iker galéria, vagyis mint a két kiállító helye.
1: Majd mondd el, kérlek, a pontos címet is.
2: Ez a Falk-Miksó utca 19, ugye az emberek be tudják lőni a Kizelbak galériát, ott a Nagykörútnak és a Falk-Miksó utcának a sarkán a Jászainál, és onnantól kell. Hát ez egy régi nagy helyszíne a magyar műkereskedelemnek, és innen, hogyha az ember elindul a Falk-Miksó utcán a parlament irányába, akkor a következő házba találja a K2 galériát.
1: Na, mivel indítottatok?
2: Hát ez volt a nagy kérdés, amikor raktuk össze, ez egy kereskedelmi galéria, kortárs képzőművészettel foglalkozó galéria. Na jó, de hogy akkor mégis mi az, amit mi mondani akarunk a kortárs művészetről, meg a világról, mi az, ami le tudja írni, tudja jelezni, mint csebben a tenger azt a profilt, ami előttünk van, hogy hogyan kéne működni ennek a galériának. És ezért az, hogy van két helyszín, két külön kiállítóhely, ez ebben segít, mert lehetett egy ilyen egymást ellenpontozó két sztorit összerakni. Ezek különböznek egymástól, az emeleten van egy történeti, kortárs művészetről beszélünk, azon belül történeti csoportos válogatás, ami az új színfol címet viseli, és ilyen színérzékelésnek ilyen nagyon izgalmas történeti sztorit fűzi föl egy láncolatra. A másik térben pedig a K2-ben ott a Bagykó Róbert nevű fiatal képzőművésznek, festőnek látható egy új kiállítás, ez egy egyéni kiállítás, ami a Bagykó Róbertnek a legújabb képeitből mutat be egy válogatást egy olyan sorozatból, ami a létező legaktuálisabb témával foglalkozik, az AI-jal, a mesterséges intelligenciával.
1: Ó, hát az azért izgalmas téma.
2: Hát nem csak, hogy izgalmas, én, mint megbízott művészeti igazgató azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel 2026-ban nyitni lehet. A sok-sok kiváló, jó, izgalmas, minőségi kortárs művészeti produkcióból, és hát az nem hagyott nyugodni az a gondolat, hogy most 2026 van, és nem 2016-ban nyitjuk, uh-huh. vagy nem 2006-ban ezt a galériát, hanem most, és azért most történt valami radikális dolog, forradalmi Igen. változás a vizualitás terén, hogy bemasírozott az AI az életünkbe, és nem csak szöveges modelleken keresztül, hanem a vizualitásban is, tehát most az elmúlt egy-két évben benne fürdőzünk egy ilyen tök új típusú vizualitásba, amit a mesterséges intelligencia által generált képek, videók határoznak meg. És hát itt a képzőművészek egy ilyen fura helyzetbe találták magukat, hogy évszázadokig az volt, hogy ők azok az emberek, akik rajzolnak és Igen. festegetnek, Igen. és megmintázzák a világot maguk körül. Jó, ebbe egy picit jó 150 éve a fotográfiai belezavart, hogy akkor jött egy új technológia, ami egy-egy gombnyomással már tudott gyártani képeket a valóságról. Ez egy küzdelem volt, tehát ezt le kellett, ez egy challenge volt, le kellett győzni a képzőművészetnek. Rá is jöttek, hogy akkor a szuperrealitásnak a mezején nem lehet versenyezni a fotóval, akkor menjünk el valami más irányba, és végső soron, ha nagyon leegyszerűsítjük, ez vezetett az impresszionizmushoz, modern művészethez. Uh-huh. És akkor most van egy új challenge ezzel a, hát hogy itt van valami új lény, vagy szoftver, vagy jelenség, ami gombnyomásra tud képeket generálni, és hát ezzel valamit csinálni kell.
1: És mit csináltatok? Ti?
2: Bagyko Robertnek a megközelítése az arról szól, hogy egy ilyen korai fázisát elemezte az AI-nak. Robiról tudni kell, hogy ő egy ilyen befutott, nagyon elismert, ünnepelt kortárs festő, aki a, hát a fiatal és a középgeneráció között félúton van. És őt már régóta, sok éve izgatja a média, vagy tehát az internet, a számítógép, tehát, hogy ez a challenge, ami most az AI, azért 10 éve is volt, hogyha nem AI-nak hívták, akkor Photoshopnak, meg számítógépes képgenerálós eszközöknek, vagy grafikai szoftvereknek, amivel valamit kezdeni kellett már akkor is, és erre a Robinak sok válasza volt, hogy hogyan tud ő számítógépes képekből dolgozni, ez hogyan jelenik meg, hogyan tudja ő ezt festészetté csinálni, Igen. és hogy lehet átalakítani. És ebben a sztoriban volt neki egy új lépés, hogy akkor használjuk az AI-t. És akkor az nyilván egy kérdés, hogy hogyan lehet az AI-t használni, ez egy korábbi sorozat, vagy nem? Tehát amikor ma azt mondom, hogy AI, akkor van ez az émelyektető ilyen AI slop jelenség, hogy ez a szuper gyönyörűre photoshopolt ilyen túl szép és túl reális figurák bazsajognak, és minden nagyon színes, minden tarka, minden nagyon túlzó. A Robi, Bagyko Robi ezt a sorozatát már pár évvel ezelőtt elkezdte, amikor megindultak az első ilyen AI-ok, AI mesterséges intelligencia szoftverek, a Midjourney-t használta, annak is egy olyan ősi régi verzióját, ami ma már ilyen archaikusnak hat, vagy már nagyon fura nézni ezeket a klasszikus hibákat, hogy hat ujja van a figurának, meg a füle az ilyen karfiollává
1: lép.
2: Nagyon, tehát hogy az is ijesztő, amilyen tempóban fejlődik ez a szoftver, meg ez a látásmód. Tehát a Robi, amit használt, az képeket, amiket generált, azok több évesek, uh-huh. és ez sok szempontból izgalmas. Nyilván az a fénytörése is, hogy milyen ijesztő tempóban változik ez a technológia, de ami engem jobban izgat, az, hogy ez a korai gyermekbetegségekkel rendelkező AI-on jobban látszik a sebezhetősége, meg Aha, jobban látszik értem, az, hogy világos. Hogyan bénázik, mert ma már nem nagyon, tehát igen, ma vagy igen. nagyon keveset. És
1: ott még tetten érhető.
2: Hát igen, mert hogy megváltozott az, ahogy kezeli a világot, és ezeket a festményeket nézve például ezen is lehet lamentálni, hogy hogyan látja a gép a világot, és ez egy inspiráló cucc, mert hogy másképp látja, mint mi. Uh-huh. Mert ő kétdimenziós képeken trenírozták, uh-huh. ő fotókból, meg rajzocskákból, és a digitális fotókból igen. tanulta a világot, de mi nem úgy tanuljuk. Igen, tehát igen, a csecsemő az homályosan látja a dolgokat, tehát ami megtanul fókuszálni, ott a tapintásnak, a minden megfogásának, meg megnyalogatásának, amit csinál a csecsemő, annak ugye szerepe van abban, hogy mi megtanuljuk látni magunk körül a világot. Igen. És az, hogy felnőttként már Mert olyan könnyen vizuálisan leképezhető fotónak képzeljük el a látványt, valójában ebben benne van sok évnyi kisgyereknek a csetlés, a botlása, igen. Hogy átesik, kiderül, igen. Hogy az közel van, és az távol van, és ez puha, és az kemény.
1: Az ősi tapasztalás.
2: Tehát tapintás, igen. Meglátás, meg orrom beleverése, úgy tanulunk meg látni, és az AI-nak ilyen nem volt, tehát hogy neki nem verte bele senki az orrát, maximum a kommentmezőben, amikor elmondták, igen. Hogy ez béna, és miért van hat ujja.
1: Na, és akkor ez van egy kiállított térben?
2: Igen, tehát hogy ebben az alsó szóló kiállításban, itt a Robinak ezzel az AI-jal foglalkozó művei vannak, amin lehet látni ezeket a gyerekbetegségeket, közben amiket ő használ, tehát nem csak az AI-ról szól, ez itt a repülésről, meg aha. Különböző álmokról, hogy amit ő használt, és amit betápelt az AI-ba, azok ilyen safety cardokról valók, ezek azok a gusztustalan laminált lapok a repülőgépeken, amit ülés előtti ruganyos zsebből előveszünk. És ott rajta vannak a jellemzően grafikailag nem túl finoman, meg jó minőségben kivitelezett kis rajzsoskák arról, hogy mit csinálunk, ha lezuhanunk, mi van, ha esik az oxigén szint a repülőn, akkor honnan kell előrántani a maszkot, és a többi, és a többi. Na most a ilyen safety card ábrázolásokat táplált be a Midjourney-be a Robi, és akkor mindenféle szöveges prontok nélkül ezeket összekeverte a gép, aha. És ebből jönnek ezek a termékeny félreértések, ilyen furcsa figurák, uh-huh. És egyfajta ilyen gépi szürrealizmus, amiből a sok-sok képből persze a festő válogatott az alkotás során, meg akkor azt kicsit megdolgozta, meg kompozícióba illesztette, mindenféle dolgot rendelt hozzá. Tehát, hogy benne van, tehát, hogy nyilván itt a gépnek nagy szerepe van az alkotásban, nagyon fontos, az egy fő tematikai szála ennek az aha. Egész történetnek, de közben azért ezek festmények, tehát ezek önjogukon is festmények, tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy festő kísérletezget az AI-jal, hanem arról is van szó, hogy fölveszi a kesztyűt, és azt mondja, hogy jó van, akkor most használlak inkább, és megpróbálok ebből festményeket csinálni.
1: Na, és a fenti?
2: Fenti az egy más történet, az egy tehát, ilyen...
1: Aki bemegy hozzátok két világgal, minimum találkozhat. Igen.
2: És az a cím, hogy új színfolt ennek a fenti kiállításnak, és itt az 50-es évek végétől egész napjainkig ilyen fiatal kortárs művészekig vannak egymás mellé fűzve kis anekdoták, történetek, mindegyik egy-egy színélményről szól. Hogy mondjak egy-két példát, az egyik legindító ilyen elrugaszkodási pont nekem, az a Keserű Ilonának volt egy alkotása 1966-ból, Keserű Ilona napjaink nagy ünnepelt kortárs klasszikusa, 90 fölött jár már, és itt a 60-as években, mint fiatal művész, kísérletezett az absztrakt képalkotás egy olyan korban, amikor ez tilos volt, amikor ezt üldözték. Van egy olyan sztori, amit ő maga írt meg, vagy ilyen följegyzéseiben maradt meg, miszerint 1966-ban vegzálni érkeznek őt rendőrök, az államhatalom emberei, egyenruhásai műtermébe. Történt ugyanis, hogy a bátyja az kint ragadt Párizsban, vagyis disszidált, és ezért itt a karhatalom gondolta, hogy itt pár kellemetlen kérdést tesz fel a művésznőnek. De visszájára sült el ez a hatalmi reláció, mert ahogy az Ilona följegyezte, az egyik rendőr, az ott rosszul lett a képek pirosságától, és ott kérte, hogy tessék őt kiengedni innen. És nekem ez nagyon foglalkoztatott ez a történet, hogy ez mennyire furcsa, hogy van egy korszak, ahol ott van egy ilyen vörös kép, egy olyan korban, ahol minden vörös, uh-huh. A csillag vörös, az ászló vörös, igen. Minden. És mégis egy rendőr, aki azért érkezett egy műterembe, hogy ott egy fiatal, törékeny festőművész lányt megleckéztessen és kellemetlen kérdésekkel idegesítsen, ő kiszédül a műteremből, és hogy mit tud ez a piros kép. Úgyhogy ez a múzeumi letétben, a Ludwig Múzeumban látható képet, ezt kikölcsönöztük, vagy az ő gyűjteményben lévő képet kikölcsönöztük, és most lehet látni ezt a brutál pirosat, ami tényleg egy nagyon intenzív piros, azért azt el kell árulnom előre, hogy a mai néző számára azért nem...
1: Tehát ki fogunk mi is szétdülni?
2: Nem, én azt látom, hogy csodálják az emberek a keserűnek ezeket a végtelen intenzív pirosait, de mondjuk nem kiszédülnek, hanem élvezik, és ott van mellett amúgy egy tubusos festék, mert ez is izgatott engem dolognak a technikai háttere, hogy...
1: Ez hogy lehetett kikeverni?
2: Hát igen, hogy honnan van neki ilyen pirosa, és hogy... onnan volt, hogy ez egy párizsi vagy francia importfesték volt, amit ő használt, ami sokkal jobb minőségű volt, mint ott a 60-as uh-huh. évek szocialista művészellátóiban elérhető.
1: De gondolom a tesója valahogy eljutott hozzá.
2: Ha nem is ő, de igen, francia kapcsolatokon aha. keresztül jutott hozzá, és engem ilyen sztorik kötöttek, van, ami ebből itt a szocializmushoz köthető, ahol olyan furán állunk a színekhez, vagy másik ilyen híres történet, vagy egy izgalmas történet, hogy van Pernecki Géza, ő egy a 60-as évek legmenőbb progresszív műkritikusa volt, aztán disszidens konceptuális művészé vált, de hogy ő visszaemlékezett évtizedekkel később a rendszerváltás után uh-huh. arra, hogy a 60-as évek végén ő sétál a pesti utcákon, és a akkori Felszab téren, a mai Ferenciek terén megpillantja a Lufthansa nyugat-német légitársaság frissen megnyílt irodájának a fényreklámját. És évtizedek múlva úgy emlékezik vissza erre a pillanatra, hogy őt mennyire lesokkolta, hogy ott egy kék szín látható. És hogy bögdöste a barátját, oda nézott egy igazi kék, és hogy visszaemlékező arra gondolt, hogy arra döbbent ott ránézve ezt a nyugat-német kék színt, a Lufthansa kékét, hogy ő még most látott életében először igazi kék szín. Aha. Ez nagyon izgatott, hogy ez mennyire hülyeség. Hát, hogy nyilván volt 100 dolog kék színű, a busz kék színű, a nadrág kék színű, a nem tudom. És hogy mi az a kék, ami egy művészetben, vizetesben nagyon jártas figurát, így sokkol, hogy évtizedek múlva is emlékszik rá, hogy az micsoda kék volt. És egy ilyen csavaron keresztül van ez prezentálva, egy fiatal képzőművész, aki ilyen ralszínekkel, standardizált színekkel foglalkozik. Ő kikeverte ezt az amúgy ismert korporét szint, és most ott van, és nézhetik a nézők, hogy akkor ez, hogy mindegy, hogy hat ez most, és hát azért ilyen katarzis az nincsen, tehát hogy az, hogy ez egy szép, ez egy gyönyörű névi blue, ez egy tényleg szép szín, de ma már nincs ez a megrendültség, mert hogy itt nyilván arról van szó, hogy van egy szűkös színpaletta, ami a szocializmusban volt, igen. gyártó sorokon, ott a hiánygazdaságban, ami elérhető volt, és nem volt benne minden, és vannak bizonyos színek, amik nem léteztek, de mondjuk a fejlettebb nyugat-német iparban meg volt ez a kék szín, és az el tudta varázsolni
1: az embereket. Elképesztően jó ez a párhuzam, hogy a napjainktól, az AI-tól eljutunk az egy időutazással, ugye pedig csak egy emellett választ bennünket, vagy benneteket, és ott lehetünk. Úgyhogy én szívből ajánlom mindenkinek a hallgatók közül az új K2 galériát, még pár percünk van, azt kihasználnám, hogy ezt hogy képzeljük el most az életedet művészeti vezetőként, főleg a kortárs művészek, ez azt jelenti, hogy neked éjjel-nappal csörög a telefon, és jönnének az önjelölt művészek kiállítani?
2: Hát ez talán túlzás, de nyilván vannak jelentkezők, de én már azért régebb óta töröm a fejemet, hogy milyen program aha. legyen, meg milyen csoportosok, milyen egyéni kiállítások te legyenek. Vagy. Igen, még arról nem árulhatok el semmit, de hogy itt több párhuzamosan fejlődnek a kiállítások, amik majd a jövőben elkészülnek, megláthatóak lesznek, úgyhogy ez hát ez egy új fázis amúgy az én életemben is, tehát dolgoztam én már galériával, meg kuráltam sok kiállítást, meg vezettem ilyen-olyan kiállítóhelyeket.
1: Ezeknek te voltál most a kurátora?
2: Igen, ezeknek én, igen, és ez egy kollaboratív galéria, ugye a K2-t azt ilyen kizábakortásként könnyen föl lehet oldani, hogyha akarja az ember, de közben egy harmadik K-betűs szó is van, ami nekem fontos, az, hogy kollaboratív, tehát, uh-huh. hogy nem leszerződünk művészekkel, és van egy ilyen zárt pár, egy művésztista, akiket képviselünk, hanem a K2 az inkább úgy működik majd most is, és a jövőben is azt tervezzük, hogy úgy működjön, mintha egy kis múzeum lenne, vagy egy kis kortárs művészeti intézet, ahol mindig valami színes és nagyon más kiállítás várja a nézőt. Tehát, hogy most van egy AI-os kiállítás, a Bagyko Róberttel van, ez a színélménynek a különböző kortárs, meg régebbi pillanatait feszegető kiállítás, de hogy ebben nem lehet kitalálni, hogy mi lesz a következő, jó, meg az utána lévő, mert ez a lényeg, hogy ide az emberek úgy tudjanak járni, mint ahogy visszajár egy múzeumba, vagy egy ilyen intézménybe, hogy itt mindig van valami.
1: Bocsáss meg, hogy vagytok nyitva?
2: Hétfőtől péntekig 10 órától délelőtt 10-től 6 óráig látogathatóak. Így van, ez ingyenes, mindenkit várunk szeretettel, hogy látogatható.
1: Te ott általában megtalálható vagy?
2: Azt nem állítom, igyekszem sokszor föltűnni, és sok tárlatvezetés van, meg sok tárlatvezetés, meg különböző programokat igyekszünk szervezni. Hetente legalább egyet, hogy tudjuk turbózni az eseményeket is, meg a látogatást is, meg egyáltalán az, hogy ezek sztorik, meg ezek történetek, amikről beszélni akarunk, és körbejárni, és engem izgat, hogy az AI-hoz hogy állnak hozzá más képzőművészet, izgat, hogy az egész színélmény az hogyan kezelhető más irányokból nézve, szóval, hogy ezek élő topikok legyenek, amiről vita zajlik, és beszélgetés.
1: Kizelbak.hu, ott találjuk a... Kizelbakkortás.hu. Oké, itt az összes pontos, fontos információt megtalálják. Igen. Jó, látod, kérdezted az elején, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy mennyit fogunk beszélgetni, mondtam, hogy 20 percet, mondtam, hogy hú, és már a végén vagyunk, képzeld. Jó, társaságban repül az idő, de millió kérdés bennem ragad, a leglényegesebb is, hogy mert ide sok kurátor jár ebben a műsorban, és mindig beszélgetünk, hogy kortárs művészekkel egyszerű, vagy éppen nehezebb a dolguk, ugye ezek művészemberek, érzékeny művészemberek, hogy milyen a melódia, most már ne válaszolj, ha legközelebb visszatérsz, ezzel kezdjük.
2: Jó.
1: Én sok csillogó szempárat kívánok nektek ott a kiállításokon, akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is.
2: Köszönöm.
1: Csillogni fog. Kedves hallgatóink, a Falk Miksa utca irányába tessenek a K2 galériát becélozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, örültem a megismerkedésnek
2: is.
1: Rieder Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, művészettörténésszel, kurátorral és a K2 galéria művészeti igazgatójával. Gábortól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor. Második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Na, hallják, kedves hallgatóink, itt már jó a hangulat, és talán nem sértődik meg érte, azt mondom, hogy régi kedves barátunkat. Köszöntöm nagy szeretettel Pintér Tibort. Hú, de rég láttalak.
3: Igen, igen.
1: De jó, hogy jöttél.
3: Igen, én mindig nagyon szeretek ide hozzátok jönni. Egyrészt csodálatos a kilátás, másrészt pedig mindig olyan barátian fogadtok egy kávéval, örülök, hát, hogy itt vagyok.
1: Jó, hogy jöttél. Rengeteg aktualitás van veled kapcsolatban, de azt is mondtad, hogy elmondasz egy sztorit. Elfelejtsd.
3: Igen, az előbb elmesélted, hogy te szellemkönyvíró is vagy.
1: Időnként, amikor nem a rádióban.
3: És így van, amikor nem riporter vagy nem rádiósként működsz, és közben nekem eszembe jutott, hogy most van egy aktualitásom ezzel kapcsolatban, hiszen csináltunk egy fantasztikus gálaműsort, egy jótékonysági gálaműsort, ahol összefogtak a Szinetár Miklós volt végzős növendéke, az utolsó osztály, ami majdnem 30 évvel ezelőtt végeztünk, Dorogi Barbaráért, aki sajnos daganatos beteg lett. Több mint 19 sztár, 30 ló, óriási teltház, ez most pénteken volt. Tényleg életem egyik legszebb szakmai pillanata, hiszen összegyűlt egy olyan közösség, akinek mindig is bizonyítani akartam. Hát most bizonyíthattam, ráadásul megmentettük vele Barbarát, tudunk neki egy csomó pénzt adni a betegségére, hogy felépüljön. De itt még nincs vége a sztorinak. Szinetár Miklós volt a fővédnök, és 94 évesen végignézte az emeritus doktor, doktor emeritus Kossuth Díjas Szinetár Miklós ezt a produkciót, és már ott is hangot adott annak, egyébként a Dóri is föllépett, a Szinetár Dóra is, hangot adott annak, hogy hát nagyon büszke rám. És a végén meg is fogott egy mikrofont, és ezt elmondta, hogy micsoda kezdeményezés ez a Lovasz Színház, ő még ilyet nem is gondolta volna, majd tegnap felhív, hogy szolgáltassak minden adatot a színházamról, ha lehet, csodás fotókkal, különösen amikor egy tüzes zongorát ugrok, mert azt ő nagyon megiklette, hogy éneklem a Hely cigány című dalt, miközben ugratok egy tüzes zongorát, mert ő az utolsó könyvében, az utolsó című könyvében, melyet a három Szinetár kötet után most végső soron kiad, szeretne egy, ha nem is egy teljes fejezetet, de egy komolyabb említést. A Nemzeti Lovasz Színházról, erről a formáról, hogy mi magán kézbe tartjuk ezt, hogy ez független magánszínházként hogy tud ilyen európai színvonalú lenni, ezek az ő szavai. Úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és innen jutott eszembe, hogy pont ma kérdeztem ezt valakitől, hogy gyerekek, ezt a Szinetár tanár úr maga írja, szerintetek, vagy valakit megkér, hogy ezeket a fejezeteket dolgozza ki, írja meg, és már úgy kerül hozzá. Lehet, hogy te ezt, mint szellemíró, jobban tudnád a választ, de szerintem ezt ő írja.
1: Nem, én úgy tudom, hogy ő abszolút maga.
3: Így van.
1: Ő abszolút maga, és le a kalappal előtte. No, hát egyébként óriási dolog, amit végigjártál, tényleg igaza van Szinetár tanár úrnak, mert nem volt ez könnyű út, erről már beszélgettünk néhányszor. Sok-sok akadályozó tényezővel kellett szembe menned, de hát ki, ha nem te.
3: Még most is nehéz ez az út.
1: Komolyan?
3: És én azt gondolom, hogy ettől szép. Szóval
1: azt hinnénk, hogy egyre egyszerűbb. Hát, telik az idő.
3: Igen, de egyre nagyobb a vágyak. Egyre nagyobbak a vágyak is.
1: Ja, értem.
3: Szóval ez mindig így van, hogy az ember elkezdi piciből, és azt mondja, hogy jaj, ha nekem lesz majd két lova, milyen aztán van két lova, akkor már 20-at akar. Van 20 lova, 200-at akar. És ez így van a színház csinálása, meg lovas színház csinálása. Nyilván véletlenül mondtam most a lovak mennyiségi példáját. De azért azt gondolom, hogy én nem vagyok fukara hálaadásban sem, hogyha jó Isten felé kell fordulni esetleg, vagy önmagában a kollégáim felé, és néha számot vetek azzal, hogy tényleg mi mindent értünk el, és ez az este, ez a péntek este, ez a jótékonysági gála, ez egy számot vetés volt, egy számadás volt magunk részére, hogy úristen, mi mindent elértünk, és egy kicsit óvatosságra int engem, hogy vigyázz, tenya, ne legyél mohó, ne legyél sokra vagy nagyra vágyó, most egy picit állj meg, most egy kicsit örülj annak, hogy egy Szinetár Miklós.
1: Ott szabad örülni.
3: Akinek mindig bizonyítani akartam.
1: De tényleg?
3: Mindig.
1: De neki is, vagy csak neki, vagy az osztálytársaknak?
3: Az osztálytársaknak még sokkal jobban.
1: Miért?
3: Van egy álmom, visszatérő álmom, hát sok van, nyilván, igen, mindannyiunknak a félelmeinkről. De van egy visszatérő álmom, képzeljétek el, hogy valami olyasmi, hogy Veszprémben gubbasztok otthon, már elvégeztem a színművészeti egyetemet, és nincs munkám. Uh-huh. És az összes többi, én veszprémi fiú vagyok, összes többi kollégám már főszerepeket játszik, meg színházat igazgat. És nekem még mindig nincs munkám. És ezt álmodom. És akkor hogy oldjam ezt meg? Hogy ússzam meg? És akkor, hogy a színművészetire visszamegyek még a kollégiumba, egy évig ott akarok lakni, hogy hát, ha majd Pesten felfigyelnek ránk, és ilyenek. És ez egy állandóan visszatérő. Miközben jelenleg az osztálytársaim tájékoztattak arról, hogy figyelj, tenya, jelenleg neked megy a legjobban.
1: Na, igen.
3: És de szeretnénk a színházadban játszani, vagy közreműködni, hát valahogy. Igen. Nagyon érdekes az élet, de képzeljétek, hogy még mindig ettől félek. És nyilván ez a félelmem, ez valahol a hagyomácsok is nyúlványában ott létezik, és talán ez is sarkal arra, hogy ilyen őrült szorgalmas legyek, vagy ennyi mindent melózzak azért, hogy ezeket az álmaimat megvalósítsam, meg nyilván az álmok motiválnak, hogy egyre jobb legyen.
1: Őrület egyébként, látod, most belőlem is előhúzol ilyen régi emlékeket, hogy én meg mit szoktam elmondani, hogy lekésem az utolsó buszt, képzel. Ilyeneket támadom, és akkor mindig arra ébredek, hogy hát már van autóm, nem kell semmit tartani.
3: Na de ugye milyen érdekes? Hát az ugyanaz. De
1: abszolút.
3: Ugyanaz.
1: Őrület.
3: És én bizonyítani akarok a mai napig, így van, sajnos ezt ki kell mondani, most hazudozhatgathatnék magamnak is, de ez az igazság.
1: Jó, bizonyítani akarsz, miközben direktor vagy, és most is azért jöttél, mert egy csoda dolgokkal várjátok a közönséget az új évadban is, és rá is térünk mindjárt, de egyébként még egy kérdés erejéig, sokat csöng a telefonod, hogy szeretnének önjelölt színészek is oda tartozni?
3: Inkább abban a konstellációban, hogy üdvözöljék a színházamat, hogy mi van velem, hogy, és ezek őszinte kérdések. Uh-huh. Tehát ez nem azt jelenti, most egyébként ezután a gála után speciál két színész kollégám bejelentkezett, az egyik az Kertész Marcella nevű kis kolléganőm, aki kiváló énekesnő és a Szolnoki Szigligeti Színház tagjaként, hogy ő amikor Pesten van, akkor szívesen tanítana nálunk. Uh-huh. Mert ugye mi edukálunk is,
1: igen.
3: Most indítunk, vagy most folytatjuk, és most 19-én lesz szombaton, ehét szombaton a nagy felvételünk a Lovas Színész Akadémiáról. Uh-huh. Piciket és nagyokat is várunk, akik szeretnének csatlakozni a lovas színész képzéshez, ahol lovagolni, vívni, kaszkadőrködni, énekelni, színészkedni, táncolni, tanítjuk a fiatalokat. Úgyhogy ide már csatlakozik például a Marcella, és nagyon boldogan vettem az ajánlását, és azért nyilván látom a színész kollégákon, de nagyon nehéz dolguk van, mert aki nem tud lovagolni, az sajnos nálunk nem nagyon rúghat labdába, vagy csak egy-egy olyan szerepre, amiben...
1: Az az alap, az tudjanak lovagolni.
3: Hát nálunk az az alap, hogy vágta közben tudjon valaki úgy énekelni, hogy ne döcögjön a hangja.
1: Az ez nehéz. Nem tud mindenki.
3: Nehéz.
1: No, de akik meg ott vannak, azok meg mesterien.
3: Így van.
1: Mivelik ezt? Mivel várjátok a nagy érdeműt?
3: Így van. Ugye van egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges társulatom, hogy több mint 20 ló áll a rendelkezésünkre, ez van az általán vezetett színház tulajdonában, illetve fantasztikus tehetségek, itt hadd említsem meg, hogy például Mohácsi Márk, aki elénekelt ezen a gálán, a Romeo és Júlia című musical egyik legnehezebb áriáját, a Miért fájt, amit ugye Dolhai Attila nevéhez fűznek, úgyhogy miközben a Márk hófehér sejmeket ugrat a lovával, kvázi jelezve ezzel azt, hogy egy nagy őrült szerelmi fájdalom van rajta, és nem tudja mi az, és így fejezzük ki, és őrült szép kép egyébként, és hát mindenki oda jött a Szinetár Dóritól kezdve, hogy nekünk ki ez a fiú, úristen, ez világszínvonal, hogy ti énekeltek, meg lovagoltok, ezt csak azért mondom el, hogy ezzel a fiatal csapattal folytatjuk ezt az évet is, és bizony-bizony vannak szakmailag ilyen felfedezések, ami nekem egy nagy elégtétel, hogy igen, akiket én tanítok, edukálunk, azokból milyen minőségű lovas színész lesz a végén. Fantasztikus premierekkel és új darabokkal is várjuk a nézőinket, de annyit hadd mondjak el, hogy kezdünk 26-án és 27-én egy nagy musical show-val, egy nagy gála műsorral, ha úgy tetszik, évad nyitó gálával, ahol világhírű musicalek, operettek lesznek. Utána mindjárt következik, ha jól tudom, a Szilaj című musicalünk, amiből eddig a legtöbbet játszottuk, rá egy hétre a Szépség és a Szörnyeteg, utána az Egy vérből valók vagyunk című óriási musicalünk, ami nagy üldözéses sztori, és a nyilván végén elhangzik a csodás dal átdolgozása. Ez is egy fantasztikus musical, és sorolhatnám végig-végig. Ami nagyon érdekes, hogy minden hétvégén mást játszunk.
1: Igen.
3: Minden hétvégén nyitva vannak a kapuink, szombat este 7-kor és szombat este 6-kor és vasárnap délután 3-kor játszunk mindig. És képzeljétek, kitaláltuk azt, hogy szilvesztert úgy zárjuk le, azt az évet egy szilveszteri nagy gála műsorral, ahol a lovak bemennek majd a nézők közé, akik vacsoráznak. Lencsefőzelék lesz, meg a malac sült, és közben, mint a spanyoloknál van ez az őrület, hogy az esküvőkön bemegy, meg az olaszoknál, bemegy a haciendára, vagy a étterembe a ló. Aha. Bekorzózik, és a nézők mellett egy-két méterre, és most itt is így lesz, hogy a lovasszínház művészeivel kocinthatnak együtt az odaérkező nézők. Nyilván ez egy prémium élmény, majd egy különleges kategóriába, a soroljuk, ilyet még nem csináltunk, de az biztos, hogy egy különleges élményt akarunk adni a nézőknek, és közben meg operetteket, műzikeket, mindent is játszunk.
1: A különleges élmény az megvan így is. Meg hát tényleg sokkal több ez, mint egy színház, persze, hogy több, hiszen nincs ilyen máshol, de amikor te ezt az egészet megálmodtad, akkor valami ilyesmire számítottál, amit most megélsz, vagy nagyon más megélni?
3: Ilyesmire számítottam. Vannak olyan álmaim, amiket túlszárnyaltam már, amire nem is gondoltam volna, és természetesen vannak olyan álmaim, amik még nem valósultak meg.
1: De sok?
3: Túl sok már nincs.
1: Na, azért szép.
3: Túl sok már nincs, és azért itt azt kell tudni, hogy amikor megálmodtam a lovasszínházat, már akkor is tudtam, hogy ez lesz az igazi iránycsapás. Tehát a nagy álmom az ez. Én tudom az utamat. Tehát ez, amit a Kassai Lajosra szoktam beszélgetni, és mondja a Lajos, hogy figyelj, tenya, én egy nagyon együgyű ember vagyok. Egy ügyem van, a lovasi jászat. Így választom a feleségemet, a napi programjaimat, az étkezésemet, mindent a lovasi jászat oltárán teszek. Aha. Ugyanez Pintér, tenya, mindent a lovas színház oltárán teszek. Ez egy rettentő együgyű álom, ha belegondolunk. Egy ügyem van. De azon belül nagyon sok tarka, sok szín, minden. És igen, van még, amit nem tudtunk megvalósítani, például az épületünk ugye most csodás, de hát ezt is lehet fejleszteni, és hát nem akarok oda kiukadni, mert nem túl költői gondot, de pénz, pénz, pénz, pénz, pénz. Ha

0: Teheneket mindig újra, díszleteket, a teherautókat, ezt a teljes apparátust csak is piaci alapon Magyarországon őrült nehéz.
1: Mennyire kell a ti közönségeteknek, vagy a hozzátok ellátogató közönségnek értőnek lennie? Akár a lovakhoz, akár a művészete, vagy a kettő elegyéhez.
0: Egyáltalán nem, mi egy rettentő populáris műfaj vagyunk, egy abszolút showszínház, népszínház.
1: Tehát ez showszínház.
0: Ha úgy tetszik, okay. Így van, ez egy showszínház, de nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem öncélú lovas bemutatókra épül, hanem dramaturgiailag megszervezett, megtervezett, konkrét drámákra, musicalekre épül. Tehát színház a javából ez a vállalkozás, csak éppen a ló, mint csodálatos élőlény ezt az egészet alátámasza, kiegészíti. Ha kiszippantom belőle a lovat is, értékelhető musicalről beszélgetünk, csak lóval még sokkal színesebb. Ezt azért hangsúlyozom, mert ennek az ellentétje az lenne, hogyha kiszippantom belőle a lovat, nem működne. Uh-huh. Ilyenek a lovasok a világban. Ilyen a Winnetou Show Kaltenbergbe, ilyen a bécsi Burgba, a várba, amikor bejön 16 lipicai, de ha nincs ottok, nem történik semmi, mert nem énekelnek meg, nincs próza meg semmi, tehát azt akarom mondani, hogy mi színházat csinálunk, hiszen én ezt tanultam. Igen. Musical operett szakon végeztem, színetárosztályba. A ló egy csodás fűszer, egy csodás olyan fűszer, aminélkül egyébként a nem tudom melyik főzelék semmit nem érne, csak éppen tápanyagot adna. Így kell elképzelni.
1: Na most, de azt azért tegyük rendbe olyanok kedvéért a hallgatók közül, akik még nem voltak nálatok, hogy ennek semmi köze a cirkuszhoz, meg a cirkuszi mutatványokhoz.
0: Nagyon jó kérdés, pont most a péntek kapcsán nagyon sok színész kollega jött oda, a színetár Dóritól, hogy miért nem turnéztatjuk ezt meg világszinten, és mondtam, hogy van rá kezdeményezés, hát most ugye Dubajba, Abu Dhabiba mentünk volna, és azért egy dolog miatt nem mentünk, háború. Tehát ők sem merték bevállalni, mi nem írtuk alá, azt nem mertük aláírni a szerződést, szeptemberre már lett volna egy meghívásunk, most jöttünk volna haza. Tevődik jövő szeptemberre majd. Tehát fölfigyeltek ránk már a tengeren túl is, de a lényeg az, hogy cirkusz és a színházművészet között valami különleges híd. Nem lehet teljesen azt mondani, hogy nem cirkusz, mert olyan mutatványokat csinálunk lóval, olyan lovas technikai dolgok vannak, amik a cirkusznak is bizonyos elemei. Csak még egyszer hangsúlyozom, az a nagy különbség, hogy mi ezt nem csak egy show keretén belül mutatjuk be, hanem egy dramatizált színmű, musical, zenés színház keretén belül teszem be ezeket a cirkuszi elemeket. De több is, mint a cirkuszi elem, mert mi lovagok. Nyilván van tisunk is, meg vannak függő dolgaink, tehát tudunk légtornászni, ha nagyon akarunk, meg van három testőr lesz majd tavasszal új bemutatónk, és nyilván ott majd három testőr, azt akarom, hogy így csusszanak le, tudod, a drótkötélpályán, meg tehát, hogy mindenbe gondolkozunk. És ha már a bemutatóknál tartunk, akkor azt mondjam, egy decemberben viszont a Mulán című musicalnek, ugye a Disney-ből ismert Mulán sztorit dolgozzuk át, és ebből lesz majd egy nagy bemutatónk.
1: Tibor, azt mondd el, hogy ezek klasszik, már bizonyított darabok, vagy művek. Mennyire lehet biztosra menni egy ilyennel, ami már egyszer bizonyított?
0: Most például a Mulánról beszélsz, vagy?
1: Igen.
0: Hát ugye...
1: Hát meg a három testőr is lehet.
0: Az a válaszom, hogy csak ezekkel lehet.
1: Komolyan?
0: Csak ezekkel. Tehát a nézőt a mai világban egy magánszínház, egy piaci alapokon működő magánszínházak nagyon vezetni kell. Tehát én hiába kezdenék el itt olyan címeket, hogy kitalálhatnék gyönyörű, olyan költői címeim lennének, sőt, olyan meglévő irodalmi anyagot is tudnék lóra alkalmazni, a kutya nem jönne be. Tehát mondok egy példát. A Szent László, amit imádok. Én játszom Szent Lászlót egyébként. Nagyon jól sikerült, gyönyörű. Játszottunk belőle 15-öt.
1: Igen.
0: Az Aladdinból játszottunk 150-et.
1: Ért, oké.
0: Okay. Tehát, nem, érti az tehát muszáj a nézőket olyan helyre beszólítani, ami szórakoztatja őket,

0: amitől azt kapják, amit várnak egy vasárnapi vagy szombatesti habkönnyű, de mégis elgondolkoztató valamit, amit a gyerek is ért, az apuka, az anyuka is ért, és a nagyszülő is ért. Szóval nagyon nehéz dolgunk van, mert ugyanakkor én szeretnék népnevelni is egy picit, mint színházigazgató, tehát eszembe jutnak itt veretes nagy dolgok, már az Attila is határeset, pedig azt mindenki tudja, hogy a Hun Attila, és nem tudom mi, de már az is, de minden, ami Disney, minden, amit a Disney feldolgozott, az nekünk nagyon jó, mert ismerik az emberek.
1: Igen.
0: Eszükbe jut róla valami. Nagyon jellemző. Nyilván nem pont azt játsszuk, tehát saját zenével, saját műzikeleket gyártunk, és csináljuk, és szuperek egyébként. Helyenként jobbak különben szerintem, mint a Disney, mert ugye az már avittos, arról le kell húzni a poros lepedőt. Játsszuk a Szépség és a Szörnyeteget, a Szilajt, az Aladint, most a Mulánt. Ezek működnek a legjobban, okay. De van Egy vérből valók vagyunk, amit én találtam ki a címet. És véletlenül az is nagyon jól működik. Mondjuk jelzem, hogy a dal, ugye, azért ezt fémjelzi, apostrofája, hogy létezik egy ilyen dalunk
1: de
0: is.
1: De volt, vagy van olyan, ami meg nem működik?
0: Van. Mint említettem, ez a Szent László, ami nagyon-nagyon jó lett, de valami miatt nem veszik. Mint például érdekes, Gladiátor. Szóval megcsináltam a Gladiátort, és nem tudtunk belőle sokat.
1: Nem lehet, hogy azt hogy az inkább a nagyon harcos.
0: Te
1: mondd meg, mert te vagy a színházigazgató, hogy nem úgy van, hogy a Covid óta valahogy inkább szórakozni akarnak az emberek?
0: Ezt nagyon jól mondod. Ez így eszembe is jutott, hogy a Covid óta, de majdnem azt mondom, hogy nyugodtan párhuzamot voltunk. Teljesen igazad van. A heroikus, vagyis hősies dolgokra a patetikus, nagy, tartott hangos éneklésekre, a túlzottan gondolkoztató és bonyolult dramaturgiával rendelkező dolgokra nincs igény. Uh-huh. Amik ilyen darabok és nagy sikerek, valóban nagy sikerek, ezekből kevés van viszont. Uh-huh. Tehát ugye a Nemzeti Színház igazgatója, Vinyánszky Attila, számomra egy zseniális rendező, mindig elmondja ezt a nagy kételyt. Na de őnekik ez a dolguk. Tehát ők népet kell, hogy tanítsanak a Nemzeti Színházba. Ott nem az a feladat, hogy a mézes-mázos népszínházzal mindig teltházuk legyen. Az a küldetés, hogy gondolkoztassanak és tanítsanak. Az én küldetésem egész addig nem tud ez lenni, amíg nem kapunk 6,5 milliárd forintot egy évben, ha kapunk. Én leszek az első nagy tanító, aki a Lovász Színházon keresztül próbálok tanítani, egyébként így sem üres patronok a darabjaink, így sem Lukas Lufik, így sem értéktelen, csak nem merek ennél sokkal mélyebb.
1: Ne viccelj, hát minden olyan körítés meg, ami ott van, azért ezeknek a Disney daraboknak is a mélyén, ha tudnak, már pedig tudnak a sorok között, ha akarnak hallgatni, meg olvasni is, akkor azt hazaviszik magukkal útravalóként. Az a baj, igen. Tibor, hogy itt vagyunk már megint a végé, jó társaságban repül az idő, de nagyon őszintén köszönöm neked az őszintességet, mert ritka ez a fajta nyíltság, meg nyitottság, amivel közlekedsz a világban, meg amivel kommunikálsz. Úgyhogy szerintem ezt értékeljék, mondom is, értékelik is, meg valószínűleg fogják is értékelni, hogy kedves hallgatóink, ezt az elképesztő energiát, amit Tibor a kollégáival, meg a társulatával beleteszt, azt a figyelmükkel viszonozzák. Találkozzunk a Lovas Színházban. lovasszínház.hu? Így? Vagy
0: www.nemzetilovasszínház.hu okay. Budapest, Kincsen Park, és zárt tér, ezt mindig hangsúlyozom, fűtött, büfére, mosdóval, isteni vadonatúj épület, vadonatúj évad.
1: Ott találkozunk. Köszönöm Várunk szépen. Mindenkit. Pintér Tiborral beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rieder Gábornak és Pintér Tibornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüh-fertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüh-fertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüh-fertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természet közeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött. Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek a 17-es, a 19-es és 41-es villamosok egyes szakaszain szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A 19-es villamos szintén rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik. A 41-es villamos is rövidített és módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő között, a Krisztina körút Szélkálmán tér Margit körút útvonalon.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hidat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az Óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1.276.000.000 forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítás teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. Albérletében felejtett több mint 1 kg kábítószert egy 22 éves férfi Budapesten, akit a rendőrök őrizetbe vettek. A BRFK közlése szerint a férfi egy zuglói apartmant bérelt körülbelül egy hétre, azonban a kijelentkezés előtti éjszakát otthon töltötte és elaludt, ezért nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa a takarításkor több mint 1 kg növényi törmeléket és 6,6 g fehér port talált. Emellett több mint 6 millió forint készpénz és egy pénzszámlálógép is előkerült. A rendőrök a férfit az otthonában fogták el, majd kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Firenze. Oh. Minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 1-én csütörtökön este 7:30-tól a koncertteremben jön a Metrium Trio zene és felvilágosodás című műsor, a történelmi időutazás zenei alaphanggal a zene világnapján. A Metrium Trio egy Artisus és Culture Crayons díjas, egy elképesztő, izgalmas formáció, melynek jelenlegi tagjai Rákóczi Anna fuvola, Rozmár Lajos klarinét és Kántor Balázs cselló. Az együttes az elmúlt 10 évben számos emlékezetes zenei színházi előadás létrehozásában vett részt. Specialitásuk, hogy a kamara zenészek közül egyedülálló módon fejből, kotta nélkül adják elő a zeneműveket, így egészen különleges körülmények, például szokatlan fényviszonyok között is igen szabadon zajlik a játék. A trióhoz gyakran csatlakoznak különböző társalkotók egy-egy előadása, ezúttal Koppán Kata Brácsa művésszel kiegészülve, valamint Flegg Zoltán jogász szociológus közreműködésével hozzák közelebb azt a bizonyos felvilágosodáskori Európa világát, reflektálva a zene és hétköznapi élet viszonyára a megidézett korszak, vagy akár napjaink társadalmának tükrében. A koncert műsor a Mozart Bach átiratai, Kondor Ádám Mozart átiratai, vagy Haydn és Handel triói, valamint Haydn eredetileg korabeli mechanikus szerkezetekre is írt miniatűrjei, Flegg Zoltán művészi vonatkozásában is érzékeny reflexióval egyfajta párbeszédet képeznek zene és szó között. Mondtam én, hogy izgalmas lesz, inspirálva a hallgatóságot a felvetett témák tovább gondolására. Az alkotók egyik fő motivációja bevallottan az, hogy manapság, amikor a mesterséges intelligencia elláraz bennünket mindenfajta őrülettel, nos, akkor legyen érdemi tudás is. Október 1-én csütörtökön a Magyar Zeneházában. Meg lesz este 7:30-tól a koncertteremben.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel 500 milliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálat teljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlen kezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a 2 fős Powerade páros maratonban és a 4 fős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. Forgalomkorlátozást vezetnek be Veszprémben a hétvégi Szent Mihály napi búcsú miatt. Szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap 9 és 18 óra közötti időszakban módosul a közlekedési rend a városban. A korlátozás a volt naplószerkesztőség előtti körforgalomtól az Óváros tér irányába haladó útszakaszt érinti a rendezvény ideje alatt. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Október 8-a és 22-e között ismét a kortárs művészet egyik legizgalmasabb találkozó helyévé válik Budapest. A Liszt ünnep a klasszikus és kortárs zene mellett jazz és könnyű zenei koncertekkel, tánc előadásokkal, irodalmi programokkal, valamint képzőművészeti eseményekkel tölti meg a műpad tereit és a főváros számos más kulturális helyszínét.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben került bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendélet festőműveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kor